A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A róka és a gólya. Már hosszú hónapok óta a hó uralta az erdőt. Az állatok már mind a tavaszt várták. Különösen a róka, aki a nagy fehérségben csak nehezen talált zsákmányt. És ilyenkor a vörös bundája is feltűnőbb volt vadászatkor. Már egészen kiéhezett szegény rókakoma, de végre előjöttek a napsugarak, és melegükkel felolvasztották a sok havat. Az első friss hajtások után pedig a róka is megfialt, három kis vörös kölyke született. A gólyák az elsők közt tértek vissza déli tájakról, és most háztetőkön, kéményeken, villanyoszlopokon építgették fészkeiket. Az erdő határában egy magas póznán is letelepedett egy gólyapár, és hamarosan megszülettek a kis fiókák is, akik most éhesen tátották csőrüket. Féltő szüleik nem merték őket egyedül hagyni, hát inkább felváltva mentek a békákra vadászni. Az erdőn túl nagy láb terült el. Rengeteg béka és hal élt ott a vizekben. Elegendő élelem jutott hát a gólyafiókáknak. Csak hogy amikor a rókakőkök nagyobbak lettek, anyjuk a lábhoz vezette őket, mert a vizek partján sok kacsa pihent meg. A gólya gyanakodva nézte, ahogy bukdácsolnak a rókakölykök, de úgy gondolta, amíg őt nem bántják, nem lesz viszály köztük. Ám a kölykök akkora zajt csaptak, hogy a békák egyszerre mind a vízbe ugrottak. Szegény gólya egyet sem tudott így elkapni, nem volt mit hazavinni csemetéinek. Egyszer aztán megelégelte a gólya a rókakölykök hancúrozását, s rákiáltott az anyjukra. Rókakoma, én eddig téged nem zavartalak vadászatodban. Hát te is vidd máshová a kölykeidet, mert én így nem tudom mivel etetni az enyéimet. Ugyan mégsem járja, hogy a szabályokat egy madár diktálja, felelte a róka. Talán te keresd magadnak más vidéket. Etesd a fiókáidat béka helyett bogarakkal, férgekkel. Ezen aztán úgy hajba kaptak, hogy az egész erdő visszhangzott tőlük. Dult fúlt a gólya, és már készült, hogy harcba száll a rókával, de a róka megenyhült az éjjel. Kedves gólya barátom, kérem elnézésed, igazad van, valamiből mindnyájunknak élni kell. Fogadd el hát bocsánat kérésül, vacsora meghívásom. A gólya nem igen tudta mire vélni a dolgot, a rókáról sok jót eddig még nem hallott, a meghívást mégis elfogadta, hiszen legfőbb a békesség. Felöltözött hát szépen, és a róka odujához ment. Az erdő mélyén lakott a róka kölykeivel egy hatalmas tölgyfa odvában. A gólya kopogott, és a róka kiszólt az oduból. Kerülj csak bejjebb, kedves barátom! Csak hogy a magas gólya a bejáraton sehogy sem fér be. A róka megsajnálta a gólyát, hát odakint terítette meg a lakomát. Fenséges illatok szálltak a levegőben, a róka pedig ment is a levesért az oduba. Mély tányérban tálalta a levest a róka. Jó étvágyat, mondta, és neki láttak a lakomának. De a gólya a tányérból nem igen tudott enni. Hosszú csőrével csak kavargatta az ételt, míg a róka vígan lefegyelt. Ahogy a róka végzett az ebéddel, kocintottak a békére. Nos, látom, mégsem békét kötni akartál, inkább csak megmutatni, melyikünk a nagyobb ész. Hanem akkor cserébe fogadd el az én meghívásom. Legyél holnap te az én vendégem, mondta a gólya. Ó, a legnagyobb örömmel, mondta a róka kaján vigyorral.
legalább a fiaidat is megismerhetem. Azzal elbúcsúztak egymástól. Az lesz ám a lakom a gyerekek. Friss, finom, omlós fiókahús lesz a holnapi étketek, dörzsölte a kezét a róka. Másnap a róka meghagyta fiainak, hogy várják meg otthon, ő pedig elindult a gólyához. Ment, amerre a gólya mondta neki, de az út végén nem volt más, csak néhány bokor, meg a magas villanyoszlop. Szép napunk van, nem igaz? Köszöntötte a gólya a magasból. Gyere csak, kedves róka, vár már az ebéd! A róka látta már, hogy most visszakapja a tréfát, de még nem tudta, mi vár rá. A gólya megsajnálta és leszállt a fűbe. Csak tréfálkoztam, barátom, akár csak te a minap. Itt a bokrok árnyékában üljünk le inkább, már is tálalom a vacsorát. A róka bosszankodott. Kölykei otthon várják a vacsorát, hiába. Jött a gólya hamarosan, szárnyai közt két korsóval. Olyan hosszú volt a korsó nyaka, hogy a gólya egész csőre elfért benne, kényelmesen fogyaszthatta a békalevest. A róka viszont hiába igyekezett, orra a korsóba nem fért bele. Vacsora végeztével így szólt a gólya. Látod, róka, nem te vagy az egyetlen, aki, ha kell, kitalál egy-egy cselt. Kössünk hát most már tisztes szövetséget. Osszuk meg az órákat. Vadászat közben ne zavarjuk a másikat, ajánlotta. A róka kénytelen, kelletlen kezet nyújtott, és éhesen elkullogott. Nem elég, hogy éhen maradt, ilyen késői órán kell kölykeinek is vadásznia. Így tanította a gólya móresre a rókát. Aki a leckét nem feledte, és a gólyát ezután messziről elkerülte.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

Mese a szelekről. Valamikor régen, sok-sok emberöltővel ezelőtt, a szelek egy szigeten éltek az óperenciás tenger kellős közepén. Négyen voltak. Az északi, a déli, a nyugati és a keleti. Mind egy családból származtak, és a különbségeik ellenére remekül megfértek egymás mellett. Az északi csücsöknél tanyázott a hűvös északi szél, aki a zord időt és a magányt kedvelte. Kissé rideg volt a testvéreivel, mikor pedig haragra gerjedt, jégesővel és hóeséssel árasztotta el a szigetet. Az északi széllel szemben a mindig jókedvű, melegszívű déli szél lakott. Északi testvérével ellentétben ő inkább a forróságot és a vidámságot szerette. Hozzá mindig fordulhattak a sziget lakói, ha egy kis melegségre vagy néhány kedves szóra vágytak. Tőle nyugatra élt a vad és viharos nyugati szél, aki imádta fitoktatni az erejét, és a borsot törhetett mások orra alá. Amikor csak tehette, felkorbácsolta a hullámokat, és elárasztotta tengervízzel a szigetet. Legkisebb testvérük, a játékos kedvű keleti szellő lakott a sziget másik felén. A kalandvágyó szellő már kora reggel talpon volt, és minden nap bebarangolta a szigetet, és közben nevetve cseverészett a fákkal és az állatokkal. Habár voltak néha nézeteltérések a testvérek között, mégis jól megvoltak egymás mellett, s ezért soha egyikük sem hagyta el a szigetet. Így történhetett meg, hogy sokáig az emberek még csak nem is tudtak a szelek létezéséről. Igaz, keringett róluk néhány legenda, ám valójában még sosem találkozott velük senki emberfia. Egészen addig, míg egy fiatal kereskedő el nem határozta, hogy végére jár a dolognak. A kereskedő gyerekkorában a nagyapjától hallotta először a szelek történetét, és még felnőtt korára sem hagyta nyugodni a gondolat, hogy meg kellene keresni a szelek birodalmát. Van, hogy hetekig, hónapokig kell hajóznunk a tengeren, hogy elérjük az úti célunkat. Mennyivel könnyebb lenne, ha a szelek segítségünkre lennének? Tűnődött magában evezés közben a vakmerő ifjú. S végül elhatározta, hogy kerül, amibe kerül, ő akkor is felkutatja a szigetet. Csak egy probléma volt, az sem tudta, hogy merre keresse a szigetet. Ám a fiatal kereskedőnek még ez sem szegte kedvét. Bátran nekivágott néhány fős legénységével a tengernek. Egyre csak eveztek, és egyre távolabb kerültek a hazájuktól. Ám akármerre hajóztak, senki nem tudott nekik útba igazítást adni, hogy hol találják a szelek szigetét. A kereskedő már kezdte elveszíteni a hitét, mikor egy nap a zsúfolt kikötőben megszólította egy vén hajós kapitány. Jól hallottam, fiam, a szelek szigetét keresed? Igen, pontosan oda igyekszem. Szeretném befogni őket, vágta rá a fiú. Bár azt még nem tudom, hogy merre keressem a szigetet, tette hozzá csüggetten. Az út hosszú és viszontagságos lesz, a szelekkel pedig jobb lesz vigyázni, mert hatalmas erejük van. Ne bosszantsd fel őket, mert még a végén megjárod, figyelmeztette a kapitány. Ám az ifjút semmi nem tudta eltántorítani a céljától. Mivel tudta, hogy a szelek nem fogják egykönnyen megadni magukat, tervet eszelt ki ellenük. A kereskedő bejárta a város összes piacát, és kiválogatta a legkülönlegesebb és legízletesebb ételeket és italokat, majd megrakta vele a hajóját. Így vágott neki a kereskedő bárkája az óperenciás tengernek, hogy meghódítsa a szelek szigetét. Az öreg hajós kapitánynak igaza volt. Az út vagy 70 napig tartott, és mikor végre megpillantották a szigetet,
A legénység már a kimerülés szélén volt. Messziről figyelték, amint a szelek egymással fogócskáznak. A morcos északi szél volt a bíró, a vadnyugati szél pedig a fogó, és alaposan megkergette a testvéreit. Az ifjú kereskedőt lenyűgözte a szelek hatalmas ereje. Nem is vesztegette tovább az idejét, és elindult a sziget felé. Amikor partot értek, a kereskedő elsőként ugrott ki a csónakból, és kedves szavakkal köszöntötte a szeleket. Jó napot, uraim! Szeretném vendégül látni önöket a hajómon egy ízletes vacsorára. Kérem, fogadják el a meghívásunkat. Habár az északi szél kissé bizalmatlan volt, testvéreinek tetszett az ötlet, és mit sem sejtve igent mondtak a kereskedő meghívására. Egész nap izgatottan készülődtek az esti lakomára. Mindegyikük a legszebb ruháját öltötte magára. Eközben a hajó személyzete is lázasan készülődött. A szakácsok a konyhában sürögtek, forogtak, a legénység a fedélzetet takarította, néhány zenész pedig az esti mulatságra próbált. Mire besötétedett, a hajó készen állt a vendégek fogadására. A szelek hamarosan belibbentek, mindannyian körbeülték az ételekkel roskadásig telt asztalt, és a lakoma kezdetét vette. A vendégek jó ízűen ettek, ittak, táncoltak, beszélgettek, és közben észre sem vették, hogy mire készülnek az emberek. A szelek belefeledkeztek a mulatságba, és közben néhány matróz észrevétlenül felhúzta a horgonyt, és a hajó elindult a nyílt víz felé. Lassan és csendben siklott a bárka a tengeren, s közben egyre messzebb és messzebb sodorták a hullámok. Eközben a szelek önfeledten szórakoztak, s csak akkor jöttek rá, hogy átverték őket, mikor másnap reggel pirkadni kezdett. Hazafele indultak volna, ám ekkor a hajó már a nyílt tengeren járt, és nyoma sem volt a szelek otthonának. Mindannyian a horizontot kémlelték, felfelröppentek az égre, megkerülték a hajót, ám a szigetet nem lelték sehol. Úgy tűnik, az emberek átvertek minket, ezt nem hagyhatjuk annyiban. Kiáltott fel a vadnyugati szél, és testvérei helyeseltek. Egyszerre égtelen haragra gerjedtek, s olyan förtelmes vihart zúdítottak az emberek nyakába, amilyet még sosem láttak. Az ég elfeketedett, villámok cikáztak az égen, az óriási hullámok pedig addig dobálták a hajót, míg az el nem süllyed. Mikor a szelek kissé lecsillapodtak, négyen négy felé indultak, hogy megkeressék az otthonukat. Elszántan járták a világot, hegyeken, völgyeken át süvítettek, tengereket, óceánokat borzoltak fel, ám az aprócska szigetet az óperenciás tenger közepén azóta sem találták meg.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
1: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Akinek a szeme kék, takarója a nagy ég. Akinek a szeme zöld, puszta ágyat vet a föld. Akinek meg barna, eledele alma. Akinek meg fekete, lilium a tenyere.

0: Fekete István. Iskolás akartam lenni. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Sírás-révás volt persze a saját házunkban, olyan sírás-révás, ami nem kis bánatot jelentett, mert apám kijelentette, hogy még csak 5,5 éves vagyok, és a rendelet előírja a betöltött 6 évet. Péter is megy iskolába, Ernő is, meg Ilona, hát csak én nem mehetek. És könnyeim tócsájában borultam az asztalra, mert tudtam, hogy apámat semmilyen könnyek nem indítják meg. Szerencsémre, Öspörös bácsi átjött valamiért, és megtudakolva bánatom okát, azt mondta apámnak. Hát írjátok be ezt a szamarat, ha mindenáron egy egész, szép, szabad évet akar eldobni az életéből, majd megbánja még, mint a kutya, amelyik 9-et kölykezik. Öspörös bácsi valami iskola székjelnök is volt, és az ő ajánlata elől már apám se térhetett ki. Öltöz fel rendesen, mondta, de aztán azt nem akarom hallani, hogy meguntad az iskolát, mert akkor baj lesz. Rohantam öltözni, mintha búcsúba indultunk volna, valami nagy ünnepre. Cipőmet tisztítottam, aranygombos tengerészruhát öltöttem, és egyáltalán nem értettem, hogy a házban senki se törődött az én rettenetes izgalmammal. Apám nyugodtan reggelizett, nagymama a fehér nemű szekrényben rakosgatott, és meghökkenten nézett rám, amikor megkérdeztem, ne vegyem-e fel az új téli kabátomat. Augusztusban, de fiam! Nézett rám a szemüvege fölött, és hűvös kezét a homlokomra tette. Pedig nincs is lázad. Végül is apám befejezte a reggeliét, és kézen fogott, ami különösen ünnepélyessé tette bevonulásunkat az iskolának kisebbik termébe, ahol az első és második osztály volt elhelyezve. A két tanteremnek ilyen tájt határozottan mosókonyha szaga volt, mert a téglás tantermeket nyár végén lúgköves forró vízzel kellett felsúrolni, nem csak a tisztaság, hanem a bolhák és egyéb csúszó, mászó, ugró apró népség miatt is, amelyek a zavartalan nyári porban rendkívül elszaporodtak. Ebben a kisebbik teremben János bácsi uralkodott, Ganszler János bácsi, a segédtanító, aki most is ott ült a dobogón, de már egyedül volt, mert végzett azokkal az asszonyokkal, akik elhozták a gyerekeiket beiratni az elsőbe. Jánoskám, tolt maga elé apám, Jánoskám, írd be ezt a gyereket, mindenáron elsős akar lenni. Nem lehet, hiszen tudod, hogy nem lehet, keserítette Ganszler János bácsi az én gyermeki szívemet. A rendelet világos. Világos, nem világos. Az Öspörös úr akarja, és vállalja írt a felelősséget. Én meg unom már, hogy ez a gyerek folyton folyvást ott bőgjön a nyakamon. Az más, mondta János bácsi, akkor lehet. Állj ide elém, Pista. Odálltam, belül remegve, kívül azért egyenesen. Mi a neved? Hát János bácsi nem tudja. Elsősorban én nem vagyok most János bácsi, hanem tanító úr. Ismétlem tehát, mondd meg a nevedet. Pista. Rebegtem, miközben apám kilépett az ajtón. A teljes nevedet mond! Fekete Pista! Keseredtem el. Fekete István. Így már jó. Születtél? Igen. Úgy értem, mikor születtél? Év, hónap? 1900. január 25-én, reggel 2:30. Na látod, jól feleltél? Nem vagy azért olyan nagyon buta? Elmetsz. Hétfőn reggel 7:30 itt jelentkezel ebben a szobában. Igen. Hát akkor elmehetsz. Tétováztam kicsit, aztán megfordultam, és elindultam az ajtó felé.
2: Ho-ho! Ökörgy itt a kentek házába, hát köszönni talán nem tudsz. Aki ide belép, vagy innen kilép, az úgy köszön, hogy adjon Isten, hangosan, értelmesen.
1: Adjon Isten, rebegtem, de már nem éreztem magamon a szép ruhát, és már nagyon is másnak éreztem azt az egész iskola ügyet. János bácsi azelőtt sohasem beszélt így velem. Miközben hazafelé bandúkoltam, olyasféle érzésem volt, mint amikor valamit elkövettem, amit még számon kér tőlem valaki. Ez az aggályoskodásom azonban nem tartott sokáig, mert hamarosan megkönnyebbültem, ha arra gondoltam, hogy az iskolába járás majdnem beláthatatlan messzeségben majdnem 2 hét múlva kezdődik. Különben is ott lesz Péter, Ernő, Deres Laci, a lányok közt Kovács Treszka és Ilona is. Ilona, szóval a Kácsaljai együttes teljes létszámban. Mire levetköztem, szinte egészen elfeledtem az egész iskola ügyet. És amikor a hétköznapi agyonnyúzott nyári ruhámban teljesen céltalanul mezítláb elindultam a kertbe, már úgy néztem át velünk szemben az iskola kapujára, mintha valahol messze-messze közeledne az a perc, amikor én oda belépek. Találomra nekiindultam az utcának, és mindent másnak láttam, mint az előtt. Talán azért is, mert tegnap kis eső esett, és most olyan kimosdottnak látszottak a házak. Olyan közel jött a falu vég, tiszta a toronyóra is, mintha messzelátón néztem volna. A levegő most kezdett fölmelegedni, és én tétovázás nélkül fordultam be a Gyaláni útra, bár erre semmi különösebb dolgom nem volt. Arra gondoltam talán, hogy elmegyek a Gyaláni árokig, amelyen kis gyaloghíd visz keresztül, amire ráfeküdtünk, a deszkák között hunyorogva láthattuk a kishalak játékos ficánkolását, amit csak így a deszkák árnyékában lehetett látni. Ezek a futó gondolatok céltalanok voltak. Csak mentem az úton, madarakra leskelődve felfelnéztem az akácfák fölé, megálltam egy-egy pillanatra, mint aki vár valamire. Valamire, ami biztosan eljön.
0: Az iskolás akartam lenni című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Mentovics Éva, a pillangó tánca. Előadja ifjabb Bazsinka József. Könnyű a léptem, libben a szárnyam, hajnalban már a kerteket jártam. Csábít a rózsa, rezzen az ága, bókol a szélben tarka virága. Tálom a narcisz, nektár az étkem, jácintok mellett nyílik szerényen. Elringat lágyan varázsos tánca, amíg a szellő halk dalát játsza. Dandana dandan, így szól a dallam, ringj, kecses narcisz, táncolj alattam. Dandana dandan, így szól a dallam, illatos bodza, hajlongj alattam. Mezőkön pitypang, kiskertben zsája, akácok fürtje, csillagfürt várma. Cikázva szállok a lenge szélben, rózsakehelyben szunnyadok éjjel. Párnányi szirmán az édes illat varázsporos, mély álomba ringat. Amíg a szellő halk dalát játsza, mesés a pöttöm pillangó álma. Dandana dandan, így szól a dallam, ringi pompás rózsa, táncolj alattam. Dandana dandan, így szól a dallam, illatos jázmin, hajlongj alattam.
0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Csukás István, Mirmur kalandjai, egy kis csacsi története. Mirmur híres festő lesz. A színházasdi óta az udvarlakói szívükbe zárták a kis csacsiékat, de a legnagyobb sikert mégiscsak Mirmur aratta a plakátjával. Itt is ott is suttogták róla, hogy milyen nagy festő, és Mirmur is kezdett peckesebben járni. Különös szokásokat vett fel egyik napról a másikra. Valahonnan szerzett egy selyem darabot, s azt a nyakába kötötte sálnak. Aztán meg egy szén darabot talált, s azzal telirajzolt minden tiszta papírost. S mikor összegyűlt belőle egy csomó, kiszögelte a nyúlketrec oldalára, s fölülre odaírta nagy betűkkel: kiállítás egész nap nyitva. Jöttek is az udvar lakói, megnézték a képeket. Nagyon tetszett mindenkinek. Mirmur pedig szerényen elmosolyodott, mikor dicsérték. Született tehetség vagy, mondta Morzsa, s megveregette Mirmur vállát. Aztán egyszer csak odarobogott Tyúkanyó rengeteg csirkéjével, és azt mondta Mirmurnak, hogy rajzolja le őket. Mirmur felnézett az égre, összehúzta a szemét, aztán azt mondta: rendben van, most jó a világítás, üljetek le. Leültette őket, középre Tyúkanyót, s egyik oldalára is 10 csibét, a másik oldalára is 10 csibét. Ne mozogjatok, szólt a csibékre, s elővette egy nagy papírt, letette a földre, s elkezdte rajzolni őket. Mosolyogjatok, szólt Tyúkanyó csibéire. Mirmur pedig elkezdte nagy gonddal rajzolni Tyúkanyót, de közben bizony a csibék elunták a várakozást. Izegni mozogni kezdtek, s az egyik kis csibe a sor végéről óvatosan Lábujjhegyen átment a sor másik végére, olyan óvatosan, hogy a kandúr észre se vette. A többiek majd megpukkadtak a nevetéstől. Aztán, mikor Mirmur egy pillanatra nem nézett oda, még egy kis csibe átment. Úgyhogy az egyik oldalon 8-an maradtak, a másik oldalon meg 12-en lettek. Mirmur közben lerajzolt a Tyúkanyót a papír közepére, s hozzákezdett, hogy a csibéket is lerajzolja. Rajzolja, rajzolja, először az egyik sort. De hát a csibék, míg nem nézett oda, átszögdöstek a másik oldalra, úgyhogy az egyik oldalon csak 2 maradt. Mirmur kicsi csodálkozott ugyan, de lerajzolta azt a 2-t, aztán nagy komolyan hozzáfogott, hogy a másik sort is lepingálja, merezgette a szemét, nézegette a világítást. De a csibék visszaszögdöstek, úgyhogy ott csak 3 maradt. Mirmur lerajzolta őket. Végre kész lett a kép, s megmutatta Tyúkanyónak. Hát a többi csibém hol van? Kérdezte Tyúkanyó. Itt csak 5-öt látok, nekem pedig 20 van. Akárkitől megkérdezheted, mindenki tudja. Mirmur vakarta a fejét, nem tudta, mit csináljon. Látja ő, hogy 20 kis csibe van, de mikor rajzolta őket, akkor csak ennyi volt. A kis csacsi, aki ott állt a nyúlketrecnél, oda ment Mirmurhoz, és azt súgta neki. Mondd, hogy jöjjön vissza később, a többit bízd rám. Mirmur megmondta Tyúkanyónak, hogy jöjjön később, kicsit még csiszolni kell a képen. Tyúkanyó el is ment a csibéivel. A kis csacsi azonban az egyik csibét visszacsalogatta. Gyere, mondta neki, most téged egyedül fogunk lerajzolni. A kis csibe büszkén kifeszítette a begyét, tollas kis fejét gőgösen feltartotta. A kis csacsi odasúgta Mirmurnak. Rajzold le annyiszor, ahány csibe hiányzik. Úgy se lehet észrevenni, olyan egyformák. Mirmur le is rajzolta az egyik oldalra 8-szor, a másik oldalra 7-szer a csibét. Még egyszer megszámolták a kis csacsival, hogy megvan-e mind a 20. Aztán Mirmur összetekerte szépen a képet, s elindult, hogy elvigye tyúkanyónak. Ez volt a legnehezebb munkám, mondta a kis csacsinak. Köszönöm, hogy segítettél. A kis csacsi bólintott, de mire válaszolt volna, Mirmur már messze járt a képpel.
0: Csukásmese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Egy kedves találós kérdéssel készültem nektek. Így szól. Ennek a kis kartonlapnak szép kép van az elején, a hátuljára pedig írhatsz üzenetet. Ünnepekkor, születésnapra vagy nyaralásról szokták elküldeni. Postán utazik, és örömet, jó kívánságokat visz annak, aki megkapja. Mi lehet ez? Igen, ez a képeslap. Én nagyon szeretek képeslapot kapni, mert olyan kedves gesztus és jól esik, hogy gondoltak rám. De természetesen írni is szeretek. A nagyimnak születésnapjára mindig zenélő képeslapot küldünk. Nagyon szereti. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: az okos leány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy molnárnak egy takaros okos leánya, aki olyan okos volt, hogy hetet hét országra elment a híre. Meghallja ezt a király. Oda izen, hogy van neki a padláson 100 esztendős kendere. Fonja meg azt sejem cérnának. A leány erre visszaizen, hogy van nekik egy 100 esztendős sövénykerítésük. Csináltasson a király abból aranyorsót, akkor szívesen megfonja az aranyfonalat, mert az csak nem kívánhatja a király, hogy a drága aranyfonalat haszontalan faorsón fonja meg. Tetszett a királynak a felelet. Megint izen a leánynak, hogy van neki a padláson egy lyukas korsója, foltozza meg, ha tudja. Megint vissza izen a leány, hogy fordítassa ki a király a korsót, mert az öreg apja se hallott olyat, hogy a színéről foldoztak volna meg valamit. Ez a felelet még jobban megtetszett a királynak. Most meg már azt izente, hogy menjen el a lány ő hozzá, de menjen is meg ne is, köszönjön is meg ne is, vigyen is ajándékot meg ne is. Erre a leány elkérte az apjától a szamarát, felült a hátára, és úgy ment a király elébe. Otthon egy galambot megfogott, két szita közé tette, és elvitte magával. Mikor aztán a király elébe ért, egy szót sem szólt, hanem meghajtotta magát, aztán a galambot a szita közül elrepítette. Így aztán ment is, nem is, köszönt is, nem is, vitt is ajándékot, nem is. A király úgy megszerette az okos leányt, hogy mindjárt elvette feleségül.
0: Az okos leány című mesét hallottátok.

Egy nagy erdő szélén fekszik a pici, de annál tisztább vízű ebihaltavacska, ami arról kapta a nevét, hogy tavasszal csak úgy hemzseg benne a sok kis ebihal. Nem is csoda. Ez a tó a békák kedvenc helye. A tavacskába egy friss forrás folyik a hegyekből, a napocska kellemesen melegíti, színpompás virágok nyílnak mellette, és egész nap ebédnek és vacsorának való bogarak döngicselnek körülötte. Az ebihal tóban lakik egy leveli béka család is, akik messze földön híresek arról, milyen szép hosszúkat tudnak ugrani, de arról is, hogy nincs az a bogár, amit ne tudnának ragadós nyelvükkel elkapni. A többi béka mind hozzájuk jár, hogy megtanulja az ugrálás és a nyelvkinyújtás minden egyes kis fortéját, ők pedig büszkén és lelkesen adják át a tudásukat. Reggelente korán kelnek, tornáznak egyet mindannyian a tóparton, kinyújtogatják az alvásban elgémberedett tagjaikat, utána versenyt ugrálnak, és begyűjtik az ebédre valót. Délután megérkeznek a lelkes tanulók, és elkezdődik a békaiskola. Van ott magasugrás, távolugrás, szúnyogvadászat és nyelvleckék. A sok kis diák pedig szorgalmasan gyakorol. A leveli béka mama és a leveli béka papa nagyon büszke a szép és ügyes családjára, és minden tavasszal örömmel várják az új kis ebihalakat, akik majd, ha felnőttek, beállhatnak az iskolába tanítani. Ám az egyik tavaszon olyan ebihal érkezett a családba, aki nagyon meglepett mindenkit, a szüleit, a testvérkéit és a környékbeli békákat is. Ebből a kis ebihalból ugyanis egy csomós nyelvű kis béka lett. Próbálta ő is nyújtogatni a nyelvét, kibogozni, húzta jobbra, húzta balra, megvizsgálta a mamája és a papája, a végén még a szomszédban lakó öreg varangy is, de a csomó az maradt. Egy fia béka nem volt a környéken, aki megértette volna a dolgot, még hogy egy csomós nyelvű béka. Segíteni pedig végképp nem tudott senki. A kis béka pedig hiába volt ügyes az ugrásban, nagyon szégyelte magát. Jobbnak látta, ha az iskola közelébe sem megy. Ki ne nevessék a tanulók, amiért egy kicsit pössze és nem tud szépen kuruttyolni. Hiába mondták neki a szülei, hogy nincs ezzel semmi baj, ő is ügyes nagy béka lesz. Inkább egyedül ugrálta körbe a tavacskát, a folyópartot és a környéket, és gondosan kerülte a többi béka társaságát.

A csomós nyelvű kisbéka ugyanis a távolból figyelte az eseményeket. Így történhetett, hogy ő vette észre először, nagy lesz a baj. Az égen ugyanis egyszer csak feltűnt egy keskeny árnyék. Hazatértek az első gólyák a nyaralásról, és igencsak üres volt a bendőjük. Az egyikük fente már a csőrét egy kis békacombra. Amikor meglátta a békákkal teli tavacskát, úgy megörült, hogy azt sem tudta, melyik finom falattal kezdje. Az ünneplő békák pedig annyira belemerültek a vidámságba, hogy már csak későn eszméltek. A gólya ugyanis épp ott tért földet az ünnepség mellett, és bőszen kelepelt. Mindenki ugrott volna, amerre lát, de földbe gyökerezett a lábuk a nagy ijegységben. Egy béka volt csak résen, aki nagy ugrásokkal meg is érkezett. Mégpedig a csomós nyelvű kis béka. Ügyesen az éhes gólya csőrén termett, és hopp, egy szempillantás alatt összecsomózta a madár hosszú csőrét. A meglepett gólya rázhatta, csóválhatta és bólogathatta a fejét. A kis békától csak nem szabadult. Ott himbálózott a szorosra kötött csőre végén. Addig persze a többi ilyet béka szanaszét ugrált. Valaki a vízben, valaki a fűben, valaki a hatalmas levelek és kövek alatt talált menedéket. A gólya csalódottan és éhesen nézett körbe, és tudta, bórul járt. Amikor a kis béka látta, hogy már mindenki biztonságban van, akkor ügyesen, hogy a gólya észre ne vegye, lecsúszott a csőréről, és ő is eltűnt egy nagy lapú levél alatt. A kelepelő gólya pedig korgó gyomorral tovaszállt. A veszély elmúltával előbújt a többi béka is. Körbeállták a nagy hőst, és egyszerre éjjenezték. Megmentetted az életünket! Nagyon köszönjük! Kuruttyolták kórusban. Meg is tartották gyorsan az ünnepség elmaradt részét, ahol a csomós nyelvű kis békának is jutott oklevél. Mégpedig a legbátrabb békának szólunk.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól. Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, én Nagy Adri énekesnő vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves mesét. Berg Judit, Szüret. Sündoktól szőlőskertjében, a domboldalon megérett a szőlő. Egy napsütéses őszi szombatra a doktor meghívta az erdő lakóit, hogy segítsenek neki szüretelni. Korán reggel kezdődött a munka. Sünd doktor vesszőből font puttonyokat, kosarakat adott a szüretelőknek, azokba kellett az érett szőlőfürtöket gyűjteni. A présház mellett tüzet raktak, Sünd doktor és Mókus mama jókor a bográcsban paprikás krumplit főzött, hogy ebédidőben legyen mivel megkínálni az éhes szüretelőket. Még Szarvasbogár bácsi is eljött. Igaz, a fájós lába miatt szőlőt szedni nem tudott, de a tűz mellett ücsörögve, pipázgatva elbeszélgetett Sünd doktorral és Mókus mamával. Panka, Csiribi, a mókus gyerekek és a Sünd testvérek a dombtetőről indultak. Egyik vállukon puttony, másik kezükben olló. A mosolygós érett szőlőt fürtöket lenyisszantották, a puttonyba dobták. Így haladtak tőkéről tőkére. Amikor megtelt a puttony, visszaballagtak vele a présházhoz, és a szőlőt a ház előtt

0: álló hatalmas kádba borították. A nap mosolyogva figyelt az égen, és néha sóhajtott egyet. De jó lenne, ha én is segíthetnék. Hiszen eddig is dolgoztál, rázta a fejét Csiribi. Te érlelted meg a szőlőszemeket, igazán pihenhetsz most már egy kicsit. Az egyik szőlőtőke karóján Gyík Sanyi és Gyík Gyuri sütkérezett.
1: Még hogy szüret? Micsoda butaság?
0: Mondogatták. Sanyi, Gyuri, ti nem jöttök segíteni? Kérdezte Jocó, aki mindig mérgelődött, ha a csúfhondáros gyíkokkal találkozott.
1: Dehogy megyünk, nem érdekel minket ez az unalmas szőlő!
0: Fordított hátat Gyík Sanyi. A sor szélén haladó Emma hirtelen nagyot kiáltott.
1: Au! Ez fájt!
2: Mondtam, hogy vigyázz azzal az ollóval, mérgelődött testvére Jocó.
1: Nem az olló volt az, jaj,
0: kiáltott Emma, és ilyetten ugrott hátra, amikor már a többiek is hallották, hogy valaki dühösen kiabál.
1: Nem mész innen, te kis haszontalan, hozzám ne nyúj!
0: Mindannyian Emma köré sereglettek, a mókus kislány előtti szőlőtőke harciasan hadonászott a kacskaringós kacsokkal.
1: Ez az én szőlőm, nem adom! Ha nem szedjük le az érett szőlőt, megrohad!
0: Lépett közbe Csiribi.
1: De én nem adom, még nem érett!
0: Visított a szőlő.
1: Dehogy nem, már egész fonnyadtak a szőlőszemek,
0: mondta Jocó, és előre nyúlt, hogy megérintse az egyik fürtöt. De rögtön vissza is rántotta a mancsát, mert a szőlőkacs hatalmasat csapott rá.
1: Áú!
0: Üvöltött Jocó.
1: Úgy kell neki, úgy kell neki!
0: Kacagott Gyík Sanyi és Gyík Gyuri a hátuk mögött.
1: Na megálljatok,
0: heveskedett Jocó, és nagy haragjában nem is tudta, hogy a két gyíkra roncsol rá, vagy a harcias szőlőtőkét cibálja meg alaposan.
1: Csillapodj, Jocó! Ne is törődj velük!
0: Lépett mellé Panka, aztán a szőlőtőkéhez fordult. Nézd, minden szőlőfürtöt most gyűjtünk össze.
1: Ma van a szüret. Már megértek a szemek. Én még érlelni akarom,
0: kiabált a szőlő. Tudod mit? Érled még egy kicsit, mi addig leszedjük a többit, és csak a szüret végén jövünk vissza hozzád, javasolta Panka.
1: Akkor sem adom,
0: durcáskodott a szőlő.
1: De akkor már muszáj lesz,
0: mordult el Jocó azzal a szüretelők, tovább is mentek. A többi szőlőtőke boldogan nyújtotta feléjük az érett fürtöket. Délre megtelt a szőlővel a présház előtti kád is.
1: Préseljük ki, kiaválták lelkesen a szüretelők.
0: Sündoktor beleegyezett. Mindenki tisztára mossa a lábát, aztán mezítláb be is ugrottak a kádba. Csupasz lábukkal taposták a szőlőt. Ahogy talpuk alatt szétnyomódtak a szemek, a kád alján lévő lyukon keresztül csurdogálni kezdett a szőlőlé. Sündoktor tálat tett alá, hogy abba folyjon ki.
1: Gyerünk, lássuk kitapos legnagyobbat,
0: ugrált jó kedvében Jocó. Hát ebben a versenyben biztos nem a tündérek győznek, kuncogott Emma. Igaza volt, Panka és Csiribi olyan könnyű volt, mint két pihe. Hiába tapicskoltak a szőlőn, egyetlen szemet sem sikerült szétnyomniuk. De azért taposták ők buzgón.
1: Olyan jó érdés, hogy csiklandozza a talpam,
0: nevetett Panka. Mire kitaposták az összes szőlőlevét, az ebéd is elkészült. A szüretelők fáradtan huppantak le az asztal köré. Mókus mama mindenkinek telemerte a tányérját paprikás krumplival. Sündoktor puha kenyeret is adott hozzá. A poharakba persze frissen préselt szőlőlé, a must került. Ebéd után folytatták a munkát. Amikor újra megtelt a kád szőlővel, megint kitaposták a levét. Délutánra már szinte nem is maradt tennivaló. Úgy tervezték, hogy nagy muzsikával, tánccal fog végződni a szüret.
1: Már csak az egy szőlőtőke van hátra, jelentette ki Jocó. Remélem, megnyugodott már.
0: A csapat megindult felfelé a soron, hogy megkeressék a kiabáló szőlőt. De hiába reménykedtek, a szőlőtőke, amint meglátta a közeledőket, hangos jajveszékelésbe kezdett.
1: Segítség! Menjetek innen! Még nem értek meg a szemek! Dehogy nem!
0: Kiáltott Jocó, és közelebb lépett. De ebben a pillanatban rátekeredtek a kacsok, és mire a többiek felocsúttak, Jocót gúzsba kötötte a szőlő.
1: Ereszel!
0: Rángatta magát Jocó, de a szőlő erősen tartotta. Csiribi rögtön odaugrott, hogy kiszabadítsa a barátját, de a szőlő egy szempillantás alatt őt is foglyul ejtette. Emma pedig sírva fakadt.
1: Ereszd el Jocót és Csiribit! Hogy is ne!
0: Harsogott a szőlő, és még erősebben szorította a két fiút. Panka gondolt egyet, előhúzta a furujáját, és halkan játszani kezdett.
2: egy szomorkás, de kedves dallamot, mintha így kérni a szőlőt, hogy ne harcoljon tovább.
0: A szőlőtőke elgondolkodva hallgatta őt, sőt, kicsit, mintha engedett is volna a szorítása.
2: De muzsikálhatott akármilyen szívhez szólóan Panka, Jocót és Csiribit nem tudta kiszabadítani a kacsok közül.
0: Panka végül leengedte a furujáját, és nagyot sóhajtott.
1: Hívjuk ide Sündoktort, a mamát meg a papát,
0: szipogta kétségbe esetten Emma. Ám ebben a pillanatban szirénázás hangzott a közelben. A hang egyre csak erősödött, és hamarosan egy kis zöld mentőautó állt meg a szőlőtőke mellett. A mentőből három apró leveli béka ugrott elő.
2: Megérkezett a mentőszolgálat,
0: harsogták.
2: Innen jött a riasztás?
0: Szemügyre vették a szőlőtőkét és a két megkötözött barátot.
2: Akkor most kint kell segíteni?
0: Kérdezte tanástalanul a béka. Panka gyorsan elmesélte a virágmentő gyorszolgálatnak, mi történt. A leveli békák óvatosan közelebb ugráltak, hogy alaposan szemügyre vegyék a szőlőt.
2: Nem látunk semmit,
0: kurutyoltak.
2: El kéne engedned Csiribit és Jocót.
1: Nem engedem,
0: makacsolta meg magát a szőlő. Ekkor a hátuk mögött megszólalt valaki, akit eddig észre se vettek.
2: Erezd el őket nyugodtan,
0: Gyík Sanyi volt az. Kényelmesen odasétált a szőlőhöz, és elnyújtózott az egyik ágán.
1: Hát ti barátok vagytok?
0: Hökkent meg Panna.
2: Persze, együtt szoktunk napozni,
0: mondta a szőlő, azzal lassan letekerte a kacsokat Csiribiről és Jocóról. A békamentősök végre odafértek a tőkéhez.
2: Ez a szőlő tényleg nem érett, még nem lehet születelni,
0: jelentette ki végül a legnagyobb.
2: Hogy? Egészen fonnyadtak a szemek,
0: kiabált Jocó.
2: Igen, de ez mazsola szőlő.
0: A napnak addig kell sütnie, amíg teljesen összeaszalódnak a szemek, és mazsola lesz belőlük.
2: Panka eltáltotta a száját. Hát szőlőből lesz a mazsola?
1: Bizony,
0: kacagott az ég alján a nap. Ezek szerint nekem is maradt még egy kis tennivalóm. A mentősök elégedetten visszaugráltak a kocsiba, és elszáguldottak.
1: De honnan fogjuk tudni, hogy mikor érett meg?
0: Kapott észbe Emma.
2: Majd Gyík Sanyi ide hív titeket,
0: mondta a szőlő.
2: Ha megérett a mazsola, szedhetitek. Gyík Sanyi úgysem fog szólni senkinek,
0: morgott Jocó. Gyík Sanyi rögtön hátat fordított Jocónak, de a szőlő halkan duruzsolt neki valamit. Sanyi végül rándított egyet a vállán.
2: Jó, ha ennyire szeretnéd, nem bánom.
0: Ekkor felharsant a présháznál Sündoktor hangja.
3: Ha-hó, barátaim, gyertek! Véget ért a munka! Kezdődhet a mulatság!
0: A szüretelők felkapták a puttonyukat, és indultak.
1: Gyík Sanyi, nem jöttök a mulatságba?
0: Kérdezte Panka.
1: Szüreti mulatság?
2: Ugyan, micsoda butaság!
0: Legyintett Gyík Sanyi, és kényelmesen elnyújtózott a szőlő egyik ágán.

telefonat, várjál, csörög a telefonom, várjál, ki az? Várjál, te vagy, apa, halló, te vagy az? Nem, én az A38 hajón a gyerekekkel bulizom. Láthatatlan, anya, nem most nem főz, nem takarít. A tesóm meg tablettát teszik és tableten él. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Apa, tudod mit, inkább zenéljünk tovább, lány.

0: Háló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A rózsát nevető király kisasszony. Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl. Volt egy nagy birodalom, s annak egy özvegy királya. A királynak egyetlen leánya pedig olyan csodálatosan szép volt, hogy messzi országokból jöttek a kérők. Hercegek, grófok, királyfiak. No, de nem csak igézően szép volt a király kisasszony, hanem különleges is. Mikor nevetett, szájából illatos rózsaszirmok hullottak. Ha sírt, igaz gyöngyet könnyezett. S ha mezítláb lépkedett, lába nyomán aranytallérok csengtek. Amint a király kisasszony ínségnek hírét vette, a szegényeket mindjárt fölkereste, s addig táncolt mezítláb, amíg egy életre való aranyat össze nem gyűjtött. Egyetlen kérő volt csak, aki a király kisasszonyt érdekelte. A szomszédos király fia, akiben nyomban beleszeretett. Az öreg királyok is szívesen látták volna a Frigyet, így hát megegyeztek. Egy volt csak, ki nem örült az eljegyzésnek. A szomszédos palota udvarmesternéje, aki valójában egy gonosz boszorkány volt. Saját csúf és szívtelen lányát, kit még nem látott senki, akarta a trónon látni, a királyfihoz férjhez adni. Ezért gonosz tervet eszelt ki az esküvőre. A királyt mézesmázos szavakkal rávette, hogy ő vezesse a hintót, amit a király kisasszonyért küldtek. Az öreg király hajlott a szóra, s már indult is a hintó a szomszéd királyságba. A király kisasszony apjától búcsút vett, s még jó darabon mezítláb ment az úton. Az aranyakat, amik a léptei után csendültek, a szegényeknek hagyta, s csak ezután szállt fel a kocsira. Amikor az országból kiértek, szörnyű vihar keveredett. Az örvénylő fekete felhőkből a boszorkány lánya szállt alá. Egyetlen mozdulattal elkapta a király kisasszonyt, majd elvette szegény lány szemevilágát. A király kisasszonyt az árokban hagyták, a szemét is utána dobták. Úgy mentek tovább a palotába, mintha a boszorkány lánya lenne a menyasszony a hintóban. A király kisasszony talán máig az árokban heverne, ha arra nem jár három legény egy szekérrel. Kihúzták az árokból, s ahogy volt, szakadtan, s mezítláb, támogatták tovább az úton. Hát így cipelték egy darabig, a mögötte hulló aranytallérokat mindegy szálig felszedegették. Végül megunták a gyaloglást, felpattantak a szekerükre, s elhajtottak. A királylány ismét magára maradt. Egy öreg kertész éppen hazafelé tartott, mikor meglátta a leányt. Megsajnálta, a kocsira tette, és hazavitte. Már csak azon tanakodtak feleségével, hármójukat miből tartják majd el. Mert szegény ember volt a kertész, csak a szíve volt jóságban gazdag. Másnap el is ment a kertész a falu boszorkányához, hogy kérjen egy pár szemet a lánynak, akkor elmehet az is dolgozni. Adott is neki a boszorkány, csak éppen azt nem árulta el, miféle szempár a portékája. A kertész otthon a szemeket a helyükre rakta, de volt valami furcsaság a dologban. Mégsem járja, hogy ez a lány folyton folyvást a sarkot bámulja. Miféle szemet szereztél neki, apjuk? Kérdezte a felesége. Visszament hát másnap az öreg boszorkához. Bizony, macska szemet adtam el neked. Azért nézi a lány a szoba sarkát, mert az egereket lesi, nevetett a vén satrafa. Na, de nem bánom. Kicserélem őket. Éppen az éjjel találtam két szép szemet. Mikor az új szemeket a király kisasszony betette, éppen úgy látott, mint annak előtte. El is sírta magát gyönyörűségében, és az öreg nagy ámulatára gyöngyök potyogtak könnyek helyett. Akkor elnevette magát a lány, és táncra perdült, hullott sorban a rózsaszirom, és gyűltek az aranypengők. A király kisasszony még aznap gazdaggá táncolta az idős párt és minden szegényt a faluban. Ám mégsem volt maradása, és másnap elindult a maga útjára.
Mindeközben az udvarmesterné terve sikerrel járt, és a királyfi nem vette észre a csalást. Feleségül vette a boszorka lányát, s mikor az újdonsült királyné komornát keresett, éppen a király kisasszonyt vette fel. Egy nap, mikor a királynét öltöztette, a királyfi hirtelen benyitott a szobába, és a király kisasszony ilyettében megszúrta a királynét egy gombos tűvel. A királyné mérgében úgy arcon ütötte a leányt, hogy az menten sírva fakadt. A királyfinak kikerekedett a szeme a csodálkozástól, hogy a lány nem könnyeket sír, hanem igaz gyöngyöket. Kezdte már érteni, hogy mi történhetett, hiszen akit feleségének hitt, soha nem nevetett, de egy könnycseppet sem ejtett, hiába a híre a különlegességnek. Tán csak nem te vagy a rózsát nevető király kisasszony? Kérdezte a királyfi. Mire a lány elnevette magát, s csak úgy hullott a sok rózsa a szájából. Akkor levette a cipőjét, és fel alá sétált a palotában, pengett a lába nyomán az arany. Ezután elmesélte a királyfinak, hogyan járt, milyen rútul látta el a baját a királyné és anyja, a boszorkány. A királyfi azon nyomban a palotából kitiltotta őket, s még az országból is kiűzette. Aztán hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak, hét napon és hét éjjelen átmulattak. Ásó, kapa, nagyharang talán még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Hogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? Egy, kettő, három, négy...

0: 爸。
1: Ez a gyerekek rádiója.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Mit varsz, papucsot, kiknek, urraknak.
2: Ez a mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Ráadás mese. A kiskacsa és a róka. Kip-kop, kikopog. Valaki a tojás belsejében. Recs! Megrecsent a tojáshéj. Egy kiskacsa dugja ki a fejét. Recs, recs, recs! Repedeznek a tojások. Kibújnak a kiskacsák. Kacsamama nagyon boldog. Gyönyörű kicsinyei születtek. 1, 2, 3, 4, 5. Nagyon ügyesek, már totyognak is. Bukdácsolnak, lépegetnek, forgolódnak. Milyen érdekes a világ. Kacsamama vidáman hápog nekik. Gyertek, kicsikéim, sétáljunk egyet.
2: Hurrá, sétáljunk!
1: Ujjonganak a kiskacsák. Lemegyünk a tóhoz is, mondja kacsamama.
2: Menjünk, menjünk!
1: Örvendeznek a kicsik.
3: Fürödni is fogunk,
1: ígéri kacsamama.
2: Háp, háp, jaj, de jó, ússzunk már is,
1: kérlelik a kicsik. A legkisebb kacsa azonban elszomorodik.
4: Én sajnos nem tudok úszni,
1: mondja.
3: Dehogy nem, minden kiskacsa tud úszni, vigasztalja a mamája.
4: De én mégsem, mi lesz, ha elsüllyedek?
1: Kérdezi.
3: Majd meglátod, nem lesz baj, beugrasz a vízbe, és már úszol is.
4: Hidd el, mama, nekem nem sikerül,
1: sírdugál a kicsike.
3: De nincs idő a nyafogásra, indul a család. Elől totyog kacsamama, utána a kiskacsák. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Leghátul megy a legkisebb. Potyognak a könnyei, sírva lépeget a többiek után.
4: Jaj, jaj, én nem tudok úszni,
1: panaszkodik. Leérnek a partra. Hű, de szép a tó, csillog a víz, körülötte susog a nád. Nagyon tetszik a kiskacsáknak.
2: Ugorhatunk?
3: Gyertek utánam, vezényel kacsamama.
1: Hó, rukk, beugrik. Sorra ugranak utána a kicsik. 1, 2, 3, 4. Csobban a víz, vígan úszkál mindegyik. Már csak a legkisebb kacsa ácsorog a parton.
2: Gyere, ne félj!
1: Hívják a testvérei.
2: Látod, mi sem süllyedünk el.
4: De én nem tudok úszni,
1: hüppögi a kicsike.
2: Tudsz te is, csak gyere!
4: Nem merek,
1: feleli a legkisebbik. Kacsamama azt mondja neki.
3: Ha nem akarsz úszni, maradj a parton. Mi fürdünk egyet. De vigyázz, nehogy elkapjon a róka. Vörös bundás, hosszú farkú állat nagyon szereti a kiskacsákat.
1: Azzal elindulnak. Körbeúszszák a tavat, ennivalót keresgélnek. A kicsike egyedül marad a parton. Szomorúan néz a testvérei után. Egyszer csak megrezzen a háta mögött a fű. Oda néz. Látja, hogy valami mozog a bokorban. Nézi, nézi, mi lehet az? Halk morgást hall a bokor mögül. Vörös bunda látszik a levelek között.
4: Ajjaj, ez biztos a róka!
1: Rémül meg a kiskacsa, és futásnak ered. A róka kiugrik a bokorból, hogy ham, bekapja a kiskacsát. A kiskacsa ilyetében ugrik egy nagyot, nem is nézi hová. Csobb! Bepottyan a vízbe. A róka nem megy utána a tóba, hanem elsonfordál. A kiskacsa csodálkozva látja, hogy nem süllyedt el. Igaza volt a mamának, ő is tud úszni.
2: Háp, háp, várjatok!
1: Kiáltja.
2: Jövök már, én is tudok úszni!
1: És boldogan iparkodik a mamája után.

Voltatok ebben a jókedvű lakodalomban, a tücsök lakodalomban. Aki szeretné a lemez, lemezünk is van, az a címe, hogy nem, hogy tücsök lakodalom. És a zenekar tagjait bemutatnám, mégpedig tőlem balra, fényes szaxofonnal és furujával,

0: az épp piros ruhában Juliska néni, akit egyébként úgy hívnak, hogy és énekelt velünk, táncolt velünk, tapsolt velünk. Csiba Juli! Nagy tapsot kérünk neki is!
1: És aki gitározott,

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Ma apák napja van. Tudtad, hogy ezen a napon azt ünnepeljük, mennyire különlegesek az apukák? Ők azok, akik segítenek megoldani a problémákat, megszerelik azt, ami elromlik, játszanak velünk, és mindig ott vannak, ha szükségünk van rájuk. Mondjunk ma köszönetet nekik azért, hogy mindig mellettünk állnak és szeretnek bennünket. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! Felfedező vagyok. Képzeljétek, a minap Tudor kukaccal és Dénessel nézegettük a földgömbünket, olyan helyek után kutatva, amelyeknek magyar neve van, de nem Magyarországon vannak. Afrikában csak egy ilyet találtunk, a Teleki vulkánt, amit Teleki Sámuel után neveztek el, hiszen ő fedezte fel. Teleki egy vérbeli kalandor volt. Ő vezette az első olyan európai expedíciót, vagyis felfedező utat, amelynek Kelet-Afrika feltérképezése volt a célja. Fel is fedezett két tavat, egy vulkánt, és találkozott több afrikai törzs tagjával. Tjú, nagyon izgalmas lehetett. Remélem, egyszer én is felfedezek valamit.
0: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Rádió egyfejűeknek.
0: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Én Korcsog Laura vagyok. És ha hiszitek, ha nem, nem csak anyák napja létezik, hanem apák napja is. Így ebből az alkalomból, de úgy amúgy is, köszöntsük az apukákat. Én most ezt a verset apukámnak szánom, hiszen én nagyon-nagyon szeretem őt. Almási Alexandra, ő az apukám. Ő az apukám, látod? Ott a képen. Babusgatott, szeretgetett, nevelgetett régen. Mára már kinőttem a babaruhát, tipegőm is kinyúlt éppen. De mi maradtunk, ketten, kéz a kézben. Mondd, ugye büszke vagy most rám? Nézd rám, kérlek szépen, hadd lássam, ahogy a könny csillan a reményben. Ő az apukám, látod? Ott a képen. Becézgetett, ölelgetett, puszilgatott régen. Felnőtt lettem. Hát figyelj rám, apa. Nem vagyok már gyerek, s nem is vagyok baba. Tudom, hogy óva őrzöd minden álmom. Betakargatsz, ha kell, ha fázom. Ledöltek a rózsaszín palotácskák, kipukkant a szappan buborék. De ne félj, én még maradni szeretnék. Köszönöm a sok jót, a törődést, na meg a biciklit. Apa, csak annyit mondok. Szeretlek. Szeretlek, apa.
1: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földigi liszta. Kóreai mese. Egy parázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földigi lisztához, és miért nem vette el a földigi liszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földigi liszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondol csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának,

0: A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.
1: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok! Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés rajongó. Újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Így hangzik. 4 oszlopos lábán ballag, ráncos bőre szürke vastag. Lapát fülét billegeti, az ormányát meglengeti. Ez mi lehet? Elmondjam még egyszer, amíg gondolkodtok? 4 oszlopos lábán ballag, ráncos bőre szürke vastag. Lapát fülét billegeti, az ormányát meglengeti. Tudjátok? Hát persze, hogy tudjátok. Az elefánt a válasz. Nagyon ügyesek vagytok. Elmondjam nekem, melyik állítás segített a legtöbbet? Az, hogy nagyok a fülei és van ormánya. Jó volt veletek találgatni ma is.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, műsorvezető. Most egy olyan mesével készültem, ami az ételekről szól, legalábbis azokról az ételekről, amelyeket nem biztos, hogy szeretünk, lehet, hogy meg sem merünk kóstolni. Hát nekem ilyen volt a finom főzelék, amit egyáltalán nem szerettem, megkóstoltam, de akkor sem ízlett, és tulajdonképpen azóta sem szerettem meg. Viszont a legnagyobb kedvencem az természetesen a tejbegríz volt kakaóval. Hát hallgassátok meg szeretettel a következő történetet. Vadadi Adrien, leszel a barátom? Nem szeretem. Minden gyereknek megvan a maga rigolyája. Dani azt szereti, ha szorosra van bekötve a cipője. Zsófi azt, ha sorban mindig ő az első. Györgyi csak a kengurujával szeret aludni, és ha véletlenül otthon felejti, az anyukájának haza kell szaladnia érte, mert különben egész nap nyafog miatta. De a legtöbb vacakolás mégis az evés körül van. Senki nem szereti megenni a kenyérhéját, ha pedig olyan étel kerül az asztalra, amit nem ismernek, hozzá se érnek, az orrukat facsargatják. És amióta Lea kijelentette, hogy a tojáslevesben, amit addig megevett, bogarak vannak, a gyerekek meg sem kóstolják. Az óvónéni hiába mondja, hogy a kenyérhéjától erősödnek a fogak, hogy mindent először meg kell kóstolni, és csak azután mondjuk rá, hogy nem szeretem, a tojáslevesben pedig nem bogarak, hanem köménymag van. Bezzeg a tejbegríz az utolsó cseppig, a vajas kenyér, persze a héja kivételével, az utolsó morzsáig elfogy. A dadus néni mindig morog, amikor a gyerekek kiszaladgálnak a konyhába, hogy ők a kőrözöttes vagy a szilvalekváros kenyeret nem szeretik, legyen szíves kenjen nekik vajasat. Nem lehet csak vajas kenyéren élni, úgy nem szeretem, hogy folyton válogattok, mondja, de mivel azt sem szereti, ha a gyerekek éhesek maradnak, már vajazza is a következő adagot. Egyedül Peti étvágyával nincs baj, ő mindent megeszik, amit eléraknak. Csak hát Peti érzékeny a tojásra, nem azt teszi, amit a többi gyerek. Nem mondhatja az óvónéni, hogy nézzétek Petit, ő ezt is, meg azt is megette. Mert a gyerekek úgy is azt válaszolnák, hogy persze, hogy megette, mert az övé finom volt. Ezért valami más furfangot kellett kitalálni. Ma reggel, amikor Lea, Torci és Maja az asztalhoz ültek, hogy a nagy babázás után igyanak egy bögre citromos teát, az óvó néni melléjük telepedett. Elvett a tálcáról egy szelet tejfölös túrós kenyeret, és késsel 6 egyforma darabkára vágta. Aztán a 6 egyforma darabkát addig rakosgatta a tányérján, amíg pont úgy nem álltak, mint a dobókocka 6-os oldalán a pöttyök. Akkor bekapott egyet, és megint áttologatta a falatokat. Most a tányéron lévő falatkák a dobókocka 5-ös oldalához hasonlítottak. A lányok szürcsölgették a forró teát, közben pedig az óvónénit figyelték. Mit csinálsz? Érdeklődött Maja. Dobókockásat játszom, felelte az óvónéni, és megint bekapott egyet a kenyérből, de hogy a 4-es megmaradjon, a maradékot érintetlenül hagyta. Ha akarjátok, ti is kipróbálhatjátok, vetette oda a lányoknak csak úgy mellékesen. Maja felugrott a székéről és a tálcához lépett. Nézegette a tejfölös túróval megkent kenyereket, először nem is tudta, melyiket válassza. Aztán kivette a legnagyobbat, leült az óvónéni mellé és oda nyújtotta a tányérját. Légy szívágd fel nekem is! Inkább odaadom a kést, te is fel tudod vágni, csak arra ügyelj, hogy a végén 6 darabkád legyen. Válaszolta az óvónéni. Maja fűrészelni kezdte a késsel a kenyeret. A tejfölös túró folyton az ujjára ragadt, de nem törődött vele, gyorsan lenyalta és már szeletelt is tovább. Nem sok idő kellett, hogy a többiek is köréjük gyűljenek. Amíg Maja a késsel vesződött, ők mögött álltak és szurkoltak. Aztán, amikor majszolta a falatokat, vele együtt számoltak, és amikor már bekapta az egyest is, szaladtak a tárcához, hogy ki ne maradjanak a dobókockás játékból. Csak Lea ült még mindig a teája felett, előtte még nem volt tányér. Te nem próbálod ki a dobókockás játékot? Kérdezte tőle az óvónéni. Lea fintorogva nézett a kenyérre, aztán rámutatott. Mi ez rajta? Ez? Húzta fel a szemöldökét az óvónéni. Ez macskafarkapástétom, válaszolta. Lea nagyot nevetett, aztán ő is vett egyet, de amikor az ujjára ragadt a tejfölös túró és megnyalta a nyelve hegyével, határozottan kijelentette, hogy ő ezt nem szereti, és kiszaladt a dadus nénihez vajas kenyérért.
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
4: Robert Desnos, a pelikán. Fordította Tamkós Irató Károly. Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Jonatán, a kapitány, 20 éves sem volt talán, messze-messze délen járt, és fogott egy pelikánt. Másnap látja Jonatán, tojt egyet a pelikán. Fehér tojásából kikelt egy második pelikán. Nála is szebb volt talán. E második pelikán, hát ez is tojt egyet ám. Fehér tojásából kikelt egy harmadik pelikán. Nála is szebb volt talán. E harmadik pelikán, na ez is tojt egyet ám, és ez így ment volna ám hosszú időn át. A Jonatán, a kapitány, a tojásból nem süt egy jó rántottát. Ideje korán.
5: Szervusztok! Kedves gyerekek! Engem Csernák Jánosnak hívnak, és egy mesét hoztam nektek ma. Egy nagyon kedves íróbácsi, nagyon kedves, aranyos, tanulságos meséjét. Móra Ferenc, 3 Matyi. Szomorú kis iskola volt az a miénk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy a mese mondja. Azaz, hogy volt bíz azon ablak, de csak akkora, hogy nem fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágaskodott. Annál nagyobb volt az ajtó. Máig is csodálom, hogy ki nem sétált rajta az egész iskolaszoba. És ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék macskája mindig azon ugrált be, ha a bodri kutya meg akarta szabni a bundáját. Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvemben. Azám azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyerem tám még ma is csupa seb a patfaragástól. Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt egy-két jó pajtás, s addig fúrt, faragott, míg meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egyik gyerek, másikon a másik. Bíz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora főbetűket, hogy alig fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakra valójuk adott sok gondot. Azt sehogy se tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, amikor már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezitlábas, vékony dongájú, sápat fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. Mi kéne, ha volna? Öcsikém, kérdezte a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, suttogta félénken a gyerek. Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. Kicsoda az a rokon? Öreg Bános Pék. Öreg Bános Pék volt a legágról szakadtabb ember a falunkban. Belőle űzött tréfát minden pajkos sieder. Hát neked mi a neved? Három Matyi. Mesébe se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító urunk is elmosolyogta magát, s föltette nagy kerek pápa szemét, úgy vette szemügyre szegény három Matyit. Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam? Hát még háromnak. Hol adjak én most egyszerre három embernek helyet az iskolában? Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk. Ide nem ül, ide nem fér, csináljon magának padot! Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konyakkalapját. Tudod mit, fiam? Mondta a tanító úr. Telepedjél meg a kuckóban, ott lesz csak a jó világ a télen. Nagy bogja kemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a három Matyi tanyája. Sose volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világ életemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a mi Matyinknál. Jó kedvünket rajta tölthettük, soha annak szavát nem vehettük. Annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra három Matyi volt a legjobb diák. Ha valami kérdést egyikünk se tudott, mondja csak, három Matyi! Ha mindnyájunknak megbicsaklott az esze a számtani példában, ugorj csak, három Matyi! Ha írt, csupa gyöngyszem. Ha leckét mondott, mint a vízfolyás. Hanem egyszer annál csendesebb lett három Matyi, még ha a tanító úr kérdezte is. Leckéjét, ha fölmondta, csak makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendetlen az írása, hogy rossz volt nézni, elhányta a betűket, hogy csak úgy kiabált egyik a másikért. Ha a tanító úr szólította, nem ugrott, mint a labda, hanem vánszorgott, mint egy törött szárnyú veréb. Mi bajod neked, Matyi fiam? Tudakolta tőle sokszor a tanító úr, megsimogatva beesett, sápadt orcáját. Nincs nekem semmi se, motyogta Matyi bágyattan, s olyan fáradtan dőlt vissza a kuckóba, hogy szinte megsajnáltuk. Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák ő se, mint mink. Nem dicsérte már a tanító úr se. Szegény Matyi, egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel e zajra. Neki támasztotta a fejét a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor a tanító úr megrázta a vállát. Kedves fiam, szedd össze a holmidat és menj haza. Aki elalszik a könyve mellett, annak nincs semmi keresete az iskolában. A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit. Összeszedte az egyetmását, s könyvbe lábadt szemmel kiment az iskolából. Tanító urunk szomorúan nézett utána, aztán kedvetlenül járt Les fel az iskolában, kisvártatva pedig fölvette a kalapját. Gyerekek, legyetek csendben! Elmegyek három Matyiékhoz. Nem is volt nekünk kedvünk semmit dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz most három Matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, karján hozta Matyit, mint egy beteg galambot. Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, mint Kinizsi Pál volt. Kinizsi Pál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. Három Matyi gyönge, mint a harmat, és ez a gyönge 4 hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reggelig. 4 hét óta beteg az öreg bános pék, s azóta három Matyi süti helyette a kenyeret. Fiaim, becsüljétek meg ezt a kis hőst. Melyiktek ad neki helyet maga mellett? Talpra ugrott az egész osztály. Én is! Én is! Egész életemben büszke leszek rá, hogy három Matyi mellettem választott helyet magának.

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láma, láma, mama, nem állam, állha a láma. Most elmondom lassabban. Mondjátok együtt velem. Láma, láma, mama. Most mondjátok velem. Láma, láma, mama. Mehetünk tovább. Nem áll. Most együtt. Nem áll. És a legvége. A málha a láma. Próbáljuk együtt. A málha a láma. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Lám a láma, mama. Nem áll a málha a láma. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Káder L. Gellért vagyok, és én fogok ma nektek olvasni meséket. Borzas a tanyán. Liza, Alex, anya, apa és Borzas a kiskutya vidékre utaznak meglátogatni a rokonokat. Mindenki lázasan csomagol. A gyerekek összekészítették kedvenc játékaikat, még Borzas is odahozza legkedvesebb gumicsontját, nehogy itt felejtsék. De jó, végre indulunk! Örül Alex, és szorosan tartja az ölében Borzast, aki imád kihajolni a lehúzott ablakon. Liza előcsomagolja az elemózsiát, mert ahogy az autó kigurul a ház elől, ő nyomban megéhezik. Ahogy megérkeznek, kipattannak az autóból, hogy megnézzék a kis bocikat. Igen ám, de Borzas rettentően megijed egy cicától, aki a hátát görbítve, szőrét felborzolva fúj a kutyusra. Biztos ő is fél, de Borzast ez nem vigasztalja, inkább menedéket keresve odabújik anyához, és csak hosszas könyörgésre merészkedik elő. A karámnál Liza lelkesen mutatja Borzasnak a sok tarka jószágot. Nézd, kiskutyám, itt vannak a tehenek. Látod azt a kis bocit? De édes! A kisboci nagyon barátságos, amikor nem szopik. Kíváncsian méregeti őket és a réten csipegető madarakat is. Liza tovább magyaráz Borzasnak. Tudod, a tehenek adnak nekünk tejet, a tejből pedig sok-sok finomság készül. Joghurt, vaj, sajt és tejföl. És képzeld, tehenek nélkül fincsi hamburgert sem ehetnénk. De erre már a legnagyobb tehén is felkapja a fejét, és mérgesen bődül egy nagyot, de akkorát, hogy Borzas ilyetten szalad jó messze a karámtól. Olyan mókás, hogy Alex és Liza a hasát fogja nevettében. A gyerekek ezután a baromfi udvarba mennek, hogy összeszedjék a tojást. Közben a jól megtermett kakas felfedezi a betolakodókat, és csőrével hatalmasat koppint Borzas fejebúbjára. A kiskutyának ez nagyon fáj, és felháborodva ugat. Ettől a tyúkok is megijednek, és hatalmas kotkodácsolással rebbennek szét. Csak úgy röpködnek a tollak szerte szét. Ráadásul minél hangosabban káricálnak a tyúkok, annál hangosabban ugat Borzas is. A végén Borzas úgy néz ki, mintha óriási párnacsatát vívott volna a tollas bálban. Azt hiszem, jobb, ha most inkább megetetjük a lovacskákat. Kuncog Liza, és már indul is az istálóba. A gyerekek nagyon szeretik a lovakat. Most különösen örülnek, mert a kancának pár hete aranyos kis csikója született, aki most anyjához bújva várja, hogy Liza finom, illatos szénával kínálja meg. Borzas nem tud nyugton maradni. Dongót kerget a lovak patáin a kútvesztőjében. A kanca megelégeli a rohangálást, és ráfúj Borzasra. A kiskutya erre ilyetten bújik el egy szalmabálog mögé, és hiába hívják kisgazdái, semmi pénzért nem jönne elő, amíg meg nem győződik arról, hogy elmúlt a veszedelem. Amikor végre elő merészkedik, a gyerekek a hasukat fogják nevettükben. Borzas úgy néz ki, mint egy madárijesztő. Liza és Alex letisztogatják Borzas bundájáról a szalmát, és a kerti kúthoz viszik, hogy ő is igyon a hűs vízből a nagy ijegységre. Pihennek egy keveset, aztán újabb felfedezni való után néznek, hiszen annyi mindent nem láttak még ezen az izgalmas tanyán. A disznóolban a gyerekek bácsikája éppen a vájuk tölti meg moslékkal, amit a malacok nagyon-nagyon szeretnek. Alex rögtön beáll segíteni, közben Liza erősen fogja Borzas, nehogy megugassa az éhes jószágokat, mert az ijegységtől elmehet az étvágyuk, márpedig még jó sokat kell hízniuk. Borzas egyre csak kapálózik. Ebből a mókából ő sem akar kimaradni. Végül kiszabadul Liza karjából, és a disznók közé veti magát. A kismalacok nagyon megörülnek az új játszópajtásnak, és nyomban beletuszkolják a kiskutyát a kedvenc, dagonyázó pocsolyájukba. Ez a barátság jele, mert a malacok semmit sem szeretnek jobban, mint a jó, tocsogós sarat. Hát, Borzas most alapos kóstolót kap abból, hogy milyen érzés malackodni. Most éppen úgy illatozol, mint a malacok az ólban, Bosszankodik Liza, és Alex segítségével elrángatja a kiskutyát egyenesen a tóhoz, hogy alaposan lecsutakolják, mert nem csak hogy kellemetlen szagokat áraszt, de ráadásul még rettentően ragad is a bundája. A gyerekek letelepednek a tóparton, miközben borzas, lelkesen úszkál a vízben és a vadkacsákat üldözi. A délután nyugodtan telik. Anya finom uzsonnát készített, és a gyerekek gyorsan visszaszaladnak a házba kezet mosni, és szólni apának, hogy jöhet piknikezni. Anya is fordul egyet, hogy kihozza, ami nem fért a kosárba. Borzas csak erre várt. Már félig bent is van a kosárban, mert a kolbász olyan pompásan illatozik, hogy nem bír ellenállni neki. Először észre se veszi, hogy valaki van a háta mögött. Egy kíváncsi kis kecskegida az, aki szintén lelkesen szimatolja a kosárból áradó finom illatokat, de a farksóváló szőrgomolyag is nagyon érdekli. Lehet, hogy új játszópajtásra akadt? Be! Szólítja meg a gida a kiskutyát, aki nagyot ugrik ilyettében. De amikor látja, hogy egy kedves kis kecskegida böködi játékosan, megnyugszik és boldogan beleveti magát a fogócskába. Végre valaki, aki nem szól rá, nem akarja megnevelni, csak szaladgál vele ezen az illatos réten. Addig rohangálnak és szögdécselnek, amíg a kis kecske elfárad és visszaindul a mamájához. Borzas azonban még nem akarja abba hagyni a játékot, ezért hangos ugatással elkíséri a kis gidát, de a kecske mama az útját állja. Azt hiszi, ez a rémisztően csaholó fenevad a kis gidája életére tör. Előre szegezi a szarvát, és készen áll arra, hogy minden áron megvédelmezze csemetéjét. Borzas nem érti, mivel bosszantotta fel ennyire a kecske mamát, de jobbnak látja visszavonulót fújni. Beszalad a konyhába, ahol egy tál frissen fejt tejecske várja. Soha ilyen jó ital még nem esett, mint ez a fehéren habzó csodás nedű, amit az utolsó cseppig kilefetyel. Ennyi kaland után nem csoda, hogy Borzast hamar elnyomja az álom. A kandalló elé húzott öblös fotel nagyon-nagyon kényelmes, és a kiskutyának igazán jól esik most itt a pihenés és a sok színes álom malackákról, tyúkokról és kis csibékről.
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát is meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Gáti István, apu nyakában. Apu nyakából látszik a kerület. Nem kell a távcső, se csodaszemüveg. Ezer egy kalandot ígér a távol. Törpe az újságos apu nyakából. Apu nyakán egy kalózos tetkó van. Kényelmes ülés, jobb, mint a metróban. 100 méter magasban lebeg a lábam, pilóta lehetek apu nyakában. Apu, ha letesz, egészen szokatlan. Nagy lesz a járda. Itt állok alattam. Szalad egy komondor, nem vagyok gyáva, de azért mégis vegyen a nyakába.
0: Csukás Mese Rádió. A reggeli egy nagyon fontos étkezés, sosem szabad kihagyni. Tudjátok, hogy szól a mondás? Reggelizz úgy, mint egy király. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Bartos Erika, apák. Előadja nektek Müller Erik. Barna szemű édesapám, úgy szólítom, apuka. Apuka visz minden reggel kocsival az oviba. Apukámnak apukáját úgy hívom, hogy nagyapa. Nagyapának van egy régi ezüst színű vonata. Nagyapának apukáját úgy hívom, hogy dédapa. Dédapa már bottal jár, és kevesebb lett a haja. Dédapának apukáját úgy hívják, hogy ükapa. Volt egy kicsi birkanyája, benne 30 barika. Ükapának apukáját úgy hívják, hogy szépapa. Szélmalomban lisztet űrölt.
5: Szép legény volt valaha.
6: Szépapának apukáját úgy hívják, hogy Ópapa. Őt látom egy régi képen, nagyon délceg katona. Amikor majd gyermekem lesz, akkor leszek apuka. Apukámból nagyapa lesz, nagyapámból dédapa. Apuka és nagyapa és dédapa és ükapa, szépapa és ópapa is egymásnak mind rokona.
7: Akinek van rugó a lábában, az indítsa be azt a bizonyos rugót, én pedig mesélek, méghozzá Petőfi Sándor bácsi

A mai hajókázásunk utolsó számához érkeztünk, ezért én azt hiszem itt az ideje, hogy bemutassam nektek, hogy kik voltak azok a zenész úri emberek, akik segítettek nekünk ebben a jó kis játékban. Van egy hangszerünk, ami gyönyörű aranyszínű. Van egy hangszerünk, ami csodálatosan piros. És van egy ezüst színű hangszerünk is. Név szerint pedig szaxofon, klarinét és fovola. Aki pedig mind a három hangszert megszólaltatta, Olá Marci! Egy kis virtuális tapsal én megjutalmazom. De van ám itt még egy színes hangszer, egészen másfajta, mint az előző három. Csodálatosan szép színe van, és húrok találhatók.

Neve pedig nem más, mint a gitár. Őt is tapsoljuk meg. Hűha! Itt a másik oldalon is látok egy hangszert. Egészen mély a hangja. Húrok találhatóak rajta, és csodás színe van. Ennek a hangszernek pedig az a neve, hogy basszusgitár. Aki pedig megpendíti a basszusgitár húrjait, Várvölgyi Szabolcs! És őt is megtapsolom. Nagyon lelkesen tudok tapsolni, azt hiszem, figyeljetek csak! Van itt egy olyan hangszer, ami nagyon sok részből áll. Van hangosabb, meg halkabb része, van olyan csörömpölősebb, meg van olyan mélyebb hangú rész rajta, és ezt a hangszert pedig úgy hívják, hogy dob.

0: aki pedig énekel, és játszott veletek nem más, mint Szabó Zsejke.
1: Mi vagyunk a Handa Banda zenekar, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Még egy kicsit pattogjunk.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, Katus ma leesett a mászókáról a játszótéren. Biztosan nagyon megütötte magát, egy kicsit fel is horzsolta a könyökét. Először picit sírt, de aztán felállt, leporolta a ruháját, azt mondta, hogy neki bizony kutya baja, és játszott tovább.
3: Na hát, ő aztán bátor kislány. Kemény fából faragták.
2: Fából faragták? Ezt nem értem.
3: Ez azt jelenti, hogy van, aki erős, kitartó, és nem ijed meg egy könnyen. Olyan, mint a kemény fa. Nem lehet csak úgy eltörni, vagy kidönteni.

anyatelú, apatelú, tesótelú, szamárteló. Ho! Pillanat, pillanat, valaki hív. Apa, te vagy az? Hát én a gyerekekkel énekelek. Anya nem, nincs itt, nem most, nem fűz, nem takarít. Egész nap a telefonját nyomkodja a tesóm. A tesóm meg tablettán él, és tablettet eszik. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Tudjátok mit?

0: Aló, itt Kőholmi Ferenc beszél.
1: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Az óvónéni minden nap elmondta a gyerekeknek, hogy ne menjenek a fák közé, csak a tisztáson játszhatnak. Azt beszélték ugyanis a faluban, hogy manók laknak az erdőben, és jobb óvakodni, tartózkodni tőlük. Persze a legtöbb ember csak nevetett ezen. Nem nagyon hittek a manók létezésében, aki meg hitt bennük, azt jól kinevették. A gyerekek egy őszi délelőtt az udvaron énekeltek, és

0: Csukás Mese Rádió.
1: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukás Mese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Hm? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukás Mese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukás Mese Rádió.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gyerünk! Egy kicsit! Forgassuk meg a kezünket!

Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Vackor iskolát kerül, de rettenetesen megbánja. Aj, egy reggel, fényes reggel, milyen napon nem tudom, fölül Vackor az ágyában, s azt dunnyogja félálmában, reggelzik már a lyukon. Azaz, lesüt a napocska, be a rolóréseken, ahogyan csak tőle telik, csodálatos fényesen. Indul gyorsan iskolába, de nem.

0: később meg cseresznye utca. Mindegyiket végigfutja, de jön még százféle út. Villamos, autóbusz, taxi, metró, bicikli, kocsi, futkos hosszába keresztbe, s jut vackor otthontól messze. Szalad köztük a csöbb bogyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze, búboci. Végül azt se tudja, merre viszik tappancs lábai. Nicsak, itt folyik a Duna. Szalad gyorsan a lépcsőkön lábát belémártani. Aj, de hideg! Sziszen vackor. Rosszkor dugtam bele lábam. Ilyen rosszkor. Ott a széles Duna partján 10 óraiját eszi. Közben az iskolatáskát maga mellé a lépcsőre, vízpartjára leteszi. A 10 óraia kifli, meg egy alma, szép piros. De akkor eszébe ötlik, hogy ez a vík kirándulás neki igencsak tilos. Eszébe jut az iskola, Kökörcsin utcai táj, és a piszén-pisze mackó csöpp szívecskéje defá, mintha a padjában ülne, hol a napfény nem vakít. Lelki szemeivel látja most első bés társait, amint ülnek a helyükön, s mind Eszter nénire néz, nem ízlik a piros alma. Lehet édes, mint a méz. Tanulnak az első bések. Figyelnek, nem nevetgélnek. Nagy Balázs 1, Kormos Luca 2, Kestei Dani 3, Hideg Kuti Márti 4, Zelnik Bálint 5, Parancs Panni 6, Domokos Matyi 7, Maros Donka 8, Csukás Pista 9, Lahás Zsófi 10, 10, 10, tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő apró, s 11-nek köztük nincsen ott ő, nincs, a bogyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. Vízbe hajítja a kiflit. Száll az alma a piros. Nem ízlik a kirándulás, mert az ilyen kirándulás a szabály szerint tilos. Úszik kiflije az árban, almája is a Dunában, s elpityeredik magában. El az apró, el az a tekergő, bogyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó. Akkor egy magos, mosolygó rendőrbácsi áll oda. Nézi, hogy a hüppögető, csöpp kis iskolakerülő itatja az egereket, és bámulja a hegyeket, és gondol valahova. Szalutál ím a piszének. Csak nem vackort látom itt. Miért csirdogálsz, édes fiam? Szólj már hozzám valamit. Szippogatva, szeppegetve fölnéz vackor ültiben. Aj, ne kérje rendőr bácsi, hogy miért kell ilyet csinálni. Tűzre való elsőbés csak az ilyen, mert én iskolát kerülök, és most itt tilosban ülök. Gyere velem, vackor fia, majd mindent jóvá teszünk. Most a Kökörcsin utcába, az iskolába megyünk. Azzal kezét nyújtja neki, iskolába elvezeti, a padjába beülteti. Boldogan ült akkor a padjában vackor.
1: Mesés reggelt, ideje felkelni, hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Egy

0: Esés reggel. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, mindennapi kenyerünk. Szegény ember dolgát boldog Isten bírja. Voltunk olyan módban is, hogy a koldus is mákos rétest evett nálunk. De járt ránk olyan világ is, hogy még a koldus is nagy úr volt hozzánk képest. Mert annak minden rendes háznál terítettek, de mink bizony csak az éhkopot nyeltük. Hosszú volt az asztal, rövid a vacsora. De még ha azt kérdeztem is, hogy hát ebédre mit eszünk, az volt rá a felelet, háromfélét, kenyeret, haját, bélét. Én bizony jobban szerettem volna, ha csak kétfélét ettünk volna. Inkább ettem volna a kenyérrel szalonnácskát, mint haját meg a bélét. Jaj, cselédem, simogatta ki édesanyám a szememből a kócos hajamat. A szalonna csak ünnepnap jár az ilyen szegény helyre. Örüljünk neki, hogy a mindennapi kenyerünket megadja a jóisten. Együgyű eszemmel föl nem tudtam érni, mi azon az örülni való. Annál jobban örültem annak, mikor a jóisten először felejtette el megadni a mindennapi kenyeret. Kertész pecsenye lesz a vacsoránk, újságolta édesanyám. Az ám, csak hogy ahhoz a pecsenyéhez nem kellett bicska. Kertész pecsenyének a sült tököt csúfolja a szegény ember. Jó étel az annak, aki szereti, de én hamarosan felmondtam neki a barátságot. Visszakívántam a mindennapi kenyeret. Jaj, lelkecském, sóhajtott édesanyám. Most már a kenyér is nagy úr lett. Elszokott a házunktól. Rossz esztendő járt, mostohán hozta a föld a termést. Amit meghagyott a fagy, elverte a jégeső, leégette a forróság. Az idén aszalt almát termettek az almafák, hajította a sarokba esténként édesapám a csíkos tarisznyát. Az is jó volt nekünk már akkor, a fonnyadt alma. Olyan szűkös volt nálunk a kenyér, hogy egyszer három napig színét se láttuk. Éhesen ődöngtem az utcánk gyepes árok partján, mikor a gazdag hamar heverné, rám kiáltott a muskátlis ablakukból. Te, hallod-e? Szakass a malackámnak egy kis papsajtfüvet ott az árokparton. Szép kövérlevelű papsajtok bodorodtak ott, a levelüket megszedtem a malackának, én magam meg teleraktam a zsebemet szép kerek papsajtocskával. Abból lesz én nekem jó vacsorácskám. Gazdag hamar heverné, nagyon meg volt elégedve a munkámmal. Nagy karaj fehér kenyeret adott napszámba. Szeretnél a mézet a lágy kenyérhez, Dióbél? Kérdezte tőlem. De én már nem vártam a mézet. Szaladtam kifelé a kenyérrel, s már a kis ajtóban beleharaptam. De abban a percben eszembe jutott édesanyám, s a falat nem ment le a számon. Lesz öröm, ha hazaviszem neki, gondoltam magamban, s belemarkoltam a papsajtba. Most már sokkal ízesebb volt, mint azelőtt. Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek. Inkább sírva fakadt, s visszakínálta az ajándékot. Én már megettem a másik karajt, mondtam fülig elvörösödve. Anyám meg azon erősködött, hogy ő is vacsorázott már. Mégpedig bundás gombócot. Az pedig a hajában főtt krumplinak az ünneplős neve. Nem rossz étel az, ha jól megsózza az ember.
2: Ha nem tudod mit,
1: törülgette meg a szemét édesanyám. Eltesszük a kenyeret édesapádnak. Jól esik neki, ha hazajön a szőlőből. Hanem azt már én nem értem ébren. Hamar elnyomott az álom a dús vacsora után. Csak hajnalban ébredtem föl arra, hogy édesapám ellenkezett édesanyámmal. Nem viszem ki a kenyeret, fiam, egyétek meg magatok. Engem ellát odakint ebéddel az öreg eperfa. Minket se kell félteni, apja, erősködött édesanyám, s beletette a kenyeret a tarisznyába. Jó az Isten, ma is ad az annyit, mint tegnap. Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát, sárgarépácskát, krumplicskát, de még egy darab sajtocskát is találtunk a láda fenekén. Olyan száraz volt már az, hogy a kés nem fogta. Örült is annak édesanyám nagyon, mert így nekem adhatta. Nekem nem mém bele ez az öreg fogam gyermekem. Még akkor is a sajtot majszoltam, mikor az édesapám hazatért a szőlőből. Vígan csóválta meg a tarisznyáját. Talált ki, cselédem, mit hoztam neked? Mit ugyan, tám fürjecskét? Ugrottam elé lelkendezve. Többet ér ez annál, nagyobb ritkaság is, ragyogott a szeme édesapámnak, és kiszedte a tarisznya csücskéből a nagy kincset. Nézd, en madár látta kenyér. Tulajdon az a karaj kenyér volt, amit én adtam az édesanyámnak, az édesanyám meg neki. Hármunknak mindennapi kenyere. Akkor tanultam meg igazán, mi az a mindennapi kenyér, amiért az Úristenhez imádkozunk.
3: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok, legyen szép napotok!
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok, én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és bár egy ilyen komoly felnőttes helyen dolgozom, én is nagyon szeretem, hogyha mesét olvasnak nekem. Most pedig én készültem nektek egy nagyon kedves történettel. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a mágikus koszorú. A kicsiny falu határában, ahol a mezők már virágba borultak, élt egy vidám kislány, Liza. Ő volt a legkíváncsibb és leglelkesebb gyerek a faluban, különösen akkor, amikor elérkezett a tavasz köszöntő ünnep ideje. Idén én fonok koszorút a tavasznak, jelentette ki, és barátaival együtt elindult a rétre. A mező tele volt frissen nyíló virágokkal. Kék ne felejts, százszor szép, ibolya és tavaszi hérics hintázott a szélben. Liza és a többiek lelkesen gyűjtögették a legszebb szálakat, hogy egy csodálatos koszorút készítsenek belőlük. Miközben Liza koszorúja egyre szebbé vált, hirtelen valami furcsát érzett. Ahogy az utolsó virágot is beledolgozta, a koszorú finoman megremegett a kezében, és halvány fény kezdte körbelengeni.
2: Nézzétek!
1: Kiáltotta. Ez a koszorú, mintha élne! A barátai először csak nevettek, de amikor Liza óvatosan a feje tetejére helyezte a virágdíszt, különös dolog történt. Egy lágy szellő suhant végig a réten, a fák lombja susogni kezdett, és a madarak vidám trillázásba kezdtek. Liza, nézd a fűszálakat! Suttogta az egyik barátja. A koszorú körül a föld zöldebbé vált, a virágok még szebben nyíltak, és mintha az egész rét életre kelt volna. Liza megérezte, hogy a koszorúnak varázsereje van. A tavasz valódi erejét hordozza.
3: Ez a természet ajándéka,
1: mondta egy öreg asszony, aki a közelből figyelte őket.
3: Aki tiszta szívvel fonja a tavasz koszorúját, annak megmutatja a világ valódi szépségét.
1: Liza és barátai meghatódtak. Tudták, hogy a koszorú nem csak egy dísz volt, hanem a természet és a tavasz iránti szeretetük jele. Azóta minden évben, amikor eljön a tavasz köszöntő ünnep, a falu gyerekei virágkoszorút vonnak, hogy ezzel tiszteljék meg az éledő természetet. És bár a mágikus koszorú titkát soha senki nem fejtette meg teljesen, a réten azóta is a legszebb virágok nyílnak, ahol Liza első koszorúja érintette a földet. A természet mindig viszonozza a szeretetet. Ha tiszta szívvel fordulunk felé, csodákkal ajándékoz meg bennünket.
4: Szervusztok, kedves gyerekek! Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket! Ma én fogok nektek egy szép verset mondani. Bartos Erika apához. Mikor leszek én is felnőtt? Mondd el nekem, apa. Nem vagyok még iskolás, de nem is vagyok baba. Mondd el nekem, milyen érzés apukának lenni. Szeretsz-e mondd korán reggel dolgozóba menni? Jó érzése hazaérni, megölelni engem? Látod-e, hogy egész kicsit ma is nagyobb lettem? Jó érzése betakarni, puzit adni este. Maradj itt az ágyam mellett, kérlek, ne menj messze. Rajzoltam egy képet neked, te vagy rajta, nézd meg. Én vagyok a kisgyerek, és kézen foglak téged. Örülsz neki? Vigyázol rá? Mi vagyunk a képen? Én vagyok az apukámmal, ketten, kéz a kézben.
0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Fú, mekkora bicikli verseny volt.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Néha légy bolond, egy kicsikét elrepül úgy a szürke gond, derül az ég.

0: Sziasztok! Pesteric Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila állatok, madarak nevét talált ki. Fákra szállok, kopogok, fúrok, sokszor faragok, bogarakat is falok, erdőben fákat gyógyítok, tudjátok-e, ki vagyok? Ez a Harkály.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A császár új ruhája. Valahol egy messzi vidéken élt egy hiú császár, aki minden vagyonát ruhákra költötte. Egész nap csak öltözködött, nézegette magát a tükörben, és hallgatta a császári udvar hízelgését. A császár furcsa szokásának híre ment az egész világon, és szüntelenül jöttek mindenfelől a takácsok, szabók és szövőasszonyok, hogy felajánlják szolgálataikat. Egy nap beállított két idegen, akik takácsnak adták ki magukat. Azonban senki nem hallotta még a nevüket sem. Azt állították magukról, hogy varázskelmét tudnak szőni. Olyat, amit csak az okos emberek láthatnak. Azonnal felkeltették a császár kíváncsiságát. Ő felsége összeszámoltatta a vagyonát, és már is 100 aranyat adott az idegeneknek, hogy készítsenek neki egy csodakelmét. Végre megtudom, milyen emberek élnek az országomban, kik a buták és kik az okosak, gondolta magában a császár. A két csodatakács nekiállt a nagy munkának. Legalábbis úgy tettek, mintha serényen dolgoznának, de csak a levegőben kapálóztak. Hiába hozták a szebbnél szebb selyemfonalakat és aranyszálakat a császári alattvalók, ők mindent eltüntettek titokban. Egyik reggel különös vendég látogatta meg a takácsokat. A császár első számú minisztere. A két mesterember körülrajongta a főminisztert. Lelkesen mutogatták neki a nem létező kelmét. A főminiszter megijedt, hogy nem lát semmit. A császár nem tudhatja meg, milyen buta vagyok, mert el fog bocsátani, gondolta magában. Ezért hát úgy tett, mintha nagyon tetszene neki a takácsok keze munkája. Másnap beállított maga a császár is udvari kíséretével, hogy megcsodálják a varázsszövetet. Mindenki nagy szemekkel bámult az üres szövőszékre. De mivel nem akart senki ostobának tűnni, így egymással versengve dicsérték a ruhát. De gyönyörű, éppen a királyi felség nagyságához illő. A császár sem látott semmit, hiszen nem is volt mit. De bizony hiú volt, és nem akart butának tűnni az udvara előtt, így az egekig magasztalta a takácsokat. Ráadásul még ki is tüntette őket a legfényesebb keresztjével. A miniszterek azt tanácsolták császáruknak, hogy viselje az új kelméből varázsolt ruhát a nagy körmeneten, hogy mindenki megcsodálhassa. Milyen remek ötlet! Lelkendezett a császár. A körmenetet megelőző éjszakát végig dolgozta a két takács. Szabdalták a levegőt hatalmas ollóikkal, serényen járatták a varrótűket. Reggel büszkén jelentették be a császári udvarban, hogy kész a császár új ruhája. Megkérték ő felségét, vegye le a ruháját, hogy ráadhassák az új öltözéket. A szabók úgy tettek, mintha egyenként feladnák az uralkodóra a ruhadarabokat. Nézze, milyen könnyű, mint a pókháló, észre sem veszi, hogy viseli, biztatták a csalók. Milyen pompás öltözet, áradoztak a főurak is, s közben egymás arcát lesték. A császár új viseletében büszkén lépett ki a palotából, és népe már izgatottan várta őt. Az izgatottságot álmélkodás váltotta fel, hiszen uralkodójuk teljesen mezítelenül vonult végig az utcán. Az emberek egymás között összenéztek, sugdolóztak, magukban kuncogtak, ám közben mindenki hangosan dicsérte a császárt. Ő felsége milyen pompás öltözetben díszeleg, még sosem láttunk ehhez foghatót. Ám egyszer csak egy kisgyermek kiáltott fel a tömegben. Hiszen nincs is a császáron semmi, teljesen meztelen. A nép hirtelen hangos nevetésben tört ki. Újjal mutogattak császárukra, közben csúfolódtak rajta, hogy milyen bölcs is az ő uralkodó. De akkor már nem volt mit tenni. A hiú császár nem futhatott el szégyenében. Így hát peckesen tovább sétált, mögötte főurai pedig lelkesen fogták a nem létező uszáját. A két takács a néppel együtt nevetett. Majd egy pillanat alatt, amikor senki sem figyelt rájuk, kereket oldottak. Azóta sem látta őket senki.
2: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
3: Helyben járok? Jó, tépla csak haja előre.

0: kezed orangután, és most gyermek táncol. Fogjon kezed orangután, mint a szöcske ugrálok. Fogjon kezed orangután, és téged váradó.
1: Csukás Mese Rádió. Ma az apukákat ünnepeljük. Tudtad, hogy vannak olyan apukák, akik szeretnek például barkácsolni, festeni vagy zenélni? Az ilyen apukák segíthetnek a gyerekeknek felfedezni a művészetek és az alkotás világát. Figyeljétek apukáitok minden mozdulatát. Sokat tanulhattok tőlük. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok! Felfedező vagyok, de most egy nálam sokkal híresebb kutatóval szeretnélek titeket megismertetni. Karikó Katalinnak hívják, Szolnokon született, és ő az első magyar nő, aki kutatásaival kiérdemelte a Nobel-díjat. Ez hatalmas elismerés, hiszen ezt a díjat csak a tudósok legjobbjai kaphatják meg, akik valami olyat értek el, amivel érthetőbbé és jobbá tették a világunkat. Karikó Katalinnak és csapatának nagyon fontos dolgot köszönhetünk. A néhány éve kirobbant COVID-járvány megfékezésére képesek voltak nagyon rövid idő alatt hatékony oltást kifejleszteni. Tudor Kukacnak ő az egyik példaképe.
1: Csukás Mese Rádió. Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
4: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
5: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
6: Ez a Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
8: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
6: Én nagyon szeretem.
8: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
6: Csukás Mese Rádió.
8: Rádió egyfejűeknek.
9: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa. Egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a Gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűzfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány, közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek, próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét. A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, és amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle. Versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűrű családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Oh, de édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, 7. Ez aztán a népes család, mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak. Hú, hú, hú, huhogtak. Kár, kár, kár, károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfakosárba óvatosan betették a fiókát, és odavitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
10: Ennyi kaland egy napra!
9: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
11: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
12: Irány a Balaton!

Na, minden nyaraláson van egy esőnap. Olyankor bennmaradunk a szálláson, és mit csinálunk? Kockolunk? Nem. Mindjárt megtudjátok. Badacsonyi az eső, édesapa itt dogál. Hé, jaj.

0: katyúk,
1: az is úgy, hát a pulyka,
2: edd meg Gyurka!
3: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tudod, mire gondoltam?
1: Nem.
0: Barkóbára. Várj. Mármint, hogy arra gondoltam, hogy játszunk Barkóbát, nem a Barkóbában gondoltam még. Szóval, hogy érted. Játszunk?
1: Persze, persze, Panni, de valami különös rajtad, mintha máshogyan állna a hajad.
0: Fodrásznál voltam.
1: Hát ezt ki is találhattam volna. Na, gondolj valamire, Panni.
0: Ne, most te gondolj valamire.
1: Nem, te gondolj valamire.
0: Én ma már gondoltam, és ki is találtad a fodrászt.
1: Ja, jó, akkor gondolok én. Kész vagyok.
0: Jó. Állat?
1: Igen. Nagyon jó vagy.
0: Egyből egy. Akkor lehet otthon tartani?
1: Igen, lehet.
0: Sok vele a feladat?
1: Nagy felelősséget igényel, az biztos, igen.
0: Jó, mondjuk minden házi állat nagy felelősség. Négy lába van?
1: Igen, Panni, én mindig elfelejtem, hogy te ebbe a játékba milyen jó vagy.
0: Ha, én is. Add ki hangot.
1: Nyilván, igen.
0: Nyávog?
1: Nem.
0: Makog?
1: Melyik állat makog?
0: Hát, mondjuk a tengeri malac úgy képzelem, hogy makog.
1: Ja, értem.
0: A hörcsög is makog. Ilyen hangot képzelek a tengeri malacnak.
1: Ez inkább papagáj. Vagy tyúk.
0: Tyúk? Papagáj? A papagáj azt csinálja, hogy papagáj! Érted, beszél.
1: Persze, persze, értem. Tehát nem makog, és nem is nyávog.
0: Ugat?
1: Igen, ugat.
0: Akkor kitaláltam, a kutya az.
1: Ne!
0: Micsoda? De hát négy lába van, otthon tartjuk, ugat.
1: Tudod, igen, Panni, közel jársz, nagyon közel, de van egy csavar a dologban.
0: Ja! Bolyhos kutyus?
1: Nem, bár azok nagyon aranyosak, de gondolkozz még egy kicsit, neked az úgyis nagyon könnyen megy.
0: Hát most annyira nem. Vegyük még egyszer. Négy lába van,
1: igen.
0: Ugat,
1: igen.
0: Otthon tartjuk,
1: igen.
0: Nagy felelősség, bármelyik állat nem az.
1: Így van.
0: Kutya, de annyira nem kutya, csak egy kicsit kutya. Ez egy kis kutya!
1: Nagyon-nagyon ügyes vagy, Panni. Igen, ez egy kis kutya.
0: Jaj, de jó, kitaláltam.
1: Igen, kitaláltad. Bravo. Megint nyertél. Azért gondoltam erre, mert nagyon szeretnék egy kis kutyust.
0: Azt megértem. Hiszen az ember legjobb barátja.
1: Igen.
0: Bár nem tud vele barkóbázni.
1: Nem, de hál' Isten veled tudok.
0: Igen. Kitaláltam.
1: Igen, kitaláltad. Ti kitaláltátok volna?
0: Tartsatok velünk legközelebb is.
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A tulipánnál változott királyfi. Magyar népmese. Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának. Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban varjukárogott kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, és az meg így szólt hozzá. Húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjutollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá. Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá. Tépd ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, eresz szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi. Harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, van annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. No, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte, az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor. Ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. No, a királyfi levegőbe dobta a varjutollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy tetejére, de a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt a királyfi, de jött ám a királylány, merítő hálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megcirogatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány meg is csókolta a virágot, s nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tied, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb lányát.

Va!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk, és kenyér formájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből. Az igen! Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek, minden tudás kincset ér. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Hétvári Andrea egyik versét hozom most nektek, melynek címe Az én apukám. Ha van kedvetek, tanuljátok meg, és tudjátok, június 3. vasárnapja apák napja. Lepjétek meg vele apát. Így szól. Az én apukám egy óriás, daliás termete, oly csodás. Az én apukám egy szuperhős, nem csak okos is, de jó erős. Az én apukám egy jó barát, átérzi másoknak bánatát. Az én apukám szíve arany, viccel, hogy lehessek gondtalan. Az én apukámat szeretem. Jó volna egyszer majd ráhasonlítani, hogyha lesz nekem is gyerekem.

0: Bátori Irén, Cérna szál vígan járj, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Évi elhatározta, hogy új ruhát varra babájának. Édesanyjától babaruhának valót kért. Kapott is. Egy kockás, egy pöttyös, meg egy virágos babaruhának valót. A varródobozból kikeresett egy szép fényes tűt, és a összehajtott kockás szövetet öltögetni kezdte. Igen ám, de hiába öltögette, mert nem volt a tűben cérna. Igaz is jutott eszébe, cérna nélkül nem lehet varni. Szaladt a varródobozhoz, kikereste a fehér cérnát, és egy hosszú szálat letépett belőle. Újból öltögetni kezdett. De bizony a cérna minduntalan kiszaladt a szövetből. Mikor Évi édesanyja meglátta, mit csinál a kislány, odament hozzá, és azt mondta. Várj csak, kislányom, megmutatom, hogyan kell varni. Azzal csomót kötött a cérna végére, és áthúzta a tűt a szöveten. Most már nem szaladt ki a cérna, lehetett varni. Így, mondta édesanyja Évinek. Még gyűszűt is adott neki, hogy a tűfoka ne szúrja az ujjahegyét. Aztán elment a piacra vásárolni. Most már csak szépen öltögetni kellett, hogy elkészüljön a kis ruhácska. Igen ám, de a cérna összegubancolódott, Évi meg rángatta, míg végre elszakadt. Azután meg úgy meghúzta a cérna egyik végét, hogy a másik vége kiszaladt a tűből. Hogyan is kell csak, töprengett magában. Aztán eszébe jutott szép sorjában. A cérna végét megsodrom, tűbe befűzöm, csomót kötök rája. Akkor jó lesz. Így is tett. De alig, hogy varni kezdett, a cérna megint összegubancolódott. Évi mérges lett, rángatta a cérnát, s az újból elszakadt. Ahányszor hozzáfokott, mindig ez lett a vége. Most már nagyon elkeseredett. Szomorúan nézett a varnivalóra. Nem lesz ebből soha ruhácska. Úgy neki szomorodott, majdnem sírva fakadt. De ebben a pillanatban valaki vállára tette a kezét. Évi megfordult, és egy hófehér hajú, ráncos arcú, töpörödött anyukát látott az ágya mellett állni. Ki vagy te? Kérdezte Évi csodálkozva. Ilyen öreg asszonyt még soha életében nem látott. Mellette még nagyanyú is fiatalnak látszott. Én a varrószerszámok nagyanyúja vagyok. Tű, cérna, olló, nekem engedelmeskednek, mióta világ a világ.
2: Jaj, de jókor jöttél, drága öreg anyu! Parancsold meg a cérnának, hogy ne gubancolódjon össze, és a tűnek, hogy varjon.
1: Az öreg anyuka nem kérette magát, így szólt. Varró tű szaporán, öltést öltés után, cérna szál vígan járj a tű foka után. Alig mondta ki az utolsó szót, a tű varni kezdett, szaporodtak a szép egyforma öltések a varnivalón. Évi ámulva nézte. De amikor a serényen öltögető tűről az öreg anyukára pillantott volna, az már nem volt sehol. Eltűnt, mintha ott se lett volna. Amint az öreg anyuka eltűnt, a tű abba hagyta a varrás.
2: Miért nem varsz? Kiáltotta tűre Évi.
1: De a tű nem mozdult többet.
2: Jaj, mit csináljon? Évi azt hitte, ezután már csak elő kell venni a szebbnél szebb ruhaanyagot, és a tű magától megvarja. Törte a fejét, hogy is volt az a vers, amire a tű varni kezdett. Addig-addig töprengett, míg eszébe jutott.
1: El is mondta azon melegiben. Varró tű szaporán, öltés-öltés után, cérna szál vígan járj, a tű foka után. De bizony a tű meg sem moccant. Anyu ekkor érkezett haza a piacról. Amint meglátta a szép öltéseket a kockás kelmén, megdicsérte kislánya ügyességét. Évi csak hallgatott. Aztán szó nélkül eltette a babaruhának valót. Másnap, mikor édesanyja elment, megint elővette. Letette maga mellé az asztalra, s várta, hogy a tű varni kezdjen. De bizony az meg sem moccant. Akkor elkezdte mondani a varázsverset. Varró tű, szaporán, öltést öltés után.
2: De hiába mondta végig a verset, a varró türá se hederített.
1: Bánatos lett Évi, hát hogy ne lett volna?
2: Hiába tudja a varázsverset, nincs a tű fölött hatalma.
1: Bizony szégyen ide, szégyen oda, sírva fakadt, bánatában is, meg mérgében is.
2: Amint sírt, sírdogált,
1: valaki vállára tette a kezét.
2: Fölnézett,
1: hát az öreg anyuka állt előtte.
2: Miért sírsz, kislány? Hogy ne sírnék, mikor nem fogad szót nekem se a tű, se a cérna?
1: Hát nem láttad, milyen szépen vart tegnap?
2: Látni láttam, de amint te eltűntél, rögtön abba hagyta.
1: Hát miért nem folytattad te?
2: Minek folytattam volna, hiszen ez a tű magától is tud varni.
1: Ó, mondta az öreg anyóka, hát ilyen lusta kislány vagy te. Azt szeretnéd, ha a sült galamba szádba repülne? Tanuld meg, a szerszámok csak akkor engedelmeskednek, ha magunk is megtanulunk velük dolgozni. Ezt mondva, az öreg anyuka eltűnt. Évi hoppon maradt.
2: Mit fog mondani édesanyának, ha megkérdezi, készen van-e a ruhácska, hiszen egy öltéssel sincs több rajta, mint tegnap.
1: Szerencsére anyu elfeledkezett róla. Ebéd után Évi szokás szerint lefeküdt aludni, ruháit szépen összehajtogatva székkarfájára tette, azután elaludt. Nem sokára Évi nagymamája nyitott a szobába. Amint meglátta unokája ruháit a székkarfáján, eszébe jutott, hogy a kötött kabátkáról majdnem leesik a gomb, s hogy a varrás kifeslett a kabátujjon. Föltette a pápa szemét, leült az asztal mellé, és a varródobozkából tűt, cérnát vett elő. Évi arra ébredt, hogy valaki halkan énekel a szobában. Azt énekelte.

0: után. Évi megdörzsölte a szemét, s látta, hogy nagyanyó vígan öltöget a tűvel, s jókedvel húzogatja a hosszú cérnaszálat, hogy az szinte röpköd a levegőben. Most vette csak észre, mennyire hasonlít nagyanyó arra ráncos arcú töpörödött kis öreg anyukára, akinek a tű cérna olló azóta engedelmeskedik, mióta világ a világ. Elszégyelte magát, s még aznap türelmesen hozzáfogott a munkához. Elővette a tűt, cérnát, s szépen végig gondolta, hogyan is kell elkezdeni. A cérna végét megsodrom, tűbe fűzöm, csomót kötök rája. Úgy is tett. Szép lassan húzta a tűt, eligazította a cérnát, s lám az nem gubancolódott össze, addig-addig próbálgatta, míg csak egészen jól meg nem tanulta. Nem sokára vart is a babájának három gyönyörű szép ruhát, egy kockásat, egy pöttyösset és egy virágosat.
1: A Cérna szál vígan jár című mesét hallottátok. Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

lakós, nem maradhat el az anyós. Kitotyogva, ki megfutva, ott megy egész pereputya.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Fecske madár, mikor lesz nyár? Majd, ha apád aratni jár.
0: Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Fekete István, Fészek, aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
2: Mackóval tehát együtt élünk és lakunk, mint hal a vízben. Ez a tehát azt jelenti, hogy Mackót, barátomat és lakótársamat illik a kedves hallgatónak ismerniük. Ő ugyanis a féle bazári barna Mackó, nagyon kedves Mackó. Aki esetleg nem ismerni, figyeljen most, és legyen Mackóhoz nagyon kedves és nyájos. Szóval, élünk mi ketten, mint hal a vízben. Ezt a hasonlatot mindenki ismeri, és mindenki azt hiszi és tudja, hogy a halak jól élnek a vízben. A halak persze nem ismerik a hasonlatot, és ezért nem tudhatják, hogy ők milyen jól élnek a vízben. Ezért tehát, ha nagyot csobban a víz, és ezüstös villanással vágódik fel egy halacska a levegőbe, teljesen indokolatlan ezt mondani, ennyi, de jó kedve kerekedett ennek a potykának. Mert könnyen lehet, hogy a potyka éppen egy harcsa elől menekült, amikor felugrott a levegőbe, hogy megtévessze vagy elkerülje ravasz támadóját. Mi azonban Mackóval igazán jól élünk. Keveset beszélgetünk, ebben a sárgásbarna bazári és a barnásárga hegyi mackók csodálatosan hasonlítanak egymásra. Keveset beszélünk, de ellessük egymás gondolatát is. Ma például megsimogattam Mackók a meleg bundáját, szó nélkül levettem takaróját, mert erősen besütött a nap az ablakon. Ő mindezt mosolyogva tűrte. Sőt, kinyitottam az ablakot, és hogy kislakótársam ne unatkozzék, oda tettem őt az ablak közelébe. Nézelődj, Mackóka, amíg én dolgozom, nézelődj csak, hiszen téged minden érdekel. Este felé csak a szeme irányát kellett követnem, s már mindent tudtam, mi változott meg a környezetünkben. Igen, igen, látom, Mackóka, a szomszédék elvetették a zöldséget, sőt, palántáztak is már, ám bár a földjük nincs valami tisztességesen megmunkálva. Nemrég ástak, nézett szigorúan kis lakótársam. Miért nem ástak fel már ősszel, hanyag népség? De nézd, a barac szépen kivirágzott, és itt a szeme megmelegedett, egy aranyló méhecske is meglátogatott. Szeretem a kis méheket. És a mézet, ugye? Gondoltam, de nem mondtam ki, mert ilyen dolgokban fölöttébb tapintatosak vagyunk egymáshoz. Bizonyos tekintetben talán gyengék vagyunk, gyenge mackók és gyenge emberek. De erről sem beszélünk, mert a társas viszony békéjének ez az alapja. Akkor is hallgattunk, amikor két kislány megállt az ablak előtt, észrevéve napkúrázó kis barátomat. Nézd azt a kis kopott mackót, milyen szemtelenül néz! Hát ez egyszerűen nem igaz. Mackó sohasem kezdett ki senkivel, bár csillogó gomb szemében lehetett valami fölény, ami azonban jogos, mert ő 20 éves, és a kislányok legfeljebb 7 évesek. És milyen rongyos a talpa, tette hozzá a másik kislány, mire én betettem az ablakot. Nem mondott a méhecske semmit, kérdeztem Mackókát, miközben megsimogattam. Nem félnek a rügyek a fagytól? Így akartam elterelni a gondolatait. Ó, dehogy félnek, oly boldogok, szertelenek, örülnek a tavasznak, össze-vissza küldözgetik a méhecskéket mindenféle titokzatos üzenetekkel. A méhecske úgy megtelt virágporral, alig tudott felrepülni. Más újság nincsen? Kis lakótársam erre már nem válaszolt, csak kinézett az áprilisi alkonyatba, hol melegedő kis felhők szálltak a nap felé. A sürgönydróton 2 fecske tollászkodott, és a szomszéd kertjében először kiáltott fel a sárgarigó, jelezvén, hogy megérkezett, köszöni szépen, jó útja volt, és afrikai nyaralása kitűnően sikerült. Nyaralás! Csiripeltek hahotázva a verebek. Nyaralás! Nagyhangú komédiások vagytok ti sárgarigók, ti kényes csavargók. Megfutottatok a tél elől, ugye? Ennyi az egész. pikulálni és elszaladni, azt értitek? Látod, mackókám, a verebek kicsit irigyek, de van valami igazság abban, amit csiripelnek. Lakótársam erre nem válaszolt. Úgy tűnt, az egész veréb probléma nem érdekli őt. A napok aztán jöttek és mentek. Kibomlottak a pocakos rügyek, lehullott a barackfák virága, ám borsószemnyi kis barackok kapaszkodtak a virágok helyén, jelezve, hogy jó helyre érkeztek azok a tavaszi üzenetek a méhecskék útján. Mackókám pedig furcsa jeleket vettem észre. Mackóka szőre ritkulni kezdett. Talán a nap, gondoltam, vagy én látnék rosszul. Új szemüveg kellene? Jól megvizsgáltam a kopott kis bundát, a hiányok bizony szemmel láthatóan hiányok. Kihullott volna a szőre, de hiszen akkor a kihullott szálaknak itt kellene lenniük. Nem értettem a dolgot, de nem is szólhattam, hiszen mackókát egyébként is én ruházom. De valami nagyon furcsa volt mackókám tekintetében. Zavart volt, sőt, amikor azt hitte, hogy nem figyelek oda, nem veszem észre, mintha ravaszul mosolygott volna. És valahányszor benyitottam a szobába, egy kis veréb röppent ki az ablakon, éppen ott, ahol kis barátom sütette magát az áprilisi nappal. Ennyi, itt valami titokzatosságnak kell lennie. Mackó, nézd csak a szemembe. Nem néz, oldalt néz, hamiskásan néz. Na megállj! Legközelebb hangosan tettem be a külső ajtót, mintha elmentem volna. Közben azonban ott maradtam, és a szekrény mögött lesben álltam. Csend, süt a nap, beárad a meleg. Egyszer csak oda rebben egy kis veréb az ablakpárkányra. Figyel, forgatja formás kis fejét ide-oda. Elment? Csipogja halkan.
3: El, de gyanakszik,
2: mondja kedvesen mackó. Erősen nézegette a bundámat. Pedig olyan kevés kell már a fészkem kibéleléséhez. Mackóka, egy kevéske szőrt adj még.
3: Persze, hogy adok, de innét szedd, a karom alól, ott nem veszi észre.
2: És mackóka felemelje a karját. Felemelje a karját, és én látom, a kis veréb hogyan tépdesi a kopott kis bundát, és látom, szeretettel fényleni kopott kis bazári mackóm cipőgom szemét. De azért este megmondom mackókának, hogy nem értem, mitől hullik a szőre. Kíváncsi vagyok, mit válaszol. Mackóka maga elé néz.
4: Vedlik ilyenkor a mackók népe, bólint.
3: Igen, vedlik. Hiszen tudod, tavasz van.
1: A Fészek című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen.

Uram, ne kelljen soha sem boszorkánytól, sem semmiféle állattól, embertől, vagy bármitől félnetek. Hiszen a félelem megeszi a lelket. Örülünk, hogy közöttetek lehet, még hogyha csak az éter hullámain keresztül is. Hiszen ti vagytok a mi éltetőink, az ámazám. Kicsik-kicsik, nőjetek nagyra csak. Ne kapkodjátok el az egészet, hiszen tietek így is a legszebb kor. Legyetek nagyon-nagyon boldogok! Sok-sok boldogságot és kívánok sok-sok ajándékot! Először a mi

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

őket, mert hogy a betűkre hallgatnak főleg. Arra az aranyhal, esre a sáska, gére a gerle, és nem jön ki másra, csak kára a

0: Szervusztok, kedves gyerekek! Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek egy szép verset mondani. Bartos Erika apához. Mikor leszek én is felnőtt? Mondd el nekem, apa. Nem vagyok még iskolás, de nem is vagyok baba. Mondd el nekem, milyen érzés apukának lenni. Szeretsz-e, mondd, korán reggel dolgozóba menni? Jó érzése hazaérni, megölelni engem? Látod-e, hogy egész kicsit ma is nagyobb lettem? Jó érzése betakarni, puszit adni este? Maradj itt az ágyam mellett, kérlek, ne menj messze. Rajzoltam egy képet neked, te vagy rajta, nézd meg. Én vagyok a kisgyerek, és kézen foglak téged. Örülsz neki? Vigyázol rá? Mi vagyunk a képen? Én vagyok az apukámmal, ketten, kéz a kézben.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese
1: Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió.
3: A fantáziát más néven képzelő erőnek is hívjuk. Mert ugye nem csak fizikai erőnk van, hanem képzelő erőnk is. Amikor könyvet olvasunk, vagy rádióban mesét hallgatunk, akkor ahhoz, hogy érteni tudjuk a történetet, el kell képzelnünk a szereplőket és magát a történést is. A könyv és a felolvasott történet is nagyon jól tudja fejleszteni a fantáziádat. Kívánom, hogy sok-sok jó mesét hallgass, akár itt a Csukásmese Rádióban is. Ha van olyan mese, ami nagyon megtetszett, készíts hozzá rajzot is. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy újabb találós kérdésre? Akkor jól figyeljetek! Így hangzik. Ez a dolog lehet kerek vagy szögletes, és többféle színben pompázhat. Készülhet gyümölcsből, marcipánból, vagy akár csokoládéból is. Az én kedvencem például, amikor sajtból készül. Na most jól megtévesztettelek titeket, mi? Akkor segítek kicsit. Ez a finom dolog szinte mindig az asztalra kerül, ha szülinapod van. Mi lehet ez? Igen, ez a torta! Júj, de megkívántam most egy finom sajtortát. Egyébként, ha nincs szülinapod, akkor is lehet elmenni ebből a finomságból. Hú, és milyen izgalmas dolog tortát sütni. Na jó, megyek és megkérem anyukámat, hogy készítsünk egyet közösen. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, jól szórakoztatok. Hamarosan újra találkozunk. És egyetek sok tortát! Sziasztok!
1: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Furulyás Palkó. Aki elmeséli nektek, Besenyei Ferenc.
2: Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt egyszer régen egy szegény özvegyasszony. Annak egy fia, Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek ők ketten. Mikor volt, mit tegyenek, mikor nem. Nem volt azoknak egyebük, csak egy kidőlt bedült falu házuk, meg egy kicsin kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet, elmegyek szolgálni. Addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút meg nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, és legalább lesz egy kicsi gazdaságunk. Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig. Szolgál egy borjat. Aztán megint elmegy szolgálatba, és megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgál egy-egy borjat. Volt már 4 borjú, de kicsi volt a kert, és kevés széna termett benne. Nem volt, mivel tartsák a borjakat. Ő bizony, gondolja magában Palkó, vásárra hajtja mind a 4-et, és eladja. El is indult a 4 borjúval, de amint az uton mene, szembe jön vele egy őszöreg ember. És azt mondja neki, te legény, van nekem egy szépen szóló furujám. Neked adom, ha egy borjat a cérte. Ugyan mit gondol, bátyám uram, csak nem adhatok egy borjat egy furujáért? Csak adjad, ne félj, nem bánod meg. Nem olyan akármilyen furuja ez, mint a többi. Majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Isten neki gondolja magában Palkó, és odaad egy borjat. A szép veres tarkát, a furujáért. És azzal tovább megy. De még egy puskalövésnyire sem mehetett, megint elejébe kerekedik az az őszöreg ember, s azt mondja neki, te legény, adj még egy borjat, s nézd, ezt az eleven egeret adom érte. Nagyot kacag Palkó, hát hogy adnék én borjat egy hitvány egérért? Mit gondol, bátyám uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik is az édesanyám miattuk. Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. Addig-addig beszél az öregember, hogy Palkó odaad még egy borjat. A kedves fehér tarkát. Azért az egy egérért. Most már 2 borjúval ment a város felé, de hogy nem, az égből esett ele, vagy talán a földből bújt elő, megint csak elejébe állott az ősz öregember. És azt mondta neki, te legény, van ám nekem egy fürge futóbogaram. Ez itt mi? Ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat adsz érte. Nem adom én, bátyám uram, mondta Palkó, de hogy adom, nem bolondultam meg. Elég bolond voltam már akkor, hogy 2 borjat odaadtam egy furujáért, meg egy egérért. Sose bánd, azt mondom neked, adj egy borjat ezért a futóbogárért,

került megint az öregember, és azt mondta neki, hallod-e, fiam, add nekem ezt a borjút is. Adok élette egy zacskót. Eszni! Nem adom, mondott a Palkó, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök az édesanyám szem elé. Csak add ide azt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, és annyit alszol. És ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj a zacskónak. Azt gondolja Palkó, ha már így esett, minek menjek egyetlen egy borjúval a vásárra. Legyen az öregi a negyedik borjú is. Pedig ezt a bogár fekete, koromszínszemű borjat sajnálta leginkább. Átaladta az öregembernek a borjat, és az ember azt mondta neki. No, fiam, most menj haza, otthon nem lesz maradásod, az édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül. De ha kiszabadultál, szaladj amerre a szemed lát, s kiálts vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg, édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaérkezett. Kérdezte az anyja, eladtad a borjúkat, fiam? El, édesanyám, el. Hát hol a pénz? Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért mi? S előhúzta a tarisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat és az álomzacskót. Háj, mérgelődött az özvegyasszony. Kapott egy husángot, ütötte Palkót, ahol találta, és ha által nem szalad a szomszédasszony, s ki nem szabadítja a keze közül, tovább veri. Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának. Isten áldja meg, édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Ment mendegélt Palkó hetet-hét ország ellen az óperenciás tengeren túl, ahol a kis kurtafarkú malaszt úr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott a király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, és nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. A király akkor éppen hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a leányát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, és olyan orvosságot ad neki, hogy mikor bekövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények. Mind szerencsét próbáltak, de a király kisasszony sem megnevettetni, sem alaltatni nem tudták. Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornácára, s ő majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácra, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek, hogy lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyából a furuját, az egeret, s a futóbogarat szépen letette a földre. Aztán fújni kezdte a szépen szóló furujáját. S hát halljatok csodát, az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uram, Istenem, akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagásától csengett az egész királyi palota. Kacagott a felséges király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. No, fiam, mondotta a király, megkacagtattad a leányomat, most még csak altasd el. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyájába, és szólt az acskónak. Aludjék a király kisasszony holnap reggel 8 óráig. És abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, és aludott édesen másnap reggel 8 óráig egyfolytában. Azon közben felöltöztették Palkó drága szép gúnyába. Amint a király kisasszony fölébredett, megfüröztötték harmadcsöppekben, rózsaszírmával megszárogatták, aranyszőke haját csigákba fésülték,

0: masszoknyája villogott az aranyszállal varrott sok szép virág, bársony mellénkén a gyémánt gombok. Nagy lakodalmat csaptak. Az öreg király átaladta leánya kezével együtt Palkónak az országot is. Hét nap, hét éjjel húzták a cigányok, járták a legények, a leányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s hat lovas hintón a palotába hozta. Sóra, fára nem volt többé gondja az édesanyjának. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: A Furulyás Palkó című mesét hallottátok.
2: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Petőfi Sándor, Szeged Szeggel, elmondja Trill Zsolt.
4: Jaj, a hátam! Jaj, a hátam oda van! Szomszéd bácsi kiporozta csúfosan. Átkozott a görcsös fütykös somnyele, mellyel engem oly pogányul csépele. Miért is tart hát kertet, s benne körtefát? És az Isten rá gyümölcsöt minek ád? Csábítólag kandikált a körte rám, csábjait ki már sehogy sem állhatám. Átugrottam a palánkon, átestem, hogy megingott bele májam és vesém. S nem elég ez, szomszéd bácsi rajta kap, s akkor jött még a valódi haddelhad. Én teremtőm, miért is értem-e napot? Megrakott, hogy minden csontom ropogott. Nesze, mondta, nesze másik, harmadik, és a mindentudó tudja hányadik. Jelen volt a holdvilág a lagzinál. Búsan nézte szomszéd bácsi, mit csinál. Fellegekből vett magára gyászmezet, és megosztva szenvedésem könnyezett. Ő, csak ő nem könyörül-e egyedül. Három a tánc, mondta, s egyre hegedült. Hegedült a bottal hátam közepén, keservesen, sédalmasan jártam én. Deszen jól van, kiheverem én e bajt, s visszakapja még a kölcsönt, vissza majd. Tudjuk, hányat vert az óra, tudjuk ám. Ön is rak a tűzre rossz fát, bácsikám. Ablakunkhoz esténként miért sompolyog? Vettem észre, hányadán van a dolog. Más szemében ő a szálkát megleli, s az övében a gerendát feledi. A deákné vászonánál ő se jobb. Engem dönget a lopásért, s szinte lop. Lopni jár ő, csókot lopni nénihez, míg anyánk a Bibliában levelez. Tegye lábát ablakunkhoz ezután, fogadom, nem nézek által a szitán. Megugratni, vagy anyánkat hívom át, vagy leöntöm Dézsa vízzel a nyakát.
2: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Köszöntőbe jöttem mostan, tarisznyámba verset hoztam. Kisgyereknek, nagyanyónak, aki meghallgatja szómat, apának is, anyának is, beajánlom magamat is.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza, mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szelik a folyó vizeit. Például az én egyik kedvenc hajótípusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen. Szinte szár rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Szárgusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg Maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
3: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
2: Aromót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
3: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte Aromó. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval,
2: henceg.
3: Mik, hogy én hencegek? Igenis.
2: Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
3: Hadd mondja végig, Aromó.
2: Az oroszlán elhallgatott.
3: Elhatároztuk hát, folytatta a Romó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
4: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták.
2: Jól van, mondta Mikka Makka. Ezen nem újjon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre Maminti mellé.
4: Ki akar versenyezni? Kérdezte.
2: Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
3: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult. Hú-hú, fiú, fűcs, lengettek, fütyörésztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak.
2: Dühöngött Bruckner Siegfried.
4: Hallod, Mikka Makka, azt mondja, nem vers?
2: Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos.
5: Mikka Makka ráncolta a homlokát.
3: Hát, bizony,
5: mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
3: Miért?
2: Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers?
5: Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta.
3: Csak!
5: És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző,
3: maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett. Hőj, mi a kő, tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent.
4: Állj,
2: mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad.
3: Hát kicsoda?
2: Háborgott Bruckner Siegfried.
3: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez.
4: Jó, jó,
2: vágott közbe Mikka Makka,
4: de ezt már régen megírta Petőfi Sándor.
2: Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
3: Úgy van,
2: helyeseltek a többiek.
3: Ki az a Petőfi Sándor?
4: kiabált Bruckner Siegfried. Soha se hallottam a nevét.
2: Elég szégyen, mondtam a Minti. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
3: Na jó, mondta Bruckner Siegfried. Tudok én mást is. Ide süssetek.
4: Póz arc az ég felé. Neki kezdett.
3: Hely, kent, gyúkonyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában?
5: Ho-ho, adonászott a robó. Ugyanazt mondod, kitekerve. És ráadásul rím sincs benne.
3: Rímnek kell benne lenni?
4: Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
2: Hát, nem árt, mondta az, de ne az anyám gyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
3: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried. Akkor nem az anyám tyúkját mondom. Elkezdte. Apám tyúkja,
4: írta Bruckner Siegfried.
3: Egy tyúk, apau, mi a kő? Itt bent lakik a szobában, kend.
4: Elzavarni, kirúgni, dühöntek a többiek.
5: Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
2: Bizony nem, mondta Mikka Makka. Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
4: Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére.
3: Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt ama konda. Ha ráterelnék ama kondát, széttiporná az anakondát.
6: Agyan, miféle vers ez?
4: Mondta szemrehányóan a romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna.
2: Legszebb állat az Anna ménes, de nem tudja ezt ama ménes. Ha ráterelnék ama ménest, széttiporná az Anna ménest.
4: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költő tudományen esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
3: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az Anna csorda, de nem tudja ezt ama csorda. Ha ráterelnék ama csordát, széttiporná az Anna csordát.
4: Nagy zoárt, dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az Anna csorda meg Anna ménes?
3: Ugyanazt, amit az anakonda.
4: Kiabált közbe Bacska Mati.
2: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat.
4: Bizonygatta Nagy zoárt. Ki ismeri? Tette föl a kérdést Mikka Makka.
3: Senki.
4: Zúgták a többiek.
2: Nem ér.
4: Hadonászott Nagy zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban.
3: Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
6: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
4: Kérdezte Mikka Makka.
3: Senkinek,
4: felelték kórusban.
2: Ezen nem újjon,
4: szólt akkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját.
2: Csiribi, legyen itt egy csiribá,
4: természettudományi pricc, kis lexikon pruccs. És már ott is volt a lába előtt.
2: Nosza neki estek lapozták, csak úgy sistergett.
3: Hányadik betű az ABC-ben az A?
4: Kérdezte Vacska Mati.
6: Hátulról vagy előről számítva?
4: Érdeklődött a romó, de akkor már Nagy zoárt diadallal felkiáltott.
2: Itt van az 59. oldalon.
4: És olvasta.
2: Anakonda. Eunectes murinus. Állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
6: Hát legyen neked ez a legszebb állat.
4: Mormogta a romó, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy zoárt versét. Íme kiderült, van anakonda nevű állat.
6: Jöhet a következő,
4: intett Mikka Makka.
5: Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
6: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök.
5: De ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok.
2: Ha, hát az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
3: Még hogy elpüsztülök.
4: Vihogott Bruckner Siegfried.
3: Püstülök a rühigéstől.
2: Csend legyen,
4: kiáltott Mikka Makka.
2: Ki következik?
3: Én, mondta Vacska Mati.
4: Egy egészen rövid verset írtam.
3: Halljuk!
4: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordit csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
3: Miért csütörtökül Ordit?
4: Mert csütörtök, mondta Vacska Mati.
3: Ha péntek, péntekül Ordítana.
5: Idegen nyelveket nem tud?
4: Akadékoskodott Bruckner Siegfried.
3: Nem,
4: mondta Bacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök. Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
2: Elég,
4: mondta. Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolyjal sétált a tisztás közepére, rázendített.
3: Bálomböki bagu u fan. Bálomböki big a fun.
2: Nem ér,
4: ordította közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle.
2: Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.
3: Eszed tokját hottentotta.
4: háborgott a Romó. Ez igenis magyarul van.
2: Akkor én megeszem a fülem,
4: mondta Bruckner Siegfried.
2: Már meg is sózhatod,
4: felelte a Romó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. A Romó újra belefogott. Bálomböki bagú fon, bálombökö big a fún, búlámbökö bög ifon, bálumbaká bög öfin. Bilambúk a bág öfön, bölömbakú bog áfön, bölömbik a búg a fán.
2: Ez semmi, mondta Ló Szerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
4: Igenis, vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki.
2: S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be. Írj egyet.
4: Nem is kell leírnom, mondta Ló Szerafin. Kapásból is elmondhatom.
2: És már mondta is.
4: Aramó újra belefogott. Kómirelű kőtyúal, komórile kütyőül. Kőmirelű kőtyúal, kamórile kütyőül. Kumaráli ketyűül, kőmuraló kityeül. Kőmurula kátyie, kemrőlú kacsóil. Kimerülő kutyahol.
7: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol?
4: Szólt Aramó. Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
7: Te egy kutyahol?
2: Esetleg elfárad,
4: vetette közbe Bacska Mati.
2: Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
7: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről?
4: Kelt Bruckner Siegfried is Ló Szerafin védelmére.
2: Rendben, mondta Aramó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
4: Ez igaz? Hagyták helyben a többiek.
2: Találmánynak nem rossz, epéskedett Nagy Zoárt, csak versnek.
4: Mikka Makka megint csengetett.
2: Halljuk az utolsó versenyzőt.
4: Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
2: Így szavalt.
7: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
2: Nem ér,
4: rikoltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
2: No, mondta Mikka Makka. Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse.
7: Miért? Mit jelent?
2: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
7: Engem is?
4: Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
2: Persze,
4: téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka.
7: Éljen Dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat.
8: Adjuk!
4: Kiabálták a többiek. Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére.
2: Te győztél, mondták neki.
7: Majd kölcsön adhatod krumpli főzelékembe,
4: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset.
2: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Ekete, pekete, cukot a pé, ábe, bábe, dominé, csiszi A, csiszi B, csiszi csosszi kompodé.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Fuck!

0: hegy megy, szembe jön egy másik hegy. Én is hegy, te is hegy, nekünk ugyan egyre megy.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A csodálatos fazék. Svéd népmese. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: Egy rozzant kis kunyhóban élt egykor egy özvegyasszony a fiával. Szegények voltak, mint a templom egere. A helybéli földesúr pedig kemény szívű és fösvény. Egyik nap azzal jött haza, hogy elzavarja őket kis fészkükből, ha nem fizetik meg az adóságukat. A szegény özvegyasszony kétségbeesésében a városba küldte a fiát, hogy adja el egyetlen tehénkéjüket. A fiú engedelmeskedett édesanyjának, de szívében mérhetetlen gyűlölet támadt a fösvényföldes úr iránt. Amint a tehénnel baktatott az úton, egy ősszakálú emberrel találkozott, aki nagyokat nyögött, mert nehéz füles fazekat cipelt.
2: Jó napot, nagyapó!
1: Köszönt a legény, is tovább akart menni. De az ember barátságos beszélgetésbe elegyedett vele.
2: Hová, hová, édes fiam! A városba megyek, hogy eladjam egyetlen tehénkénket, válaszolta a fiú.
1: Az öreg azonban jobb ajánlatot tett.
2: Ne menj olyan messze a teheneddel, cserélj velem. Én kapom a tehenet, te meg a fazekat.
3: Édesanyám nem lenne megelégedve a cserével, felelte a fiú. Pénzre van szüksége, hogy megfizesse az adóságát.
2: Majd meglátod, hogy örülni fog neki, mosolygott az öreg.
1: A fiú először a fazékra nézett, majd az öregre, végül a tehénre. A fazéknak három lába volt, két füle meg úgy ragyogott, mintha színaranyból lenne. A fiúnak mindinkább megtetszett. Amikor a kezébe vette, az öreg így szólt.
2: Édes fiam, hidd el, nem jársz rosszul a fazékkal. Ha tűzre teszed, megszólal. Azt mondja majd, most elrepülök. Akkor azt válaszold, repülj csak. És a fazék elkezd repülni, és mindent elhoz neked, amire csak szükséged van.
1: Végül is megtörtént a csere. Amint a legény hazaért, az édesanyja mindjárt a pénz után érdeklődött, de ő csak azt a háromlábú fazekat tudta megmutatni, amit a tehénért kapott. Az édesanyja kétségbe esésében elkezdett jajveszékelni.
2: Mi lesz így belőlünk, édes fiam?
3: Ne aggódjon, édesanyám, nyugtatta meg a fiú. Azzal a fazekat a tűzre tette a kémény alá.
1: De alig került oda a fazék, már is megszólalt.
2: Most elrepülök.
1: A fiú vidáman felelte.
2: Repülj csak, és hozz el mindent a földes úr konyhájából.
1: Azzal a fazék kirepült a kéményen. A földes úr konyháján mindent összeszedett, és a következő pillanatban már ismét otthon volt. Az öreg asszony meg a fia most kedvére jól lakhatott a sok finomságból. De alig fogyasztották el a vacsorát, az öreg asszony megint jajveszékelni kezdett, mert eszébe jutott az adóságuk.
3: Majd megfizetjük abból a pénzből, amit a földes úr elvett tőlünk, kacagott jóízűen a legény.
1: Azután gondosan kitörölte a fazekat, és ismét rátette a tűzre. A fazék megint elrepült, és mire visszatért, már színültig volt ezüst pénzzel.
3: Most már az édesanyja is nevetett és tapsolt örömében, s nem tudott betelni a sok pénz nézésébe.
1: A legény kiszámolta az adóságát, de aztán eszébe jutott, a fösvény földes úrnak még mindig túl sok pénze maradt. Azért a fazekat ismét a tűzre tette.
2: Repülj csak, mondta neki, és hozd el a földes úr kincses kamrájából az utolsó aranyat is.
1: Az este már beköszöntött. És ilyenkor a fösvény földes úr mindig a pénzét számolgatta.
4: Nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy valaki elvitt belőle. Rögtön elbújt az asztal alá, hogy elcsípje a tolvajt.
1: Hamarosan három koppanás hallatszott az ablakon, az rögtön kinyílt, s a háromlábú fazék röpült be rajta. Egy pillanat alatt bekerült a fazékba az egész kincs.
5: Most megfoglak, te tolvaj!
1: Kiáltotta a földes úr, és előugrott a rejtek helyéről. A fülénél fogva ragadta meg a fazekat. Az azonban már nagy lendülettel repült kifelé, s minthogy a földes úr nem akarta elengedni, magával vitte. A házak fölött az özvegyasszony házához repültek. Ott a fazék berepült a kéménybe, s maga után húzta a földes urat is. de minthogy az nagyon pocakos volt, beszorult a szűk nyílásba. A földes úr szorult helyzetében teli tüdővel ordítani kezdett.
6: Segítsenek ki innen, különben bezáratlak benneteket.
1: A legény azonban csak nevetett. Ha nem tudsz velünk másként beszélni, akkor maradj csak ott, ahol vagy. Azzal tőzeget tett a tűzre, nehogy az kialudjon, meg azért is, hogy füst támadjon.
5: Elengedem az adóságtokat, csak segítsetek ki innen!
1: Szólt ekkor köhögve és prüszkölve a földes úr, s azt hitte, hogy mindjárt megfullad a sűrű füstben. De a legény odaszólt. Ez még kevés. Már régen feleségül akartam venni a lányodat, de szegény legényhez nem adtad. Most adod-e? Minden parasztnak engedd el az adóságát, akkor segítek rajtad. A gazdag és gőgös ember azonban úgy gondolta, hogy ez lehetetlen. Inkább meghal, de a feltételeket nem fogadja el. A legény ekkor egy újabb tőzegdarabot tett a tűzre, és ettől olyan sűrű füst keletkezett, amilyen csak a kolbász füstöléshez szükséges.
6: Segítség! Segítség! Legyen úgy, ahogy akarod!
1: Nyögte a kövér földes úr, mert a kéményben szörnyen rosszul érezte már magát. Akkor a legény a tetőre mászott, kihúzta, és szavánál fogta a gazdag embert. Hét országra szóló lakodalmat csaptak, s minden parasztot meghívtak a környékről. A csodálatos fazék pedig mindenkit ellátott sok-sok finomsággal.
0: A Csodálatos Fazék című mesét hallottátok.
7: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Cifra Palota. Népmese és népzene a Mesés délelőttben.

0: az aranynyilvessző. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy öreg király, akinek a palotáját olyan csodálatos kert vette körül, hogy ez egész világ csodájára járt. Ugyanis ebben a kertben vakítóan zöld selyemfű nőtt, mely minden szemet elkápráztatott. De a király nem örülhetett sokáig a csodaszép fűnek, mivel valaki minden éjjel megdésmálta. A király katonákat állítatott a kertjébe, először csak 2-3, majd 10, végül 100, de mint hiába. Mintha álomszellő terítette volna le őket a lábukról, egy sem tudott ébren maradni. A királynak pedig nem maradt más ötlete, mint hogy kihirdesse: aki az én selyemfüvemet megőrzi, annak adom a lányom és a fele királyságom. Jöttek is szerencsét próbálni az ifjak a világ minden tájáról, de bárhogy is próbáltak ébren maradni, végül mindegyiket elnyomta az álom. A bátor próbatevők kezdtek elfogyni, és a király egyre inkább kezdett elkeseredni. Ám akkor megjelent a palotában egy szegény legény, s kérte, hadd próbáljon ő is szerencsét. De nem akármilyen fiú volt az. A faluban az a hír járta, hogy olyan éles a szeme, hogy még a jövőt is látja. Örömmel fogadta hát a király, s a fiú már is kiment a kertbe, hogy közelebbről szemügyre vegye. Éppen a maradék selyemfüvet vizsgálgatta, mikor egy vékony hang megszólította.
1: Fiam, adnál egy kevéske kenyeret? Már vagy 3 hete nem ettem.
0: A fiú körbenézett, de nem látott senkit. Akkor valaki megrántotta a nadrágja szárát. Egy egérke volt az. A jóságos fiú tört neki egy darabka kenyeret, és a kisegér nyomban be is falta.
1: Igazán köszönöm, hogy segítettél rajtam,
0: cincogta az egér.
1: És mivel olyan jó voltál hozzám, most én is segítek rajtad. Ha leszáll az éj, ülj le a kerítés tövébe, és akkor jöhet bármilyen álomszellő, te nem fogsz elaludni. Éjfélkor pedig jön majd Tündér király az aranyszínű paripájával. De te csak dobd elé ezt az aranynyilvesszőt, és akkor a fű reggelre újra kinő,
0: mondta az egér, majd átnyújtotta a fiúnak a nyilvesszőt, és elfutott. A legény pedig leült a kerítés tövébe, és csak várta, hogy mikor jön el az éjjel. Aztán egyszer csak megmozdultak a fák levelei, s fújni kezdett az álomszellő. Ám a fiún nem fogott a varázslat. Csak ült tovább, és várta a Tündér királyt. Nem sokára meg is érkezett. Hangos lódobogás közepette. A fiú pedig előkapta tarisznyájából az aranynyilvesszőt, s ledobta a paripa elé a fűbe. Aztán hagyta, hadd legeljen, amennyit csak akar, ő pedig lefeküdt a földre, és elaludt. Hely, volt ám nagy csodálkozás reggel! A király azt se tudta, hova legyen örömében, mert a selyemfűből nem hiányzott bizony egy centi sem. Na jól van, te legény, megőrizted a selyemfüvemet. Állom a szavamat, cserébe odaadnám a legszebbik lányomat. Igazán köszönöm, de addig meg nem házasodhatom, míg az aranynyilvesszőmet meg nem találom, válaszolta a legény. A király próbálta marasztalni, de a fiú a fejébe vette, hogy visszaszerzi az aranynyilvesszőt. Felkapta hát a tarisznyáját, kezébe vette vándorbottyát, és elindult. Gondolta legalább, világot lát. Éppen az országúton mendegélt, mikor szembe találkozott egy kocsissal. Hiszitek vagy sem, ott volt a kalapjában az aranynyilvessző. Mit kérsz azért a nyilvesszőért, komám? Szólította meg a legény a kocsist. Inkább én adok érte 100 pengőt, ha kihúzod a kalapomból, mert eddig akárhogy próbáltam, sehogy sem sikerült. Kihúzom én, de pénz helyett inkább arra kérlek, hogy taníts meg mindenre, amit tudsz.
2: Ha csak ennyit kérsz, azt könnyen teljesíthetem,
0: felelte a kocsis, legény pedig megfogta a nyilat, és már ki is rántotta a kalapból.
2: Na, akkor bizony te voltál az a gazfickó, aki megdobtál vele. Majd adok én neked,
0: gondolta magában a kocsis. Együtt mentek át tovább, s nem sokára beértek egy sűrű, sötét erdőbe. Miközben átvágtak rajta, útjukat állt a három kupacba rakott fa.
2: Élj fel az elsőre!
0: Kiáltott a fiúnak a kocsis, a fiú pedig engedelmeskedett. Aztán a kocsis fogott egy gyufát, és meggyújtotta a kazalfát.
2: Arra felelj most nekem! Tudsz-e annyit, mint én?
0: Kérdezte a kocsis.
2: Dehogy tudok!
0: Felelte a fiú, és a rakásfa egy szempillantás alatt porig égett. A fiúnak nem esett baja,
2: ám akkor a kocsis
0: felküldte a második halomra. S minden úgy történt, ahogy előtte, a kazal leégett, de a fiúnak a haja szála sem görbült. Akkor a kocsis a harmadikra is felültette, de közben sejtette már a legény, hogy mire készül a kocsis, és mikor nem figyelt, leugrott a farakásról.
2: Futott a szegény fiú, ahogy csak bírt, majd elérkezett egy patakhoz, és mikor fejest ugrott, hirtelen aranyhallá változott.
0: Mire a kocsis odaért, az aranyhal már messze jár. Akkor a kocsis bukfencezett egyet, és ő pedig cethallá változott. De mivel a patak túl keskeny volt neki, ezért minduntalan beszorult a sziklák közé, és nem tudta utolérni a legényt. Közben az aranyhal kiúszott a partra, és mikor kiugrott a vízből, aranygyűrű lett belőle. Éppen arra járt egy király kisasszony, és felvette.
3: Kedves királylány, csak arra kérlek, ha kiugrik a vízből egy ember, akárhogy is kérlel, ne adj oda neki. Mondd, hogy építsen aranyhídat át a folyón, s akkor megkaphat.
0: A lánynak megtetszett a beszélőgyűrű, s mikor kiugrott a kocsis a vízből, nem adta neki. Megkaphatod a gyűrűm, de csak is akkor, ha olyan aranyhídat építesz a folyón, amilyet még nem látott a világ, mondta kacagva a király kisasszony, majd ott hagyta a kocsist. Másnap, mikor a királylány a folyóhoz sétált, legnagyobb meglepetésére ott állt a ragyogó aranyhíd. A kocsis pedig a híd lábánál várta, és már nyújtotta is a kezét a gyűrűért. Ám a leány óvatlan volt, s véletlenül lejtette a gyűrűt a földre. A gyűrű azonban zabszemmé változott, és elkeveredett a porban. De a kocsis nem ijedt meg. Bukfencezett egyet, s menten kakassá változott. Majd elkezdte felcsipegetni a zabszemeket. Közben észre sem vette, hogy a zabszemből apró hangya lett. És mikor a kakas nem figyelt, felmászott a lábán, és jól megcsípte. A kakas menten összeesett, a hangya pedig hangosan felkiáltott. Úgy látszik, mégiscsak többet tudtam nálad. És mikor a hangya visszaváltozott szegény legényé, megköszönte a királynának a segítséget, majd visszaindult a király udvarába. Mikor megérkezett, olyan világra szóló lakodalmat csapta, hogy az alattvalók azóta is arról beszélnek. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A szerencse és az áldás. A szerencse és az áldás folyton vetekedtek egymással, hogy melyik tud több jót cselekedni az embereknek. Egyszer, amint vetélkedének egy városnak a végén, arra felé jön egy szegény ember. Ez a szegény ember abból éldegélt egyik napról a másikra, hogy nyírág seprűt kötögetett, bevitte a városba, s ott eladta, ahogy tudta. Mondja az áldás. Nézd, szerencse! Ihol jön egy szegény ember, majd megmutatom, hogy nem köt többet seprűt. Ahogy odaért a szegény ember, az áldás kivett a zsebéből 100 forintot, és azt mondta neki. No te szegény ember, adok neked 100 forintot, meg ne lássalak seprűvel többé. A szegény ember megköszönte nagy hálálkodással a pénzt, aztán bement a városba, nagy hirtelen eladta a seprűt, és sietett haza. Nem volt otthon a felesége, s a pénzt, mert nem volt semmiféle zárós ládája, eldugta a korpás padban. És kiment az erdőbe fáért, hogy legyen, aminél ebédet főzzön az asszony. Ahogy elment, jön haza a felesége. Kimerít a korpás padból egy fazék korpát, viszi a szőcshöz, eladja, s vett az árán egy csupor puliszkalisztet. Mikor a szegény ember hazajött, lesemült az asztalhoz, szaladt a pincébe, hogy kivegye pénzét a korpás padból. Keresi, keresi, fölhabarja a korpát, de a pénzt nem találja. Szólítja az asszonyt. Hé, asszony! 100 forint volt a korpás padban, hová tetted? Nagyot kacag a szegény asszony, megbolondult kigyelmed, az egész nemzetségének sem volt 100 forintja. De ilyen-olyan teremtette, káromkodik a szegény ember. Vagy volt, vagy nem volt a nemzetségemnek, de nekem volt. Elmondta a feleségének, hogy egy derék úriember 100 forintot adott neki a város végén, s ő azt a korpás padba dugta el. Noha bizony oda dugta el, mondta az asszony, akkor az a 100 forint a szőcsnél van. Éppen most adtam el neki egy fazék korpát.

0: sors végén. És a szerencse már messziről megpillantotta a szegény embert. No lám, ingerkedett az áldással. Ihol jön megint seprűkkel a szegény ember, áldás barátom. Látod, látod, semmit sem ért a 100 forintod. Mérges volt az áldás, rárivalt a szegény emberre. Hát nem megmondtam, hogy többet ne lássalak seprűvel. Ó, uram, mondta a szegény ember, ne haragudjék, de nem volt szerencsém a 100 forinttal. Hallod? Kötekedett a szerencse. Nem volt szerencséje. Jól van, mondta az áldás, adok még 100 forintot, de aztán csak ugyan ne lássalak többé seprűvel. Megköszönte a szegény ember a 100 forintot, be sem vitte a seprűt a városba, ledobta az út szélére, s futva futott hazafelé. A felesége megint nem volt otthon, s a pénzt most egy hammas fazékba dugta el, aztán kiment az erdőbe fáért, mert bizony egy szálfa nem sok, annyi sem volt a háznál. Amíg az erdőre oda járt, hazajön az asszony, s tűnődött, évelődött magában. Istenem, Istenem, de sokáig marad oda az uram, pedig egy puliszkára való liszt sincs a háznál. Gondolkozott, vajon mit lehetne még eladni, hogy az árán puliszka lisztet vegyen. Eszibe jut, hogy van még egy fazék hamuja. Fogja a fazekat, szalad vele a tímárhoz, és eladja. Mire a szegény ember hazajött az erdőről, a puliszka már ott párállott az asztalon. De a szegény ember most sem ült le az asztalhoz, ment, hogy kivegye a 100 forintot a hammas fazékból. No hiszem, mehetett. Híre pora sem volt a fazéknak. Hé, feleség, kiáltott a szegény ember, hol a hamu? Az bizony az asztal közepén, felelte az asszony nagy mérgesen, ha az nem lett volna, ma nem ennénk puliszkát. Hát a 100 forintot, hová tetted? Hallj a kigyelmed, mondta az asszony, engem többet ne bolondítson. De ilyen-olyan teremtette, ez nem bolondság. 100 forintot dugtam a hamu közé, egy krajcár sem volt híja. No bizony, ha oda dugta, szaladjunk a tímárhoz, mert annak adtam el a hamut. Szaladnak a tímárhoz, kérik vissza a 100 forintot, de hiszen a tímárnak sem kellett egyéb, kapott egy botot, s kiverte a házból a boldogtalanokat. Istenem! Csak hogy föl nem vetette a nagy erős búbánat a szegény embert. Most már ismét seprűt kell, hogy kössön, ha éhen veszni nem akar. Kiment az erdőre nagy búsan, kötötte a seprűt keserves könyhullatások közt, s mondogatta magában, inkább ne is született volna a világra, sem hogy ilyen szerencsétlen legyen egész életére. Másnap vitte megint a seprűt a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Nézd csak, áldás barátom, ingerkedett a szerencse, ahol jön megint a szegény ember, seprűt hoz a hátán. No, az áldásnak sem kellett több ennél, nagy mérgesen rákiáltott a szegény emberre. Te hitvány gyalázatos, mit mondottam neked? Hova tetted a 100 forintot? Ó, lelkem, áldott jó uram, ne haragudjék rám, könyörgött a szegény ember, de nem tehetek róla, ha nincs szerencsém. No, te szegény ember, mondd most a szerencse, ne búsulj. Lesz ezután szerencséd. Nesze, adok neked egy krajcárt, menj haza, egyéb gondod ne legyen. A szegény ember megköszönte a krajcárt, aztán bement a városba, ott eladta a seprűt, vett egy kicsi puliszkalisztet, s hogy a feleségét kiengesztelje a krajcáron, mit a szerencsétől kapott, vett 3 diót. Azzal elindult hazafelé. Amint ment, mendegélt az úton, látja, hogy 3 gyerek veszekszik valami ragyogó fényes kő felett. Kérdi a gyerekektől, hát ti miért veszekedtek? Nézze, bátyám uram, mondja az egyik gyerek, én láttam meg először ezt a fényes követ, és nem akarják ideadni nekem. Nem igaz, mondta a másik, s a 3. gyerek, mert én láttam meg először. Azt mondja a szegény ember, ugyan, ne veszekedjetek ezen a haszontalanságon, neztek, adok nektek egy-egy diót, adjátok nekem azt a követ. A gyermekek megörültek a diónak, és odaadták azt a fényes követ a szegény embernek. Hazamegy a szegény ember, leteszi a követ az asztalra, s hát amint beesteledik, olyan ragyogó világosság lesz a házban, hogy a szegény ember s a felesége majd megvakultak a szertelen ragyogástól. Amint éppen azon tűnődnének, hogy mi lehet ez a ragyogó fényes kő, bejön egy uraság, s kérdi tőlük. Mitől van itt ilyen nagy világosság? Mondja a szegény ember, a bizony ettől a kőtől instálom. Tudja mit, atyafi? Mondja az uraság. Megveszem Kenttől ezt a követ. Hát, mit ad érte? Adok érte egy véka ezüst pénzt. Gondolta magában a szegény ember, ha mindjárt az első szóra egy véka ezüst pénzt ígér, biztosan többet ér ez a kő. Óhú, annyiért nem adom, mondta a szegény ember, drága portéka ez. Jól van, adok érte két véka ezüstöt. Nem lehet, mondta a szegény ember. Hát adok érte három véka ezüstöt. Úgy tett a szegény ember, mintha nagyon gondolkoznék, vajon adja-e, ne-e? Kérdezte a feleségét. No, feleség, mit szólsz? Adjam-e három véka ezüstért? Én nem bánom, mondta az asszony, ha kigyelmed jónak látja, adja oda. Az uraság egy gazdag örménykereskedő volt, éppen a vásárról jött, temérdek pénzzel. Mindjárt leméretett a szekérről három véka ezüstöt, s elvitte a fényes követ, amely drága gyémánt volt. No, most már volt pénze a szegény embernek. Turkálhatott benne, vett egy birtokot, ökröt, lovat, birkát, első gazda lett a faluban. Bezzeg ezentúl nem seprűt vitt a városba, hanem búzát. Még egy esztendő sem telt bele, 6 szekér búzát vitt a városba. Minden szekér elé 6 ökör volt fogva, ő maga pedig egy szép paripán lovagolt a szekerek után. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Kérdi a szerencse az áldást. Látod-e azt az úriembert, áldás barátom? Látom, hogy ne látnám. Hát ismered-e? Nem én, honnan ismerném, mikor sohasem láttam. No lám, pedig ez a te szegény, seprűs embered, mondta a szerencse. Lám, hogy felgazdagodott az én krajcáromból. Az áldás megszégyelte magát, s azt mondta. Igazad van, szerencse barátom, az áldás szerencse nélkül csak ugyan nem sokat ér.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok nektek mesélni. Hallgassátok szeretettel. A medve és a macska. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon, még az óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy medve. Összetalálkozott egy macskával, és azt mondja neki. Hallod-e, te macska? Egyezkedjünk össze, és csináljunk egy házat ketten. Jól van. Összeegyezkedtek, építettek az erdőben egy házat, ketten laktak a medvével, beszélgettek, nem unatkoztak. Egyszer ősz lett, és azt mondja a medve, hallod-e, te macska? Nem sokára tél lesz, valami ennivalót kellene szerezni. Jól van, helyeselt a macska. Elmentek hát a boltba, vettek egy nagy bödönt, aztán elmentek az erdőbe, és a bödönt telerakták mézzel. Aztán megint elmentek, vettek egy másik bödönt, azt pedig telerakták zsírral, és feltették a házuknak a padlására. Nagy tél lett, fújt a szél, cudarhideg volt. A medve lefeküdt és aludt, mert télen, tudjátok, a medvék alusznak. A medve nem evett, mert aludt, de a macska erősen megéhezett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, hogy lopjon abból a zsírból vagy mézből egy kicsit? Csendesen kinyitotta az ajtót, és ki akart lopózni. A medve felébredt és rámordult. Hová mész, macska?
2: Jaj, képzeld el, itt volt egy egérke, és meghívott keresztelőbe. Azt mondta, hogy született neki egy kisbabája, és én leszek a keresztapja.
1: Jól van, csak menjél, hagyta rá a medve. No, a macska kilopózott és felment a padlásra. Megette a zsírnak a negyed részét, a méznek egy negyed részét, aztán lesomfordált. Kérdi a medve, na, hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. Aztán mi a neve a kis egérkének? Negyedecske. Jaj, még ilyen nevet sose hallottam, negyedecske. Eltelt egy darab idő, 2-3 nap, a macska újra éhes lett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, egy kicsi ennivalót lopni? Csendesen kinyitotta az ajtót, hogy kiosonjon, de a medve felébredt. Hová mész, macska?
2: Megint itt volt egy kis egér. Meghívott a keresztelőre. Született egy kisbabájuk, és én leszek a keresztapja.
1: Menjél csak, dörmögte a medve. Elment a macska. Megette a felét a zsírnak és a méznek. Utána visszasurrant, de a medve megint faggatni kezdte. Hazajöttél a keresztelőből?
2: Hazajöttem.
1: És mi a neve a kisbabának?
2: Felecske.
1: Jaj, még ilyet sosem hallottam. Negyedecske, felecske.
2: Na, megint eltelt 2-3 nap. A macska gyomra megint megkordult. Amíg a medve aludt, csendesen megint kinyitotta az ajtót, ki akart lopózni. A medve felébredt.
1: Hová mész, macska?
2: Képzeld el, újra meghívtak a keresztelőbe, megint született egy kis egérke, én leszek a keresztapja.
1: Menjél csak! A macska szaladt föl a padlásra, mindegy falásig megette a mézet és a zsírt, még a bödönt is kinyalta. Lejött, felébredt a medve. Na te macska, megkereszteltétek-e?
2: Meg hát, és mi a neve?
1: Semmi sincs. hogy milyen furcsa nevek vannak, csodálkozott a medve. Semmi sincs, felecske, negyedecske. Hát egyszer csak tavasz lett. Felkelt a medve, lesoványodva, igen éhes volt. Nem baj, nyalta meg a szája szélét. Van nekünk a padláson zsírunk, van nekünk mézünk, sütünk palacsintát, mézet teszünk bele. Jó mézes palacsintát eszünk. Menj csak fel, macska, hozd le a két bödönt. Jaj, én úgy szédülök, tettette magát a macska. Pedig a macskák nem szédülnek, igaz-e? De hazudott. Na jól van, felmegyek én, legyintett a medve. Felvánszorgott a padlásra, nézi a bödönöket, hát azok bizony üresen tátongtak. Na megállj, te gonosz macska! Megetted a zsírt, megetted a mézet. Azért mondtad, hogy negyedecske, felecske, semmi sincs. Amíg én aludtam, addig te belakmároztál. A macska tagadta rettentően. Tudod mit, medvekoma, feküdjünk ki a napra, s akinek a szűrén kijön a zsír meg a méz, az ette meg. Hát kifeküdtek a napra. A medve elaludt, a macska meg sem állt a padlásig, és a bödönt még jobban kikotorta, és bekente vele a medve szőrét. Egyszer felébred a medve. Nézi, csupa mézes a szőre. Hát én ettem volna meg, csodálkozott szörnyen. A macska meg egy jó nagyot kacagott. Elszégyelte magát, bocsánatot kért a medvétől, majd elszaladt az erdőbe. Szegény medve hasa azóta is hangosan korog. Itt a vége, fuss el véle!

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csücs. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csücs.

0: A róka meg a sajt. Késő őszi idő volt az erdőben. A megsárgult levelek már lehullottak a fákról, s megjelentek az első reggeli fagyok is. Egy róka bóklászott a csupasz fák között, éppen élelmet keresett magának. Egész nap az erdőt járta, de nem akadt elemózsiára. Már napok óta éhezett, s így végül arra jutott, a falu határához lopódzik, hát ha lát egy-két eltévejedett tyúkot. Körbejárta a falut, de nemhogy tyúkot, még egy apró verebet se látott. Bezzeg a Baromfi udvarokban, ott viaskodtak, csipkedték egymást a madarak. A róka végül úgy határozott, hogy visszajön éjszaka, amikor az emberek alszanak, és majd akkor megpróbál elcsenni egy tyúkot vagy kakast. Nem sokára leszállt az éj, és a róka bemászott a kerítésen. Szegény róka éppen rossz házhoz osont be, csak disznókat és lovakat tartottak. Baromfiból nem volt egy szál se. Már éppen kifele somfordált volna az udvarról, ám akkor meglátott egy kutat. Oda ment, két lábra állt, és belekukucskált. Hát, ha ott lesz számára ennivaló. De nem látott mást, csak a kerek hold tükörképét a vízben. Ám a róka arca egyből felderült, hiszen azt hitte a holdra, hogy egy nagy, kerek sajt. Megfogta hát az egyik vödröt, ami a kútban lógott, beleült, s az a nagy súlytól egy pillanat alatt leereszkedett a vízre. A másikban nem volt ellensúly, így az felszaladt a magasba. De mikor leért a kút mélyére, akkor látta csak a rókakoma, hogy amit ő sajtnak hitt, az bizony csak a hold tükörképe. De akkor már nem volt mit tenni, a róka a mély kútból már nem tudott kimászni. Eközben betévedt a farkas is az udvarra, aki szintén egy kis étel után kutakodott. Mikor nem talált semmit, elindult kifelé, ám akkor megpillantotta ő is a kutat. Oda ment, belenézett, s akkor látja, hogy ott ül lent a kút alján a róka, mellette meg ott van egy nagy darab sajt.
1: Kedves rókakoma, csak nem akarod megenni azt az óriási sajtot egymagad, kezdte mézesmázasan a farkas. Törnél nekem belőle, csak egy falatot kérek.
0: A ravaszdi róka szeme rögtön felcsillant. Hogy ne adnék belőle, kedves barátom, de én most olyan jól ülök itt, gyere le érte.
1: A farkas már dörzsölte is a tenyerét. Na persze, még hogy egy falatot, inkább megeszem az egészet, gondolta magában. No és hogy tudok lemenni?
0: Kérdezte a rókától vigyorgó arccal. Hát csak másszál bele abba a vödörbe, ami ott van melletted, s majd azzal lejuthatsz hozzám, mondta jókedvűen a róka. A farkas pedig beleült a vödörbe, s már indult is lefele. Közben pedig a róka vödre egyre emelkedett, hiszen a farkas nagyobb volt nála, s így nehezebb, és így az ellensúly felvitte a felszínre. Mikor a róka megérkezett, gyorsan jó étvágyat kívánt a farkasnak, aztán nevetve kifutott az udvarról, s eltűnt az erdő sűrűjében. A farkas meg csak nézte a sajtnak itt holdat, de akkor már késő volt, s akárhogy próbált kimászni, a kútfala túl magas volt neki. Reggel aztán ment a gazda a kúthoz, hogy vizet húzzon. S akkor látja, hogy ott ül benne a farkas az alján egy vödörben. gyorsan összecsődítette a háznépét, de még a szomszédokat is, majd együtt elkezdték felhúzni a vödröt az ordassal. Mikor felért a vödör, a farkas egy szempillantás alatt kiugrott belőle, s futott, ahogy a lába bírta. Az emberek meg mögötte, vasvillával, kapával, éppen amit a földön találtak. Talán még most is üldözik.

A nyulacska harangocskája. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett reá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát. De a fejsze nem vágta ki a fát. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, hogy a fa adja vissza a harangocskát. De a köszörűkő nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát, hogy a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, hogy ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kért tőle tejecskét. A tehén azt mondja, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, s a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, s a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűkövet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megörvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ma apák napja van. Tudtad, hogy Neil Armstrong az első ember, aki a Holdon sétált, egy apuka volt? Ebből is látszik, hogy még a legkülönlegesebb teljesítmények mögött is állhatnak apukák. Csukás Mese Rádió. Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
0: Műsorajánló következik.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék! Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
1: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én olvasok nektek mesét. Mester Györgyi, nyári kaland a parkban. Az óvodás nagy csoportból elballagó Réka az iskola kezdés előtti nyár jó részét a nagymamájánál töltötte, mivel szülei szabadsága nem volt elég arra, hogy az egész szünetet kislányukkal tölthessék. De így is minden este beszéltek egymással telefonon, és Réka élménybeszámolójából a szülei pontosan tudták, mik voltak az adott nap történései, milyen a kislányuk hangulata, jól érzi-e magát. Ez utóbbival sohasem volt baj, hiszen Nagyival remekül telt a nyár. Reggeli után minden nap kisétáltak a közeli parkba, ahol a kislány megismerkedett a park különböző fajtájú fáival, virágaival, és néha egy-egy érdekes szép madarat is láttak a lombok között, amelyekről nagymama jóvoltából egy csomó érdekes dolgot tudott meg. De Nagyi mást is mesélt. Igazi mesekönyvből, míg végül a mindennapi felolvasás a parkpadján ücsörögve elmaradhatatlan részévé vált a délelőtti sétáknak. Réka persze néha magával vitte a babakocsiban Jutka babát, hogy ő is levegőzzön egy kicsit. Máskor a nagy pöttyös labdát, amivel nem csak ügyesen pattogtatni, hanem kapura lőni is lehetett a gyerekeknek kialakított, az igazival szinte teljesen megegyező kis futballpályán. Nem szabad azonban megfeledkezni a séták harmadik résztvevőjéről sem, akit Réka a ruhája vagy köténye zsebében szokott magával vinni, és otthon nem hagyott volna semmi kincsért. Ez a harmadik társuk Makkarcsi volt, jobban mondva egy apró kis makk, akinek festett szeme, szája és a makkupak sapka alól kilátszó fekete, frufrus haja volt. Mindez lakkal alaposan rögzítve. Ő Réka legkedvesebb óvodai pajtását Kovács Karcsit volt hivatott megszemélyesíteni. A kis figurát a fiúcska saját kezűleg festette, és emlékül egyben barátságuk zálogául adta. Igaz, a nyári szünet után az iskolában majd újra találkoznak, de hol van még a szeptember? Réka sokszor felemlegette a nagymamának Karcsit, és ezzel meg is indokolta, hogy miért hordja mindig magával a kismakkot. Az a bizonyos nap is ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Reggeli után Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig magához vette a még ki nem olvasott mesekönyvet, és indultak volna a parkba. Réka az ajtóból szaladt vissza. Várj csak, Nagyi, Makkarcsit elfelejtettem berakni a zsebembe. Hagyd inkább itthon, mondta erre a nagymama. Még a végén elveszíted a parkban. Kiesik a zsebedből labdázás közben, akkor aztán sírhatsz utána. Jobb lenne, ha itthon hagynád. Rékát azonban nem lehetett lebeszélni az elhatározásáról, és zsebre tette a makkocskát. A parkban aztán volt nagy labdapattogtatás, kapura rúgás, majd amikor a kislány elfáradt, letelepedett a nagymama mellé, és várta a soron következő mesét. Közben nem felejtette el a zsebében ellenőrizni, megvan-e még Makkarcsi, sőt, ki is ültette maga mellé a padra. Azután várakozás teljesen fordult nagymama felé. Jöhet az új mese! Most Makkarcsi is meghallgatja, tette hozzá. A mese nagyon izgalmas volt, annyira, hogy sem Réka, sem a nagymama nem vette észre, amikor a fejük felett a nagy fenyő lombkoronájában elcikázott egy kis vörös villám. Legalábbis, ha valaki megfigyelte volna, bizonyára ennyit lát belőle. Sajnos az érdekes mese is egyszer csak véget ért. Nagyi és unokája szedelőzködni kezdtek, hogy hazamenjenek. Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig felvette a szatyrát, amiben persze mindig meglapult egy kis üvegben Réka kedvenc üdítője is, és már indultak, amikor a kislány felkiáltott. Nagyi, eltűnt Makkarcsi! Talán nézd meg a pad alatt, hát ha leesett, tanácsolta a nagymama. Keresték a fűben, a kavicsok között, Réka még a közeli virágágyásban is megnézte, négy kézláb mászva kereste mindenütt, de Makkarcsi csak nem került elő. Potyogni kezdtek a könnyei, annyira sajnálta a kisbarátja elvesztését. Hazamentek. Otthon Nagyi volt olyan tapintatos, és persze szerette, sajnálta annyira az unokáját, hogy nem rótta fel a kislánynak, én előre figyelmeztettelek, ne hozd magaddal a parkba Makkarcsit, mert... Másnap reggel kissé szomorúan indultak a parkba, csak kettesben. Rékának nagyon hiányzott harmadik társuk, Makkarcsi. Nem is volt labdázás, kapura rúgás, bár a pöttyös labda most is ott lapult a hálóban. Csak csendben leültek a padra, és Nagyi kezdte felolvasni a soron következő mesét. A kislány láthatóan alig figyelt a történetre. Még csak el sem mosolyodott a mulatságos résznél, amikor a szajkó lábára rászorult a magkupakból készült papucs. Talán nem is volt jó ötlet, gondolta Nagyi, olyan mesét választani, amiben szintén makról esik szó. De azért végigolvasta a mesét. Amikor becsukta a könyvet és szedelőcködni kezdtek, hirtelen valami koppant a padon, pontosan Réka mellett. A kislány odanézett, és a földön, a fűben meglátta makkarcsit. Akkor a feje fölüli zajt hallott, ágak finom roppanását, és elsuhanni látott egy vörös villámot, ami még cikázott egyet-kettőt, majd ráült egy közeli ágra. Egy szép, loboncos farkú, barnás-vörös kis mókus volt. Ott ült, Réka szerint mosolygott, és mintha azt mondta volna, én csentem el makkarcsit, mert jó csemegének tűnt, de visszahoztam, mert olyan kemény, hogy nem tudtam megrágni. És valóban, makkarcsi kalapján apró fognyomokat lehetett látni, de ez semmit sem változtatott a kislány örömén. Megkerült a barátja, egy becsületes megtaláló jó voltából. Mit gondoltok, Réka magával vitte ezután is makkarcsit a parkba? Elárulom, hogy igen, csak nem vette elő a zsebéből.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Boldogan éltek,

0: Hegedültek.
1: Csernok Kári.
2: Takács Ádám.
0: Brácsázott.
3: Pap Endre.
0: Bőgőzött.
4: Bognár András.
0: Cimbalmozott.
5: Szabó Dániel.
0: Harmonikázott.
6: Köncei Bálint.
0: Tárogatózott, szakszofonozott és kavalozott.
7: Bede Péter.
0: Énekeltek a bolondos leányok.
8: Vallai Dorka.
9: Ágoston Erzsi.
10: Fekete Illus.
11: Kopányi Kata.
12: Kárász Hanga.
13: Kárász Boca.
0: A boszorkányok.
14: Tímár Sára.
15: Orbán Johanna.
0: A Schuster legény.

0: Itt a vége, fuss el véle, kerekerdő közepébe.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Én Korcsog Laura vagyok. És ha hiszitek, ha nem, nem csak anyák napja létezik, hanem apák napja is. Így ebből az alkalomból, de úgy amúgy is, köszöntsük az apukákat. Én most ezt a verset apukámnak szánom, hiszen én nagyon-nagyon szeretem őt. Almási Alexandra, ő az apukám. Ő az apukám, látod? Ott a képen. Babusgatott, szeretgetett, nevelgetett régen. Mára már kinőttem a babaruhát, tipegőm is kinyúlt éppen. De mi maradtunk, ketten, kéz a kézben. Mondd, ugye büszke vagy most rám? Nézz rám, kérlek szépen, hadd lássam, ahogy a könny csillan a reményben. Ő az apukám, látod? Ott a képen. Becézgetett, ölelgetett, puszilgatott régen. Felnőtt lettem. Hát figyelj rám, apa. Nem vagyok már gyerek, s nem is vagyok baba. Tudom, hogy óva őrzöd minden álmom. Betakargatsz, ha kell, ha fázom. Ledőltek a rózsaszín palotácskák, kipukkant a szappan buborék. De ne félj, én még maradni szeretnék. Köszönöm a sok jót, a törődést, na meg a biciklit. Apa, csak annyit mondok. Szeretlek. Szeretlek, apa.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Romhányi József, marha levél. Aki elmeséli nektek, Pásztor Erzsi.
1: Egy tehén szerelmes lett a szép bikába, minden vadbikának legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marha levélben nagyjából eképpen. Hatalmas barom, bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom, tudom, mi elfoglalt, mély megbecsült ön, mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marha nyelv elbőgni restel, így adjam tudtára, mester. Ön, ismervén jól a tehén szívrejtelmét, tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre önkörül őgyeleg. Minden bikák közt legelőkelőbb. Mit ön megláttam a legelő előtt, elpirultam, elsápadtam vágyreszketett felsállamban, s úgy éreztem, hogy kéjoson keresztül a rostélyomon. Hogy forrt a vér a szívembe, hogy tódult a bélszínembe, az a perc, mit velem öntölthet ma holnap, megrázza majd egész pörköltnek valómat. Ám még önről áblándozom kérődve, vad féltésről a szívemig férkőzve, és átjárja, ó, mind a kín, velős csontom mócsingjaim. Már bánom-e merész vágyat, hisz ön büszke tenyészállat, csupa gőg, mely után az egész tehén csorda bőg. De ne féljen, bikaságod, ha nem szeret. Félreállok, nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, s megszánja az önért égő tehenet, válaszoljon hamar rája, üdvözli önt a marhája. Ím a levél, ráírva a kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte. De a postás kisasszony nem vette fel.
0: A Marha Levél című verset hallottátok. Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
3: Sziasztok! Réka vagyok, és rajongok a találós kérdésekért. Tréfásak, és van úgy, hogy nagyon kedvesek. A mai furfangos kérdés éppen ilyen lesz. Icipici lánynak pettyes a ruhája, kezedre ül, elszáll, s csak bámulsz utána. Pettyes ruhát viselő lányka, aki el tud röppenni. Hajaj, ez elég ravasz. Ember nem lehet. Ha tündérke lenne, jobban rejtőzködne, nem hagyná, hogy lássuk. Ki lehet, mi lehet? Pazar megfejtés! Katica bogár, igen, ezt is kitaláltátok. Nagyon ügyesek vagytok. Jó volt veletek találgatni ma is.
4: Élményeket és jó kedvet mindenkinek. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, és különben is talán köszönne. Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta, csak hát ez a festék pöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudna. Még hogy én köszönjek egy sárgának, morgott fitymállóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket. A legszebb virágok kékek. Az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen egy sárga szemű embert, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy már megszólalni mellettem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek, látott már maga kankalint, meg őszi erdőt. Maga túl mohó. Beszínezi az egész eget, meg a tengert, csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok. Sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, hogy már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kisfoltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker, erre vág fel, az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülünk senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty. De nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehulladtak, meglátta őket, és így szólt, Nicsak, milyen szép zöld pötty.
0: Csukás Mese Rádió. Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor két hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukás Mese Rádió.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ó, Ió, Ció, Áció, Káció, Akáció, Vá!

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: A gomba király. Lengyel népmesét hallotok Sebők Éva átdolgozásában. Radványi Dorottya mesél. Volt egyszer egy sűrű, sötét, öreg erdő. Ebben az erdőben temérdek mindenféle gomba nőtt. Egyszer elhatározták, királyt választanak maguknak. Igen ám, de kit? Tanakodtak, ki lenne a legalkalmasabb, végül kisütötték, hogy maga az erdész. El is mentek hozzá követségbe, és szépen megkérték, hogy legyen a királyuk. Hanem az erdész csak a fejét csóválta. Köszönöm a tisztességet, de hát nekem egyéb dolgom van az erdőben, meg azon túl nagy is vagyok hozzátok. Legyen hát a nyuszi a királyunk. Eszelték ki a gombák, újabb hosszas töprengés után, s megkérték a nyuszit, hogy királykodjék felettük. A tapsi füle szépen megköszönte, hogy rágondoltak, de ő sem fogadta el a királyi rangot. Én szeretek ugrándozni, futkározni, a gomba királynak meg folyvást egy helyben kell állnia, méghozzá fél lábon. S hova tegyem akkor a másik lábamat? Újra összeültek a gombák tanakodni, s végül abban állapodtak meg, hogy közülük való legyen a király. No de melyik a sok közül? A tinóró, vagy a rizike, a róka gomba, vagy a kucsma gomba, a csiperke, vagy a pöfeteg? Abban megegyeztek, hogy az lesz a király, aki a legméltóbb az uralkodásra. De ki a legméltóbb? Én, kiáltotta a légyőrő galóca. Senkinek sincs ilyen gyönyörű, gyöngyös karlát kalpagja. És nekem mindenki engedelmeskedni fog, mindenki tudja, hogy a mérges gomba veszedelmes. Éppen ezért nem lehetsz király, intették le a többiek a hencegő galócát. S ekkora fák árnyas rejtekében hirtelen megpillantották a barna sapkás, egyszerű, sose hivalkodó, halkszavú vargányát, aki mindig mindenkinek csak örömet szerzett. Ő a legméltóbb, kiáltoztak a gombák, és szégyelték, hogy szerény külseje miatt már előbb nem gondoltak rá. Így lett a vargánya a gombák királya. Mindenki örült, az erdész, a nyuszi, a mókusok meg a békák, minden teremtett lélek a sűrű, sötét öreg erdőben, csak a galóca mérgelődött. Még gyönyörű, gyöngyös kalpagját is földhöz vágta volna, ha tehette volna.

0: Grimm testvérek. Mese a Köles Kásáról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislány. Együtt éltek az édesanyjával, és olyan, de olyan szegények voltak, hogy azt el se lehet mondani. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Enniük is alig volt mit, és aztán eljött egyszer egy nap, amikor már egyáltalán nem volt mit enniük. A kislány nagyon elszomorodott, a maga éhségét még tűrte volna, de azt már sehogy se bírta elviselni, hogy az édesanyja is éhezzék. Fogta magát, kiment az erdőre, gondolta, hát ha ott talál valami gombát, vagy valami erdei gyümölcsöt, amivel elverhetik az éhüket. Hát, ahogy megy, mendegél az erdőben, szembe jön vele egy vénséges vén anyóka. Az anyóka tudta, min kesereg a kislány, meg hogy mit keres az erdőben. Nem is kérdezett tőle semmit, hanem elébe állt. Itt van, édes lányom, ez az edényke. Fogd szépen, vidd haza, és jól jegyezd meg, hogyha azt mondod neki, főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre, akkor az edényke elkezd főzni, és annyi finom édes köles kását főz, amennyit csak akarsz. És addig főzi, amíg csak azt nem mondod neki, hagyd edényke mára, elég már a kása. A kislány megköszönte az öreg anyóka jóságát, hazavitte az edényt, letette az asztalra, és így szólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Az edény azonnyomban elkezdett zubogni, sustorogni, és már tele is volt finom, édes árpakásával. És ahány kanállal ettek belőle, ugyanannyival mindjárt hozzá is főzött, mindaddig, míg a lányka azt nem mondta, hagyd edényke mára, elég már a kása. Attól fogva gond nélkül éltek, és minden nap édes köles kását ettek. Történt aztán egy napon, hogy a lánykának valamiért át kellett mennie a szomszéd faluba. Ott egy kicsit elidőzhetett, mert anyja megéhezett közben nem győzte várni, föltette az edényt az asztalra, és rászólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Zubogva, lohogva, duruzsolva elkezdett főzni az edényke. Az anyja meg ette jó ízűen az édes kását. Jól lakott, de az edényke csak főz tovább. Bugyog ki szélén a kása, lefut az asztalról, telefutja a szobát, kifut az ajtón, szalad házról házra, tele minden ház, tele minden utca köles kásával. Az anya meg szaladgál, jaj veszékel, mert nem jut eszébe, mit kell mondani az edénynek, hogy abba hagyja. Már csak egyetlen egy ház állt a falu szélén, úgy, hogy nem volt tele kásával. Mikor jön szaladva a lányka, látja a kása veszedelmet, s már messziről kiabálja, hagyd edényke mára, elég már a kása. Az edényke abba hagyta, de a falubéliek három álló esztendeig ették a köles kását, míg sikerült végre mind kiennie a házaikból.
0: A mese a Köles Kásáról című mesét hallottátok.
2: Mindig legyetek kedvesek másokkal. A barátságok örömet hoznak az életünkbe. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves hallgatók, kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok, és egy nagyon érdekes mesét hoztam nektek, Vizi anyóról. A címe is az Vizi anyó jó tette. Észt népmese, fordította Berecki Gábor. Egyszer egy árva leány a tóparton üldögélt a folyó torkolatánál, és panaszkodott, hogy rosszul megy a sora, mert gonosz gazdasszonya és gazdája van. Egyszerre valaki a lány vállára tette a kezét. A lány felnézett. Egy szép, arancssárga hajú, barna szemű asszony állt mellette különös öltözékben. Fehér köveket tartott a kötényében, és kedvesen, mosolyogva mondta. Ne sírj! A rossz napok után jobbak virradhatnak rád. Ezekkel a szavakkal az árva leány ölébe öntötte kötényéből a köveket, s így szólt. Menj haza, s rakd bele ezeket a köveket a ládába. Ne szólj róla senkinek, mit hallottál ma tőlem, vagy mit adtam neked. Annak viszont, aki holnap kérőbe jön hozzád, beszélhetsz erről, s megmutathatod, amit most a kötényemből kaptál. Az árva leány először szóhoz sem jutott a csodálkozástól, végül azonban szomorkásan elmosolyodott, s így szólt. Kérő, nem tudom, ugyan kikérhetné meg szegény kezemet. Majd meglátod, higgy a szavamnak, én még soha senkit sem csaptam be. Az árva leány ezt kérdezte. Honnan jöttél ide, s honnan tudod, mi történik holnap? Hogy ki vagyok, s honnan tudom, azt most nem mondhatom meg. Hogy hová való vagyok? Oda, ahol a nap, a hold és a csillagok alulról felfelé látszanak, s a hegycsúcsok meg a fák sudarai lefelé nőnek. Ott, ahonnan én jöttem, senkinek sem egy rosszul a sora. Ott nincs gonosz gazda, se gonosz gazdasszony, se forróság, se hideg, ott nem sír senki, se nem panaszkodik. De honnan termettél ilyen váratlanul mellé? Kérdezte a lány bátorságra kapva. Az idegen asszony mosolyogva mondta. Onnan jöttem, ahová most megyek. És ezekkel a szavakkal belépett a vízbe. Az árva leány most már megértette a dolgot, és akaratlanul kicsúszott a száján. Te vagy a vízi anyó! Még jóformán ki sem mondta, a különös idegen már is eltűnt. A leány álomnak tartotta volna az egészet, de a fehér kövek az ölében arról tanúskodtak, hogy mégis igaza volt. A leány gyorsan hazament, s csak úgy tréfából betette a köveket a ládájába. Másnap jött egy módos gazda legény, s feleségül kérte a lányt. A lánynak eszébe sem jutott a tegnapi vízparti eset, csak mikor a vőlegény hazafelé indulóban volt. Na ekkor elmondta, mit látott tegnap, s oda vezette a legényt a ládájához. Amint felemelte a láda tetejét, látják ám, hogy a láda csak nem félig van ezüst pénzzel. A legény ekkor megölelte a lányt, és így szólt. A pénz csak pénz. Nekem eddig is volt belőle elég. A te gazdagságod nem tesz engem boldogabbá, mint voltam. Akivel azonban a vízi anyó jót tesz, az a legjobb, legbecsületesebb ember. Áldás van rajta, és gyarapszik, növekedik a keze alatt minden. A vőlegény szava igaznak bizonyult. Miután egybekeltek, boldogan éltek, jól ment a soruk, s végül nagyon gazdagok lettek. Az egykori árva leányból a környék legjobb szívű gazdasszonya lett. Segített a bajba jutottakon, senkit se eresztett el üres kézzel, aki kérni jött hozzá, s anyjuk helyett anyja volt az árváknak. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapodár. S még a hangya egész nyáron csak dolgozott, csak cipelt. Ezzel szemben tücsök úrfi vígan élt és ciripelt.

Ám ahogy az lenni szokott, anyár után jön a tél. Télen rendszerint hideg van, s rettentően fúj a szél. Tücsök tódor kékült, zöldült, és a foga vacogott. Hangya viszont abból ért, mit egész nyáron hall.

0: hogy a Celsius minuszban 40 fok is volt talán. Tücsök Tódor kopogtatott hangya Harry ajtaján.
1: Szabad!
2: Vagy valamit ennem pajtás, mert ha nem adsz, meg vagyok.
1: Egész nyáron csak daloltál, dalolj most is, nem

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Ti tudtok már biciklizni? Igen, nagyon ügyesek vagytok, és emlékeztek arra, amikor megkaptátok ezt a bizonyos kétkerekűt, vagy akár háromkerekűt, és először fölpattantatok rá? Én tisztán emlékszem a saját bicikliszerzésemre, és arra is emlékszem, hogy a kisgyermekeim hogyan tanultak biciklizni. Ha becsukom a szemem, még most is látom őket, ahogy vidáman és mosolyogva fölpattannak a bicikli nyergére, és már szállnak is a széllel. Most egy ilyen mesét hoztam nektek, Sztelek Csillár története, Döme biciklizni tanul. Na, hallgassuk, hogy Döme hogy birkózik meg mindezzel. Majd én oda vezetlek, mondta Bence lelkesen. Döme 6 éves születésnapjára egy gyönyörű kétkerekű kerékpárt kapott. Persze meg kellett dolgozni érte. Bekötött szemmel ki kellett találnia, mi lehet az ajándék. Hurrá! Kiabálta, mikor rájött, és lekapta a szeméről a sálat. Ez gyönyörű! Örvendezett, és már szállt is fel a biciklire. Apa erősen tartotta a jobbra-balra dülöngélő járművet, és körbe vezette a lakásban. Együtt örültek Döme örömének. Hogy nézek ki? Kérdezte Döme, amikor felvette a gyönyörű új bukós isakot és a térdvédőket. Nagyon jól áll, állapította meg apa. Én is kész lettem, indulhatunk. Apa hozzáerősített egy botot Döme bicikliéhez, hogy gyakorlás közben meg tudja tartani oldalra dőlés ellen. Hú, ez írtó jó! Kiabált Döme, miközben taposta a pedált. Apáról 5 perc múlva ömlött a veríték. A következő nap már nagyon jól ment a biciklizés. Apa néha-néha a botot is elengedte. Ne fogjad, ne fogjad! Hajtogatta Döme szünet nélkül. Már csak az elindulásnál és a megállásnál kellett a segítség. Lassíts, Döme! Lemaradtam! Döme egy pillanatra hátra akart nézni, de megbillent. Auf! A bicikli az úttes szélének ütközött. Döme tenyere lehorzsolódott. Gyorsan bementek a sebet lefertőtleníteni. Döme sírt, nagyon fájlalta a kezét. Többet nem biciklizek! Jelentette ki elkeseredetten. Mindjárt bekötöm, és akkor nem fog ennyire fájni, puszilta meg anya. Tudod, így van ez, ha meg akarunk tanulni valamit, akkor az sokat kell gyakorolni, és néha az eséseket és kudarcokat is el kell viselni. Te meglátod, holnap már jobban fog menni. Ne sírj, vigasztalta Anna is. Másnap nem fájt már Döme tenyere, és a kedve is visszatért. Persze az esés miatt egy kicsit félősebb és óvatosabb lett. Ne engedj el, apa, ne engedj el, apa! Most eféléket ismételgetett. Ahogy azonban kezdett egyre jobban menni az elindulás egyedül, az önbizalma is megerősödött. Már nincs is szükséged, dicsérte apa. Pénteken, néhány ismétlő futam után, apa és Döme úgy döntöttek, elérkezett a bemutató ideje. Anyáék, a nézőközönség, a járda szélén sorakoztak fel. Figyelem! Kiabált Döme, és mint egy győztes hadvezér, úgy hajtott el előttük az úttesten. Óriási taps kísérte, a nézők le voltak nyűgözve. Hadd menjek én is, kérte Bence. Apa a kicsiket is elvitte egy körre, bár a lábuk a pedálhoz még nem ért le. Még egy hetet gyakorolt Döme egyedül. A következő hétvégén felcsatolta mindenki a bukós isakját, és a közeli erdőbe indultak. Úgy örülök a biciklimnek, mondta Döme az egyik pihenő alkalmával. Én meg annak örülök, felelte apa komolyan, hogy ilyen kitartással és elszántsággal megtanultad használni. Az emelkedőktől kicsit elfáradva, de mégis nagyon vidáman értek haza.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Dír meg! dől mög a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van,

0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gazdag Erzsébet, a Bohóc köszöntője, aki előadja nektek Györgyi Anna. Jancsi Bohóc a nevem, cintányér a tenyerem, orrom krumpli, szemem szén, szeretném, ha szeretnél. Velem nevetsz, ha szeretsz. Ha nem szeretsz, elmehetsz. Szívem, mint a cégtábla, ruhámra van mintázva. Kezdődik a nevetés, 10 forint a fizetés. Ha nincs pénzed, ne neves, azt nézd innen, elmehess.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Kókori,
3: kockada,
2: tojás.

0: Gáti István, apu nyakában. Apu nyakából látszik a kerület. Nem kell a távcső, se csoda szemüveg. Ezer egy kalandot ígér a távol. Törpe az újságos apu nyakából. Apu nyakán egy kalózos tetkó van. Kényelmes ülés, jobb, mint a metróban. 100 méter magasban lebeg a lábam, pilóta lehetek apu nyakában. Apu, ha letesz, egészen szokatlan. Nagy lesz a járda. Itt állok alattam. Szalad egy komondor, nem vagyok gyáva, de azért mégis. Vegyen a nyakába.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hárs László, a konyha élete. Van, aki asztal mellett szeret üldögélni, vagy pattogó tűz előtt kényelmes karosszékben. Mások a tükör előtt áldogálnak és illegetik magukat. Megint mások pedig egyre csak a díványon vagy ágyon heverésznek a legszívesebben. Én a magam részéről a legjobban a konyhát kedvelem. A konyhának nincs tükörfényű parkettája, csak egyszerű kőpadlója van. Falait se festették telizsdetele tarka ákombákomokkal, sima fehérek azok. Mennyezetéről száll, dróton lóg a porcelán kalapos villanykörte, nincs szüksége cifracsillárra. Igen, ilyen a konyha. A szobában egyre folyik a vita, a fali óra naphosszat csak a saját dicsőségét hirdeti, a tükör fennhéjázva lóg a falon, úgy véli, boldog lehet az, akinek a képét megmutatja. A nagy asztal és körülötte a székek meg különösen büszkék és méltóság teljesek, de a legzárkózottabb a széles szekrény. Mindegyik saját magát tartja a legkülönbnek, a legfontosabbnak, s úgy véli, összedőlne nélküle a világ. Bezzeg másképp van ez a konyhában. Arról nem is beszélek, hogy végeredményben a konyha ad nekünk enni. Őtőle kapjuk a reggelinket, ebédünket, vacsoránkat. A konyha adja a kenyeret és a kávét, a levest és a húst. Ez bizony igen szép dolog, méltán büszke rá, de ha így gondolkodtok, akkor nem ismeritek a konyhát. Ő nem büszke, ő nem gőgös, mi sem áll tőle távolabb. Mindezt átengedi a tükörnek, a fali órának, a fényes csillárnak, ő maga pedig dolgozik. Hajnalban, amikor ti még alusztok, a konyha már ébren van. Tányérok, poharak, csészék, kanalak, villák, fazekak és lábosok kidörzsölik szemükből az álmot és szép jó reggelt kívánnak. A lábosok mély bádog hangon, a poharak és csészék finoman csilingelve, az evőeszközök csörögve, csörömpölve és barátságosan pattogva. Duruzsolva válaszol nekik a tűz, amely vígan pipál a tűzhely gyomrában, bodor füstkarikákat eregetve kürtőjén keresztül az ég felé. A mosogató rongy és a törlőruha is ébren van már, és elkezdődik a szigorú vizsgálat. Mindennek ragyognia kell. A kanálról eltüntetik a rozsdát, a pohárról a homályfoltot, a tányérokból kitörölgetik a harmadszerű vízcseppecskéket, s jaj a koromnak, pornak, ételmaradéknak, nincs kegyelem számukra. Ez alatt a sárga-fehér vízvezeték is rákezd vidám csöpdalára, majd széles sugárral elered és telecsorgatja a piros kávés fazekat. A teljes lábos már a tűzhelyen melegszik. A csészék, bögrék, fincsák szépen sorba állnak, mindegyikben kávéskanál meredez, mint egy-egy apró láncsa. Ezekkel az apró láncsákkal harcol a konyha az éhség ellen. A kávéscsészék aljára hófehér kocka és kristálycukor telepszik, melléjük ül a barna-piros hátú kenyér, oldalfegyverével a kenyérvágókéssel. A tej felforr, a kávé is, összeölelkeznek. Most már fel lehet ébredni, itt is az ideje. A konyhában párolgó friss kávészag megcsiklandozza az orrodat, nagyot tüsszentesz, s felülsz az ágyon. A reggeli hamar elfogy, nem is csoda, hiszen olyan jó ízű. A konyha igazán érti a dolgát. Ez alatt a tűz már felforralt egy nagy fazék vizet, az üres csészék, aljukon némi cukormaradékkal,

0: A kiskanalak, kések beleugrálnak, sorra megfürdenek. A törlőruha ismét szerephez jut, szárazra simogatja őket a fürdő után. Most már tiszták, mehetnek vissza a polcra fényleni. Te elmégy az iskolába, gyomrodban melegen ül a jó ízű reggeli, de a konyhában most kezdődik az igazi munka. Először is azt kell megbeszélni, hogy mi legyen az ebéd. Milyen leves, milyen főzelék, milyen hús, vagy pedig tészta? A vitában élénken részt vesz a húsdaráló, a levesfazék, a tepsi, a nyújtódeszka és a sodrófa. De nehogy azt higgyétek ám, hogy a sodrófa töltött káposztát ajánl, és a húsdaráló káposztás kockát, vagy pedig, hogy mindketten sárgarépa főzeléket ajánlanak. Ismét tévedtek. A konyhában senki sem akar kibújni a munka alól. Sőt, ellenkezőleg. A húsdaráló és a húsos fazék a sült hús mellett szavaznak, míg a nyújtódeszka azt bizonygatja, hogy a világon a legjobb a mákos tészta. Végül is szépen megegyeznek az ebéd ügyében, és ismét kezdetét veszi a munka, épp úgy, mint reggel. A különbség csak annyi, hogy a teljes lábos helyére a tepsi vagy a húsos fazék kerül. Csupán a tűz marad ugyanaz. A főzőkanál, a konyhakés, a tésztaszaggató, a merőkanál, akik páholyból nézték a reggeli eseményeket, most munkába állnak. Cseng a mozsár, dörög a húsverő, pörög a sodrófa, csörög a palacsintasütő, már az szerint, hogy hol mit főznek ebédre a konyha határozata alapján. A tányérok elhagyják kisöccseiket, a kávés csészealjakat. A kanalak, kések, villák kilépnek fiókjaikból, minden csillog, minden ragyog, mert a törlőrongy nem tűr piszkot, nem tűr foltot. A fazekakból, lábosokból jóillatú gőzök göndörödnek elő, mint egy-egy szagos hús, kelkáposzta vagy zöldségleves szagú bárányfelhő. Az evőeszközök, tányérok sorba állnak, bevonulnak a szobába, s rátelepednek az asztalra. Ilyenkor érkezel te haza. Odaülsz a terített asztal mellé, és megeszed a jó ízű ebédet, de lám, a konyháról egészen megfeledkeztél. Pedig ki főzte számodra az ízes falatokat, s ki fogja eltakarítani utánad az ebéd maradványait, hanem a konyha. És te mégis megfeledkezel róla, pedig ő soha nem feledkezik meg rólad. Ebéd után az evőeszközök, tányérok fürdője következik. Egy fél óra, és ők ismét frissen, tisztán, csillogón állnak a polcaikon. A délután ismét a kávéscsészék ideje. A tűz pedig egyre duruzsol, pattog. Van-e, aki nála szorgalmasabb? A vacsora a késeké, a tojástartóké, esetleg a teáskannáé, meg a sótartóé. Azután végleg este lesz. A polcokon tisztán és mosdottan áldogálnak a konyha lakói, s a tűzhely gyomrában lassan kihamvad a szorgalmas, naphosszat soha se pihenő láng. A villanykörte kialszik, s a konyha polgárai beszélgetni, trécselni kezdenek. A tojástartó elmondja élettörténetét, a kávés fincsa tréfákat mesél, és gurgulázva nevet hozzá. Így szórakoznak. Ám ahol nem gyújtanak be a tűzhelyen, ahol nem teríthetnek asztalt, ahol a konyhában beütött a munkanélküliség, ott miről beszélnek az edények? De ez már egészen más mese.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Észrevettétek, hogy többféle pipacs létezik? Vannak nagyon aprók, és vannak hatalmasak. A pipacsok nem szeretik, ha letépjük őket, mert nagyon gyorsan elhervadnak, vagy szirmokra esnek. Emlékszel, hogy nálatok az óvodában volt, akinek pipacs volt a jele? Nálunk az egyik lánynak, Évinek a pipacs volt a jele, és az volt a vicces, hogy Évi mindig piros ruhában jött Toviba. Nálatok is voltak olyanok, akikre illett az óvodai jelük. Csukás Mese Rádió.

0: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jakob és Wilhelm Grimm, Hófehérke és Rózsapiroska. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony. Nem volt egyebe csak egy házacskája, a házacska előtt egy kertecske, s abban két rózsafácska. Fehér rózsa nyílt az egyiken, piros a másikon. Két kis leánya volt az özvegyasszonynak, s mert hogy hasonlítottak a két rózsafához, Hófehérkének hívta az anyjuk az egyiket, Rózsapiroskának a másikat. Kedves, jó gyermek volt mind a kettő, szorgalmatos, engedelmes, s a természetük csak annyit különbözött, hogy Rózsapiroska elevenebb, vidámabb kedvű volt, mint Hófehérke. Szerette egymást a két leányka nagyon. Mindig együtt jártak erdőn, mezőn, nem féltek az erdei vadaktól, nem is bántották őket soha egy sem. Sőt, ha látták őket, szeliden közeledtek hozzájuk. Madarak, ha megpillantották, vidáman énekeltek. Őzek, szarvasok ugráltak, táncoltak körülöttük. Akárhányszor megesett, hogy egész nap az erdőben jártak-keltek, még éjjel is kint háltak, s az édesanyjuk nem nyugtalankodott miattok, tudta, hogy nem esik semmi bántódásuk. Egyszer megtörtént, hogy az erdőben háltak, s reggel, mikor felébredtek, egy szép kis gyermek állott mellettük, ragyogó fehér ruhácskában. Nem szólt semmit, csak mosolygott, s azzal eltűnt. Mikor aztán körülnéztek, látták, hogy egy szörnyű nagy szakadék mellett háltak, s ha csak egyet lépnek a sötétben, szörnyű halálnak halálával haltak volna meg. Mondták otthon, hogy mi történt velük. Az édesanyjuk mosolygott. Az a gyermek bizonyosan angyal volt, aki vigyázott rátok éjjel. Esténként az özvegyasszony mesélt nekik, ők meghallgatták, reggel jókor keltek, segítettek az anyjuknak minden dolgában. Így telt múlt az idő szép lassan. Hát egyszer aztán egy este mi történt? Az történt, hogy amint asztalnál ültek és beszélgettek, kopogtatott valaki az ajtón. Nyiss ajtót, Rózsapiroska, szólt az asszony. Hát, ha vándorember kereszt szállást. Rózsapiroska az ajtó sietett, hátratolta a zárt, kinyitotta az ajtót, de mindjárt vissza is ugrott. Nem ember, de medve állott az ajtóban. Rózsapiroska is, Hófehérke is az ágy mögé bújt a kiettükben, de a medve megszólalt, s mondta.
2: Ne féljetek, nem bántok én senkit. A nagy hidegben majd megfagytam. Azért jöttem, hogy felmelegedjem itt.
1: Szegény medve, sajnálkozott az asszony. Kerülj beljebb, feküdj a tűzhely elé, csak arra vigyázz, nehogy a bundád meggyújjon. Aztán szólt a leánykáknak. Hófehérke, Rózsapiroska, gyertek elé, ne féljetek, nem bánt a medve. Mind a ketten elé sompolyogtak, s leültek ők is a tűzhely mellé. Megszólalt a medve megint, kérte szépen a leánykákat.
2: Jó leánykák, verjétek ki a bundámból a havat.
1: A leánykák elévették a kis seprűjüket, s kiverték a medve bundájából a havat. A medve meg dörmögött megelégedetten, és hálálkodva pislogatott a leánykákra. Úgy neki bátorodtak a leánykák, hogy le is ültek mellé a földre. Hempergőztek rajta, simogatták a bundáját, csiklandozták a talpát, majd felvetették a házat, olyan jó kedvük kerekedett. Aztán, mikor elálmosodtak, lefeküdtek, elaludtak, elszundított a medve is. Reggel jókor felkelt a medve, megköszönte a szállást, elbúcsúzott, s visszament az erdőbe. Hanem ettől a naptól kezdve minden este eljött a medve, játszott a leánykákkal, s úgy megszerették a medvét, hogy várva várták minden este. Elmúlt a tél, jött a tavasz, s mondja a medve Hófehérkének.
2: Na, most elmegyek, s az egész nyáron nem jövök el.
1: Hová mégy? Kérdezte Hófehérke, s a könyv kicsordult szeméből úgy elszomorodott erre.
2: El kell mennem a rengetegbe, hogy megőrizzem a kincseimet a gonosz törpéktől. Télen, mikor fagyos a föld, nem tudnak feljönni. De nyáron kibújnak a föld alul, s ezer szemem legyen, hogy meg ne lopjanak. Áldjon meg az Isten, Hófehérke!
1: Nem is ment, de szaladt a medve. Bizony-bizony úgy tetszett Hófehérkének, mintha a medve szeméből is kicsordult volna a könyv. Telt, múlt az idő, s Hófehérke és Rózsapiroska kimentek az erdőbe, hogy száraz galjat gyűjtsenek. Amint mennek elébb, meglátnak egy nagy földre döntött fát, s látták, hogy azon ugrál föl s alá valaki vagy valami. Embere, állate? Nem tudták. Közelebb mennek a fához, hát egy vén, hosszú fehér szakálú törpe az, kinek a szakála a fa hasadéka közé szorult, és semmi letteképpen nem tudott kiszabadulni.
3: No, mit áldogáltok itt?
1: Kiáltott a leánykákra.
3: Gyertek, segéljetek rajtam!
1: Hát mi történt kigyelmeddel? Kérdezték a leánykák.
3: Nem látjátok, ostobák!
1: Kiabált a törpe.
3: Amint el akartam hasítani ezt a fát, a szakállam belé akadt. A hasadék hirtelen összecsapódott, és idefogta a szép fehér szakállamat.
1: Próbálták a leánykák mindenféleképpen, de sehogy sem tudták kiszabadítani a törpe szakállát. Elfutok a faluba emberekért, mondotta Rózsapiroska.
3: Te ostoba!
1: Förmett rá a törpe.
3: Hát ennél okosabbat nem tudsz kitalálni.
1: Csak ne türelmetlenkedjék kegyelmed, csitította Hófehérke. Mindjárt segítek én. Történetesen zsebében volt a kisollója, azzal nyisz-nyisz, lenyisszantotta a törpe szakállát. Ahogy megszabadult a törpe, fölkapta a zsákját, mely ott hevert a fa mellett, s amely tele volt arannyal, és ahelyett, hogy csak egy szóval is megköszönte volna a leánykák jóságát, elkapta a zsákot a vállára. Rá se nézett a leánykákra, csak eltűnt a rengetegben. Na, ez igazi fura ember, mondották a leánykák, de többet nem törődtek vele. Amint elegendő galjat szedtek, hazamentek. Telt múlt az idő, egyszer Hófehérke és Rózsapiroska kimentek a patakra, hogy horgásztanak. Amint a patakhoz közelednek, látják, hogy a patakpartján valaki valami vergelődik, mintha bele akarna ugorni a patakba. Odafutnak, s hát a törpe volt az. Mit akar kelmed? Kérdezte Rózsapiroska. Csak nem akar a vízbe ugorni.
3: De már olyan bolond csak nem vagyok,
1: kiabált a törpe.
3: Nem látjátok, hogy a hal akar engem belérántani?
1: Azám, a törpe hosszú szakála valahogy összegabajodott a horoggal, s annál fogva rángatni kezdette egy nagy hal. Húzta, rángatta a horgot, de a szakálla miatt nem tudta rándítani elég erővel, s ha oda nem érnek a leánykák, bizonyosan belebukik a vízbe. De a leánykák hirtelen elvágták a szakállát, kiszabadították a horogból. Hát azt hiszitek, megköszönte ez a törpe? Dehogy köszönte? Dehogy köszönte? Elkezdett kiabálni, szitkozódni, hogy egyebet sem tudnak, csak mindig az ő szép szakállából vágnak le, úgy segítenek rajta. Ahogy megszabadult, fölkapott egy zsákot a nádasból, az a zsák tele volt drága gyöngyökkel, s egy szempillantás alatt eltűnt, mintha föld nyelte volna el. Telt múlt az idő ismét. Az özvegyasszony beküldötte a városba a leánykákat, hogy vegyenek tűt, cérnát, szalagot, s mi mást. Egy nagy kopár pusztaságon mentek át a leánykák, azon a pusztaságon nagy óriás sziklák voltak szerte széllyel. Ott a sziklák felett egy szörnyű madár kerengett, aztán egyszerre csak leszállott a földre egy szikla mellé. Abban a pillanatban szörnyű sikoltást hallanak, futnak oda, s hát az a nagy madár, kesejű sas volt, éppen fel akarja venni a törpét a hátára, s vinni ki tudja hová merre. Nosza, a leánykák megragadták a törpét, s addig küzdöttek a sassal, hogy végre is eleresztette a törpét. Ahogy megszabadult a törpe és magához tért az ijegységtől, rárivalt a leánykákra.
3: Hát aztán nem tudtatok vigyázni jobban? Mind összeszaggattátok a ruhámat, haszontalanok, ügyetlenek!
1: Azzal felkapott egy zsákot a szikla mellől, tele volt a zsák drága kővel, s eltűnt. A leánykák csak mosolyogtak rajta, megszokták már a hálátlanságát, nem törődtek vele. Bementek a városba, ott elvégezték vásárjukat, aztán jöttek vissza szép csendesen. Hát, amint jönnek visszafelé a pusztaságon, kit látnak megint? Ott ült egy kicsi tiszta helyen a törpe, kiürítette a zsákból a drága köveket. A nap éppen akkor szállott le, Visszasütött a drága kövekre, ragyogtak, tündököltek, s a leánykák ámulva-bámulva állottak meg, úgy csodálták a ragyogó drága köveket. Egyszerre csak felpillant a törpe, meglátja őket, rájuk kiált.
3: Na, mit álltok? Mit tátjátok itt a szájatokat?
1: Felugrott nagy mérgesen, hogy továbbálljon, de abban a pillanatban kilép az erdőből a medve. Szaladt feléjük szörnyű ordítással. Szaladott volna a törpe is, de a félelemtől földbe gyökerezett a lába. Mikor a medve odaérkezett, a törpe összefogta a kezét, úgy könyörgött.
3: Hagyd meg az életemet! Neked adom ezt a sok-sok-sok drága követ!
1: De a medve nem hallgatott rá, csak rátapintott a talpával, s a gonosz törpe még jajt sem kiálthatott. Vége volt. Hófehérke és Rózsapiroska, amikor messziről látták a medvét, elszaladtak, mert nem ismerték meg az ő kedves medvéjüket. De a medve utánuk szaladt, megállította őket. Ne féljetek! Hófehérke, Rózsapiroska, várjatok! Veletek megyek én is! A leánykák megismerték a hangjáról. Megálltak, s íma, mint a medve közelükbe ért, nem volt az már medve. Hirtelen levetette magáról a medvebőrt, s színarany gúnyába öltözött. Deli, szép királyfi állott előttük. Mondta a leánykáknak. A királyfia vagyok én, de ez az istentelen törpe, aki a kincseimet ellopta volt. Megvarázsolt, medveként kellett élnem az erdőben, míg kezem közé nem került, s ki nem nyomtam belőle a gonosz lelkét. Még aznap eljegyezte a királyfi Hófehérkét, a testvére meg Rózsapiroskát. Az anyjukat s a két rózsafát magukkal vitték a királyi palotába. Volt ott aztán lakodalom 7 országra szóló. A rózsafácskákat elültették az ablakuk előtt, és nyílott minden esztendőben fehér rózsa, piros rózsa, nyílik most is. Aki nem hiszi, menjen oda, s nézze meg.
4: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. A réteg füvek zenésze, vígan szól a hegedűje, reggel este száll zenéje, természet Paganinie. Ki tudja, mondja meg.
6: Ez a tücsök,

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most én olvasok nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról. Hendókmester és Pusadeák. Hendókmester, Mátyás király legkedvesebb íródeákja volt. Pusadeák pedig a Hendókmester leghaszontalanabb szolgája. Hendókmesternek négyszögletes kisfeje volt, összeszorult benne a sok tudomány. Pusadeáknak nagy buksi feje, abba meg szétszaladt az a kis ész, ami kerülközött benne. Akkor még más világ volt, mert még akkor nem volt ABC-s könyv. Azért nem volt pedig ABC-s könyv, mert még nem tudtak könyvet nyomtatni. Hanem ha valami okos ember írt valami szép könyvet, azt a tudós emberek szépen lekörmölgették ízről ízre, betűről betűre. Mivel pedig ilyen tudós emberek abban az időben kevesen voltak, igen nagy volt az ő becsületük. Különösen nagy volt pedig Hendókmesteré, aki a bőrből készült papírosra olyan szép kerekbetűket pingált luttollal, hogy majd legurultak onnan. De még tán ne is gurultak volna, ha Hendókmester olyan szép tulitarka rózsákat, tulipánokat, szarvasokat, madarakat nem pingált volna a papír szélére, amilyeneket erdőn, mezőn soha se látni. És éppen azért nem kívánkoztak sehova se a gyönyörű betűk, mert ilyen szép társaságot úgy se találtak volna máshol, mint a Hendókmester könyveiben. Mivel ez a Hendókmester ilyen nagy tudós férfi volt, Mátyás király nagyon szerette a keze munkáját, s arannyal váltotta be a királyi könyvtárba. Megengedte neki, hogy mind a két füle mellett hordhasson egy-egy kihegyezett lúttollat, mely engedelemre büszke is volt Hendókmester.
2: No, az nem nagy sor, pittyeztette el a száját Pusadeák. Nekem két lúttoll helyett egész kócsak szárnyam van. Csak hogy nem a fülem mellett hordom, hanem a süvegemen.
1: Aj, bizony, Pusadeák, látszik, hogy nem jártál ott, ahol a tudományt osztogatták, pirongatta Hendókmester. Pusadeák erre nagyot rántott erős izmos vállán.
2: De bizony nem is kívánkozok én arra a tájékra. Úgy vélem, nagy, zörgős marad annak a csontja, aki tudományt abrakol.
1: Szó, ami szó, nagyon cingár kis ember volt Hendókmester, s csak ugyan zörögtek a csontjai, mikor rá kiáltott a deákra.
2: Azért adott pedig a király a kezem alá, hogy írástudót neveljek belőled. Vagy jobban szeretnél csetlőbotló katona lenni?
1: Pusadeáknak az apja Mátyás király katonája volt, Szabács ostrománál harcolt a török ellen, s ott fogadta meg a király, hogy embert neveltet hű katonája árvájából. A király állta is a fogadást, hanem az csak nem akart ember lenni. Vidám fiúvá serdült, de mindig csak a játékon járt az esze. Nagy, barna szeme csak olyankor homályosodott el, ha az apját emlegették. Hendókmester nagyon kapott az ilyen ritka perceken. Oda szólt a papírosai közül a deáknak. Add errébb a piros festékes békateknőt. Pusadeák erre oda nyújtotta azt a békateknőt, amelyikben a kék festék állt. Nem volt ő neki se esze, se kedve ez a pepecseléshez. És bizony, ilyenkor megesett, hogy Hendókmester haragjában nem a papíros festette ki az ecsettel Tili tarkára, hanem Pusadeák képét.
2: Sose lesz belőled két lúttollas tudós, te deák!
1: Bizony, kevés reménység volt ahhoz, sehogy se tudott Pusadeák a lúttollal bánni. Igaz, hogy nem is igen törte magát érte. Ha csak szerit ejthette, kifeküdt a ház végébe a nagy eperfák alá, s azzal mulatta magát, hogy mindenféle dirib darab fából éppen olyan virágokat, madarakat, szarvasokat faragott, mint amilyeneket odabent Hendókmester pingált. Össze is faragcsát mindent, ami keze ügyébe esett.
2: Jobb is, ha inkább farigcsász, kedves öcsém, mondogatta Hendókmester. Adok neked 100 aranyat, ha az ecsetnek is olyan mestere leszel, mint a bicskának.
1: Nagyot nézett Pusadeák, s addig-addig nézte a mester 8 lábú szarvasait, hogy utoljára ő is a kezébe kapta az ecsetet. Nem is tette le addig, míg tele nem pingálta a mester szép fehér palástját mindenféle tarka-barka ákombákomokkal. Úgy beletemetkezett a bőrökbe, hogy se látott, se hallott szegény feje. Csak arra riadt föl, mikor Busadeák meglebegtette rajta a palást két szárnyát.
2: Adjon Isten, Hendók mester! Na ide nézzen!
1: Nincs az a piros festék, amelyiknél Hendók mestert pirosabbra ne festette volna a harag. S lett volna drága dolga a bőrsimító sonfabotnak, ha ebben a percben egy nagy orrnak az árnyéka nem vetődik a fehér ablakfüggönyre.
2: Jaj, a király!
1: Sertült ki az ajtón Hendók mester. Busadeák pedig a kezébe kaparította a sonfabotot, elővette a bicskáját, és becsusszant az asztal alá.
2: De csusszalhatott volna ő a föld alá is. Mégtán oda is lehallatszott volna Mátyás jó ízű nevetése, hogy Hendók mestert meglátta a tuli tarka palástban.
3: Nini mester, tám be akarsz állni Mihóknak, hogy ilyen cifra gúnyába öltöztél a tiszteletemre.
1: Mivel pedig Mihók nem egyéb volt, mint a Mátyás király, udvari bolondja, Hendók nagyon zavarodottan kapkodta össze magán a csúffá tett palástot.
2: Nem ismerette Busadeákot, uram király? Olyat pingálna a te királyi palástodra is, ha a keze ügyébe kerülne?
1: Az ám, mosolygott a király. Régen nem hallottam a hírét Busadeáknak. Lesz-e belőle ember, Hendók mester?
2: Soha bizabból, uram király. Úgy áll a kezében a lúttól, mint a beszelőnyél. Le nem tud vele írni egy i betűt se.
1: De fából kifaragom még a gácsér farkú betűt is. Futott elő az asztal alól a deák, s oda tartotta a király elé a botot. Olyan R betű volt annak a végére faragva, hogy Hendók mester se rajzolt különbet.
2: Hát, miért gácsér farkú ez, öccse? Kérdezte a király.
1: Hát azért, mert a gácsérnak is éppen így áll a farka, magyarázta a deák.
2: Van még nekem ilyen cifraságom több is.
1: Azzal odaszaladta a vakablakhoz, és elejbe szórt a királynak egy marék fából faragott betűt. Megvolt ott az egész ABC, csak hogy Busadeák egynek se tudta a becsületes nevét.
2: Ez a kerekképű, ez a háromlábú, ez a kis egyenes, ez a nagyhasú, ez a félnyakú, ez meg a Hendók mester formájú.
1: A kerekképű volt az O betű, az M a háromlábú, az I a kis egyenes, a B a nagyhasú, az F a félnyakú, az X meg a Hendók mester formájú.
2: Különösen ez az utolsó esett zokon Hendók mesternek.
1: Táncolt is mérgében a két lúttól les fel a füle mellett, mintha csak az udvari hegedűs húzta volna neki. Csak akkor pihentek meg, mikor Mátyás odafordult Hendókhoz.
2: Mondsza csak, mester! Sebes munka-e az az írás?
3: Ojjé!
1: Mosolygott boldogan a mester.
2: Ha jó kedvemben vagyok, 10 betűt is lepingálok 1 óra alatt.
1: Azt mondja erre a király. Akkor a Busadeák tudománya többet ér, mint a tiéd.
2: Mert azzal 100-szor sebesebben megy az írás.
1: Azzal fogta a sonfabotot, belemártotta a gácsér farkút a fekete festékbe, és egy szempillantás alatt 10 R betűt lenyomott vele a papírosra. Aztán hol az egyik, hol a másik fa betűt mázolta be saját királyi kezével, s azt nyomogatta oda velük egy aranyszérű kutyabőrre.
2: Busadeák, udvari, könyvnyomtató mester.
3: Hogy lehessen ez?
1: Csóválta Hendók a fejét.
3: Hiszen olvasni se tudom, málé.
2: Majd megtanul.
1: Nézett rá a király a Busadeákra.
2: De úgy ám, hogy a deák lesütötte a fejét, mert nem bírta ki azt a parancsoló tekintetét.
1: És nem telt bele egy hét, úgy olvasott a deák, mint a parancsolat. Ő lett az első könyvnyomdász Magyarországon.
2: Nem sokat ér az a sebes mesterség, vélte Hendók mester, aki most már csak a maga gyönyörűségére pingálta az ecsettel a szép gömbölyű betűket, hanem azért halála napjáig azt vallott, hogy igazából ő találta ki a könyvnyomtatást. Mert ha ő nem festegetett volna, Busadeák sohasem faragott volna fából betűt.
1: Mátyás király nem szólt semmit,
2: hanem azért, én mégiscsak azt hiszem,
1: hogy az ő esze találta ki igazán a könyvnyomtatást.

kis tapsi. Ha ismerős a dal, akkor otthon is tudjátok énekelni velem, meg egy kicsit elmutogatni együtt. Na, indulunk megint a bicajjal.

próbáljuk még egyszer, jó hangosan. Ti is otthon próbáljátok velem együtt énekelni.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, én ifjam Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, és nagyon szeretek mesét olvasni a gyerekeimnek, úgyhogy örömmel olvasom most nektek Fecske László Pacsuli király Új Kölnie című meséjét. Pacsuli királyról kevés história kering, pedig van mit mesélni róla. Nevezhetnénk őt első, vagy talán utolsó Pacsulinak is, hiszen ezen a néven soha előtte, de még utána sem született uralkodó. Ő volt a Roma völgy leghíresebb királya. Szerette is a nép. Gyakran küldtek neki virágot, hiszen köztudott volt, hogy kedvelte az illatozó növényeket. Még külön illatszer készítője is volt, aki a vár egyik zugában kísérletezett éjjel-nappal az új szerekkel. Pacsuli király ugyanis kimondottan szerette a különleges kölniket. Ébredéskor, ebéd után, de még este is meglocsolta magát velük. Olykor túlzásba is vitte, s egyik másik katonája, amint ő felsége elhaladt mellette, majd kidőlt a sorból a tömény illatfelhő miatt. Történt egyszer, hogy Pacsuli király megunta az általa használt szereket. Valami újra vágyott. Egy teljesen egyedi illatú kölnire. Olyanra, ami nem erős, nem is gyenge, s amelytől még a katonái sem ájulnak el. Mert hogy nézne az ki, ha ott állnának a csatamezőn, és még mielőtt támadásba lendülnének, a saját királyuk illata miatt kábultan esnének össze. Bizonyosan kinevették volna őket az ellentábor emberei. Így is csúfolták az uralkodót a szomszédos birodalmakban. Több gúnynévvel is illették őt, első Buké, Bűz király, de volt, aki Szagos Alfonznak nevezte, ugyanis Alfonz volt a keresztneve. Egy nyári reggelen Pacsuli király rozmaringért küldetett. Ő volt az illatszer készítője. Új feladatot kapsz, kedves mester, mondta neki izgatottan a király. Kísérletezz ki nekem egy üde illatot. Egy teljesen új kölnit szeretnék. Olyat, amelynek az illata mindenkit a bűv körébe vonz. Amely meglágyítja a szíveket, barátságra készteti az ellenfeleket, s amelytől a katonáim sem fognak émelyegni. A világ legfinomabb illatát alkosd meg nekem. Rozmaring nagyot nyelt, gondolatai száz felé cikáztak. Ekkora feladattal még soha nem állították szembe. Felség, ahhoz, hogy elkészítsem a világ legtökéletesebb illatát, be kell járnom a nagyvilágot. Meg kell ismernem valamennyi vidék, valamennyi növényét, s más emberek által használt szereket. Számos ismeretet kell gyűjtenem hozzá, csak is aztán alkothatok olyan illatot, amely sokak számára vonzó lehet. Nem bánom hát, mondta a király, de hogy ne utazz egyedül, én is veled tartok. Így hát Rozmaring és Pacsuli király elindultak, hogy körbejárják a világot. Egy hintóval utaztak, melyen a kocsis mellett három délceg katona is ült, hátul pedig egy nagy ládában a mester kísérletezésre való eszközei voltak. Üvegcsék, különféle vegyszerek, porok, fűszerek és ismeretlen eredetű növények gyökerei. Az első megálló Kanna hegyen volt. Ezen a vidéken annyi, de annyi virág nőtt, hogy az utat is elég volt köztük megtalálni. Színes szirmok tengere vezette el őket egy városka központjába. Ott aztán megkérdezték az útjukba eső embereket, hogy mi az, aminek Kanna hegyen a legfinomabb illata van. Az emberek egyszerre vágták rá. A cirádás liliomnak. Merre találjuk ezt a növényt? Kérdezte a király. A hegy legtetején nő, felelte egy virágkötő. Rózsaszínű és kacskaringós szirmai vannak. A király katonái fel is mentek a hegy tetejére, és három kosárral hoztak belőle. Rozmaring előkészítette az eszközeit, és az egyik virágból különleges eljárással hamar előállított egy cseppnyi kölni vizet. Rajta, szagoljátok meg, utasította a katonáit Pacsuli király. Két katonának tetszett az illat, a harmadik azonban fancsali képet vágott, ráadásul nagyokat tüsszentett tőle. Mindhárm ótoknak meg kell, hogy feleljem. Ti képviselitek az egész hadseregemet. Gyerünk tovább! Adta ki az utasítást a király, majd hintóra pattantak és tovább vándoroltak. Két napi kocsikázás után érték el Harmónia völgyet, melynek a legszebb látványossága a fátyolka vízesés volt. Ott is megérdeklődték a helyiektől, hogy minek van Harmónia völgyben a legfinomabb illata. A lakosság egyöntetően a fátyolka vízesésre mutatott. Ennek a csodavíznek nem csak az íze, de az illata is mennyei. mondta egy hídépítő. Valóban az volt. Ilyen vízesésről még a király sem hallott. Rögvest hozatott belőle a katonáival három palacknyit. Rosmaring előállt, és az eszközeivel ismételten kísérletezésbe fogott. Bár a vízzel nem kellett sok mindent csinálnia, hiszen már önmagában folyékony anyagról volt szó, de csipetnyit sűrűbbé tette, úgy adta át a királynak. Rajta, fiaim, szagoljátok! Nyújtotta tovább a király a katonái felé, akik közül az elsőnek és a harmadiknak kedvére volt az illat, a középső azonban fancsali arccal fordult el, és akkor áttüsszentett, hogy még a páncélja is megremegett. Ez sem lesz így jó, mondta a király, s már indultak is tovább. Két folyón és három hegyen keltek át, mire elérték Permet erdőt, ahol igen alacsony volt a lakosok száma. A Permet erdei emberek elszigetelten éltek minden más nemzetségtől, és életük nagy része abból állt, hogy folyamatosan fákat ültettek. Így lett a kezdetben néhány száz fából álló erdőből több ezernyi fával benőtt óriási terület. Permet erdő még arról is nevezetes volt, hogy különleges fák nőttek benne. Ezeket permeteknek nevezték el, és egyik érdekességük az volt, hogy a kérgük utánozhatatlan illatot árasztott. Amikor ezt megtudta a király, megkérte az erdőben élőket, hogy hadd hántson le néhány kérget az egyik fáról. A permeterdeiek barátságos emberek voltak, még segítettek is a király katonáinak leszedni a fáról a felső rétegeket, amelyekből aztán Rosmaring ismét kisajtolt néhány cseppet egy különleges eljárással. A kérgek valóban eszményi illattal bírtak. Amikor a mester elkészült a folyadékkal, a katonák megint ott sorakoztak, s a király parancsára megszagolták a kész nedűt. Az első katona elborzadt, a másik kettőnek viszont kedvére volt az illat. Hihetetlen, ami nem felel meg az egyiknek, az megfelel a másiknak, s ami a másiknak nem felel meg, az megfelel az egyiknek, most mi legyen? Töprengett a király. Nem volt mit tenni, a csapat tovább zarándokolt. Annyi vidéket bejárt, amennyit csak tudtak, és csak nagy sokára leltek újabb különlegességre. Épp a kopaszdombra kapaszkodtak felfelé, ahol paraszt emberek éltek. Pacsuli király elmesélte nekik, hogy mi járatban vannak. A legjobb helyen járnak, felség. Mi itt földműveléssel és állattartással foglalkozunk. Nincs is egyéb mesterségünk. Él itt a dombon egy olyan állat, ami sehol másutt nem található meg a világon. Mi csak bolyhos nyúlnak neveztük el, mert bár kicsi a füle, de épp úgy ugrál, mint a mezei nyúl. Amikor megizzad, az izzadság cseppek végig gördülnek a szőrszálain, és az ember azt gondolná, hogy olyankor bűzlik, mint a görény. A bolyhos nyúl azonban olyan kellemes szagot áraszt, amilyet még a legszebb mezei virágok sem. Pacsuli király nagy érdeklődéssel hallgatta a parasztot. Nosza, ez kell nekünk. Hol van egy ilyen bolyhos nyúl? Itt van, a ketrecben tartják, de most éppen pihen. Ha meg akarjuk izzasztani, javaslom, kergessük meg az udvaron. Ki is engedte a paraszt a ketrecből a furcsa lényt, és mindenki a nyomába eredt. Míg a király is futott utána, fején a lötyögő koronával, s vállán a lobogó palástal. Néhány perc alatt a jószág úgy elfáradt, hogy lihegve rogyott a földre. Folyt is a verejték a bolyhain, és az illatszer készítő mester azon nyomban egy üvegcsébe gyűjtötte az értékes cseppeket. Ide kutyult, oda kutyult, míg nem aztán ebből is elkészült a kölni víz. Akkor azonban olyan dolog történt, amin igencsak meglepődött az uralkodó. A katonák orra alá dugva ugyanis nem várt eredmény következett be. Mindhárman összehúzták az orrukat, és nagyokat tüsszentettek. Elképesztő, mondta a király meglepetten, hiszen ennek a lötynek páratlanul finom illata van. Én is beleszagoltam. Nem volt mit tenni, vándoroltak tovább. Már lassan a világ végén jártak, ahol már semmi nem volt, csak elhagyatott viskók. Az utolsó házban egy öreg vegyész, Muskáti professzor lakott. Ő látta vendégül az utazásban megfáradt társaságot, és amikor megtudta, hogy mi a vándorlásuk célja, és azt is, hogy hogyan jártak, miket tapasztaltak az útjuk során, rögves felkapta a tekintetét. Megvizsgálhatom én is azokat az összekutyult szereket? Kérdezte Rosmaringtól. Természetesen, felelte a mester, és átadta az öreg vegyésznek az üvegcséket. Muskátli professzor mindegyikbe beleszagolt, csak hümmögött, motyogott magában. Majd elővette egy üres edényt, s az összes illatot egybeöntötte. Rosmaring meg akarta állítani a cselekedetben, de már késő volt. A vegyész egy fakanalat vett elő a fiókjából, s balra majd jobbra kevert vele. Ezt szagolják meg, uraságodék, mondta a vendégeinek, és először a király, majd az illatszer készítője, végül a katonák is beleszippantottak az edénybe. Nem volt már prüszkölés, nem volt orrfacsarintás, mert az összekevert folyadékok illata mindenkit elbűvölt. Örült is a király ennek, és mielőtt hazaindult volna, egy zsáknyi arannyal köszönte meg a vegyész segítségét. Hazaérve pedig bőségesen megjutalmazta az őt elkísérő katonáit is, Rosmaringot pedig a hűséges szolgálatáért és munkájáért kitüntetésben részesítette. Miután megtisztálkodott, s tiszta ruhába bújt, boldogan fújta magára az új kölnijét, aminek az illatával nemhogy az uradalmában élőket, de bizony az egész világot elvarázsolta.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István pompom meséi, lesből támadó ruhaszárító kötél. Aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon, és várt a picúrt. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek. Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújjas kesztyű, vagy papucs orrán pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és leselkedett. Végre jött picúr, elhaladt az ág alatt. Pompom gyorsan leszólt.
2: Szia, picúr! Hova rohansz?
1: Iskolába, mondta picúr mosolyogva, de egyáltalán nem rohanok.
2: Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok?
1: Kérdezte pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitított a picúr.

Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta. Ocsalás, ne nézz hátra, ott jön mögöttem! Picúrnak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, és onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhant. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Picúr rémülten, de Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj. Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Picúr. Nem, nem, hadarta Pompom. Te is kapaszkodj, mindenki kapaszkodjon. Általános kapaszkodás, világméretű fogóckodás. Picúr átölelte a fa derekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom, csak ne erezd el. Egyelőre megmenekültünk. Hű, láttad? Láttam. Úgy futtában. Mi volt az? Pompom idegesen hadart. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be. Nem be, hanem el. Nem beszélnél egy kicsit világosabban? Szólt rá Picúr. Jó, bólintott Pompom. Akkor világosan megmondom, ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Gyerünk, gyorsan keressünk egy sötét rejtekhelyet, ott majd elmesélem világosabban. Rejtekhelyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Picúr engedékenyen. Mivel már kezdett elzsibbadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát. Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. Lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtekhely kell. Bunker, légópince. Picúr körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát. A kuka jó lesz? Jó, rikkantotta Pompom. Futás a bomba biztos kukába. Belebújtak, magukra húzták a fedelet, a kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt. Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf. Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást. Picúr túlkált a zsebében. Szalagom van, szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell. Átkötözte a szalaggal Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek a szél ellen. Meséld már, sürgette Pompomot. Mesélem. És hogy az elején kezdjem, lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a haranghúzást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. A nyavaja törje ki ezt a kötelet. Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált. A frász essen bele a kötélbe. Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet. A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. Mennykő csapjon ebbe a madzakba. Hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár. Vagyis ez már több volt a kelleténél. A lesből támadó ruhaszárító kötél iszonyatosan dühös lett. Megrázta magát, s aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a gyalázatból, most én jövök.

0: reszkessetek, reszkessetek, támadás! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekkent, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is csap, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészve ballagott, lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét, csak imbolygott ide-oda, mint egy kugliláb. S ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott. Express ajánlott. Megszűnt a kézbesítés. Majd a kéményseprő utána lopakodott. Fel a tetőre. Lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kémény, seprés, pucolás, kotrás és kormozás is megszűnt, megszűnt. Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit. Tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyökcsövébe hurcolta. Picúr megborszongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk, éppen ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve, majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Ide jön! Fedezékbe! Gyorsan lebújtak, csak a fedél résén leselkedtek kifelé. Látták, hogy lesből támadó, ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve, meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan sziszegte. Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindannyiótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte, ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatornanyílásba alul. Befelé, befelé csipogó banda! A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni. Felül kiolvakodtak, és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell. Garázd a huligán, bántja a kisebbeket. Gyere, felhívjuk a tűzoltókat. Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picúr. A telefonfülkében óvatosan padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat.
1: Halló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel.
0: Hol a tűz? Mekkora a tűz? Kérdezte egy borízű hang.
1: Tűz nincsen szerencsére, lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó.
0: Suttogta Picúr a telefonkagylóba. Értettük, megyünk, világos, kurjongatta a borízű hang. Várjatok meg! És senki sem moccanjon el, hogy eltapossátok a nyomokat. A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Picúrnak. Te hívtál? Hol az elemi csapás? Picúr kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcső vezetőnek. Ott van az elemi csapás, ott, arra. A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az Eresz csatornán, és gúnyosan sziszegett. Tűzoltók, ha-ha-ha, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak! A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Picurék a telefon fülkéből nézték az elcsípést, pom-pom, befogta a szemét, és így kiáltott fel. Jajaj, elkapta a tűzoltókat, én azt hiszem, hogy itt a vég. Picur is látta, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltó gúzsba kötve görnyedeztek az autó elején. De Picur nem csüggett. Nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott. Itt a vég, és Gombolc Artur is itt van. Integessünk neki. Ha-hó, ha-hó, erre, ide! Gombolc Artur észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt. Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni. Ott, ott! Mutogattak neki, ott van egy. Az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes. Gombolc Artur odaballagott a tűzoltókhoz. Halló, odafönt! Ide küldtek egy ruhaszárító kötélért. Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről. Ez jó lesz! Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat? Nem baj, mondta nyugodtan Gombolc Artur, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte. Na végre egy szakember, sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél. De aztán jó irányba feszítsd ki. Nyugi, hosszú, integetett Gombolc Artur. Észak-déli irány jó lesz? Jó. Csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéméseprők, meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Bartos Erika, apák. Előadja nektek Müller Erik. Barna szemű édesapám. Úgy szólítom, apuka. Apuka visz minden reggel kocsival az oviba. Apukámnak apukáját úgy hívom, hogy nagyapa. Nagyapának van egy régi ezüst színű vonata. Nagyapának apukáját úgy hívom, hogy dédapa. Dédapa már bottal jár, és kevesebb lett a haja. Dédapának apukáját úgy hívják, hogy ükapa. Volt egy kicsi birkanyája, benne 30 barika. Ükapának apukáját úgy hívják, hogy szépapa. Szélmalomban lisztet őrölt. Szép legény volt valaha. Szépapának apukáját úgy hívják, hogy ópapa. Őt látom egy régi képen, nagyon délceg katona. Amikor majd gyermekem lesz, akkor leszek apuka. Apukámból nagyapa lesz, nagyapámból dédapa. Apuka és nagyapa és dédapa és ükapa, szépapa és ópapa is egymásnak mind rokona.
2: Csukás Mese Rádió.
4: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
5: Szervusztok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, és most Csukás István bácsi egy meséjét fogom elolvasni nektek. A címe Mirmur, a gólkirály. Egy pamut gombolyag gurult be a szobába a félig nyitott ajtón. Mirmur, a kandúr szaladt utána, rugdosta, és telitorokból kiáltozott. Passzold le! Lőd kapura! Gól! A kis csacsi kíváncsian nézte a virágtartóról, előre hajolt, hogy jobban lásson, de Mirmúr nem törődött vele. Folytatta a rudosást és az ordítozást. A kis csacsi nem bírta tovább a hallgatást, megkérdezte. Mit csinálsz, Mirmúr? Mirmúr fokhegyről válaszolt. Focizok, én vagyok a gólkirály. A kis csacsi nem értette egészen, de nem akart teljesen tudatlannak látszani, és bólintott. Nagyon szeretett volna játszani ő is, de Mirmúr olyan fölényesen viselkedett. Gólkirály, gondolta magában. Én még sosem voltam gólkirály. Megvárta, míg Mirmúr közelebb jön, és megkérdezte. Ezt ketten nem játszhatják? De, felelte Mirmúr, te leszel a közönség. Jó, mondta örömmel a kis csacsi. Mit csináljak? Maradj a helyeden és kiabálj, felelte Mirmúr. Mit kiabálja? Kérdezte a kis csacsi. Mirmúr türelmetlenül válaszolt. Hát azt, hogy passzold le, meg lőtt kapura, meg gól, ennél egy kicsit ugrálhatsz is. Most támadásba lendülök, folytatta Mirmúr, és újra elkezdte rúdosni a pamutgombolyagot, rohangált vele ide-oda a szobában. A kis csacsi meg elkezdte kiabálni, hogy passzold le, lőtt kapura, gól! És ugrált a virágtartó. Egészen érdekes játék ez, vigasztalta magát. Majd jól megfigyelem, és legközelebb én leszek a gólkirály. A sok rúgdosástól a pamut gombolya kezdett meglazulni, a szál vége kicsúszott. A kandúr azonban annyira beleélte magát a játékba, hogy nem vette észre. És bizony egyszer csak teljesen kibomlott a gombolyag, és Mirmúr belegabajodott. A szál rátekeredett mind a négy lábára, hogy moccanni sem bírt. A kis csacsi nem értette, de azért lelkesen kiabált. Passzod le! Lőd kapura! Mirmúr megzavarodva ráncigálta az összekuszálódott pamutot, szeretett volna kiszabadulni, de csak annál jobban belegabajodott. A kis csacsi teletrokból bíztatta. Gól! És egy kicsit ugrált hozzá. Mirmúr nagyon dühösen nézett, és rámordult a kis csacsira. Samu, hagyd már abba ezt a buta kiabálást! A kis csacsi megsértődve elhallgatott. Így is jó, gondolta magában. Én el is hallgathatok, és nézni kezdte a csillárt. Mirmúr egyre dühösebben rángatta, húzgálta a pamutot, de nem tudott belőle kiszabadulni. Végre fáradtan, csüggetten leült a földre. A kis csacsi odapillantott, de aztán tüntetően újra a csillárt kezdte bámulni. Mirmúr vékony, könyörgő hangon megszólalt.
6: Segíthetnél, hallod?
5: A kis csacsi ránézett. Úgy gondoltam, folytatta Mirmúr, hogy megkereshetnéd a szál végét. A kis csacsi megsajnálta. Olyan ügyefogyott volt a kandúr képe. Lemászott a virágtartóról, és keresgélni kezdte a szál végét. Megvan, szólt.
6: Bohozd ki, kérte Mirmúr.
5: Legközelebb ugye... Én is lehetek gólkirály, kérdezte a kis csacsi, és kibogozta Mirmúrt. Mirmúr ránézett, hogy nem csúfolódik-e, de a kis csacsinak nagyon barátságos arca volt. Igen, mondta Mirmúr, legközelebb te leszel a gólkirály, én pedig csillant fel a szeme, gólzsák leszek a híres kapus. Egymásra nevettek. Majd Mirmúr sietve összenyalábolta a pamutot, és kiszaladt vele a szobából.
7: Figyelj csak!
8: Na?
7: Tudod, hogy van olyan, hogy alvajáró?
8: Igen.
7: Na, én alva repülő vagyok.
8: Hogy tessék?
7: Ha nagyon mélyen alszom, elkezdek repülni.
8: Azért mindent én sem hiszek el. Ne nézd madárnak!
7: Nem is hasonlítasz madárra. Bár, most, hogy mondod.
8: Nem azért mondtam, hogy ne nézz madárnak. A ne nézz madárnak szólás azt jelenti, hogy ne gondolj bolondnak. Nem tudsz becsapni. De tényleg úgy nézek ki, mint egy madár.
2: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
9: Szervusztok, kedves gyerekek! Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek egy szép verset mondani. Bartos Erika apához. Mikor leszek én is felnőtt? Mondd el nekem, apa. Nem vagyok még iskolás, de nem is vagyok baba. Mondd el nekem, milyen érzés apukának lenni. Szeretsz-e mondd korán reggel dolgozóba menni? Jó érzése hazaérni, megölelni engem? Látod-e, hogy egész kicsit ma is nagyobb lettem? Jó érzése betakarni, puszit adni este? Maradj itt az ágyam mellett, kérlek, ne menj messze. Rajzoltam egy képet neked, te vagy rajta, nézd meg. Én vagyok a kisgyerek, és kézen foglak téged. Örülsz neki? Vigyázol rá? Mi vagyunk a képen? Én vagyok az apukámmal, ketten, kéz a kézben.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
10: Sztelek Csilár, Töme és Bubu. Akitől hallhatjátok, Kocsisem Brigitta. Vasárnap Döme kiment apával a folyópartra kavicsot gyűjteni. Anya otthon maradt ebédet készíteni, és különben is kicsit gyengének érezte magát. Anya kisbabát várt, azaz Bubut, ahogy Döme nevezte. Nézd, apa, kiskacsák! Örült meg Döme. Egy kacsa 4 kicsinyével úszott feléjük. Egyszer csak különös kérdés jutott Döme eszébe. Hogy került anya hasába, Bubu? Anyával szeretjük egymást, és Isten megáldott minket, felelte apa. Az jó, nyugtázta Döme, mert nagyon örült, hogy testvére lesz. Ki segített neked, anya, amikor én voltam a hasadban? Kérdezte vásárlás közben Döme. Legtöbbször apa, de bizony, mikor ő dolgozott, egyedül kellett cipekednem. Nagyon jó most nekem, hogy te segítesz. Közös erővel bepakoltak a szatyorba. Hazafelé megbeszélték, hogy már mekkora Bubu anya hasában, és elhatározták, hogy otthon előkeresik a régi fényképeket a Dömét váró anyáról. Mikor reggelinél anya teljes kávét ivott, Döme nagyon vicceset kérdezett. Bubu, most nem lesz maszatos? Természetesen nem, nevetett apa. Bubu egy zsákocskában van, amit úgy hívnak, hogy méh. Az az ő szobácskája. Az védi mindentől, és ott nagyon jó neki. De akkor mit eszik? Végül is ugyanazt, amit anya, csak előbb anya szervezete elkészíti úgy, hogy az Bubunak jó legyen, és csak akkor adja oda. Esti fürdésnél nagy tengeri csata folyt az elrabolt Zsófi hercegnő kiszabadításáért. Később apa bejött a fürdőbe, és Dömével az oviról beszélgettek. Olyan rossz, hogy holnap én leszek a napos, panaszkodott Döme. Miért mondod, hogy rossz? Mert utálok szalvétát hajtogatni. Sosem sikerül olyan szépre, mint a lányoknak. Viszont biztos vagyok benne, hogy sok dologban te vagy ügyesebb a lányoknál. És ez így van rendjén, magyarázta apa. Hiszen amikor nagyok lesztek, és ti is családot alapítotok, mint anya és apa, így egészítitek majd ki egymást. A tengeri csata végül sikerrel járt. A hercegnő kiszabadult, bár apa fülig vizes lett. A játszótéren anya gyümölcsöt hámozott Dömének. Kis baba gerezdet találtak a szétnyitott narancsban. Bubu, hogy jön majd ki a hasadból? Jutott Döme eszébe váratlanul. Mikor egy baba már elég nagyra megnőtt, akkor a méhnek nevezett zsákocska szája elkezd szép lassan kinyílni, magyarázta anya. Persze, az orvosok segítenek. Ekkor Bubu láthatóan nyújtózkodni kezdett, ugyanis apró dudor jelent meg anya pólóján. Döme rátette a kezét, hogy ő is érezze, hogyan mocorog Bubu. Anya hasa szép, nagy és kerek lett. Közeledett Bubu megszületésének ideje. Apa egy délután Döme segítségével nekiállt összeszerelni a kis ágyat. A Bubu lány, mivel fogunk játszani? Töprengett hangosan Döme. Az oviban a lányok főleg babákkal játszanak. Én viszont autózni szeretek. Szerintem rengeteg olyan játék van, amit a lányok éppen annyira szívesen játszanak, mint a fiúk, bátorította apa. Tudod mit, apa? Én Bubut akkor is megtanítom focizni, ha lány, határozta el Döme. Amikor elkészültek a kiságyal, Döme belefektette a mackóját, mert már annyira várta Bubut. Egy szép napsütéses reggelen anya helyett apa jött be Dömét ébreszteni. Nagy újságot mondott. Bubu az éjjel megszületett. Döme olyan izgatott lett, alig lehetett a reggelihez oda könyörögni. Aztán már indultak is a kórházba. Bubu csodálatos kislány volt. A szép Anna nevet kapta. Döme megállapította, hogy egészen aprócska a lába, és már most nagyon ügyesen tud szopizni. A szemecskéjét még nem akarja kinyitni, de a hangja nagyon kedves. Döme alig tudott betelni Annával. Később apával hazaindultak, hogy mindent előkészítsenek a lányok fogadására. Útközben megegyeztek, hogy Anna a leggyönyörűbb kislány a világon. És bár az Anna név nagyon szép, az ő igazi titkos neve mégis Bubu.
11: Csukás Meserádió.
12: Fel tudjátok sorolni a négy elemet? Tűz, víz, levegő, föld. Így van. Nyáron a négy elem mindegyikével találkozhatsz, ha kimész mondjuk a strandra. Figyelj csak, a strandon ott a medence, amibe ott a hullámzó vízelem. Aztán ott a napocska, akiről rögtön eszedbe juthat a tűzelem. Ha kiúsztad magad, akkor lefekszel a fűre. De miből nő ki a fű? Bizony, a földből. Tehát ott a földelem. Végül, de nem utolsó sorban, nagyokat szippantasz abból a jó, friss levegőből. Halihó! Itt a levegő elem. Ez a négy elem szövetségben van egymással. Például, tudtátok, hogy a tűz nem tud égni, ha nincsen körülötte levegő? Minden mindennel összefügg. Ha nyáron kimentek a természetbe, ezeket az összefüggéseket még jobban megérthetitek, mert megvizsgálhatjátok a növényeket, az állatokat, a termőföldet a saját szemetekkel. Jó felfedezést! Csukás Meserádió.
13: Az égigérő borsófa meg a túróházikó. Belorusz népmese. Mesélő Forró Bence. Élt egyszer réges-régen messze vidéken egy öreg apó meg egy öreg anyó. Egyszer borsót ebédeltek, és egy borsószem legurult az asztalról. Alig, hogy leesett, kicsírázott. Alig, hogy kicsírázott, nőni kezdett. Alig, hogy nőni kezdett, akkorára nőtt, hogy átfúrta a háztetőt. Nőtt, nőtt, még csak az égig nem ért. Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg anyó, mász föl a póka a borsófára, nézd meg, mi újság a tetején. Fölkapaszkodott rá az öreg apó, mászott, mászott, igen sokáig mászott, végre fölért a borsófa tetejére. Nézi, hát egy házikó fehérlik a fán, a zöld levelek között. Közelebb lép, látja, túróból vannak a házikó falai, vajból a teteje. Bennyit a házba, oda benn is fehér minden, a kemence, az asztal, a patka, túróból azok is. Nem kérette magát az öreg apó, neki látott. Megette a fél kemencét, meg az asztal sarkát, meg a lóca egyik lábát. Jól lakott, aztán bebújt a sutba, elaludt. Hazatértek a túróházikó gazdái, az egyszemű, a kétszemű, meg a háromszemű kecske. Meglátták a kárt, siránkoztak. Ki falta fel a túró kemencénket? Ki rágta le a túró asztal sarkát? Ki ette meg a túró lócának a lábát? Az öreg apót nem látták meg a sutban, összetanakodtak. Holnap itthon marad egyikünk, maradj te egyszemű, nyisd ki jól a szemedet, lesd meg a kártevőt. Elment másnap a kétszemű meg a háromszemű kecske legelni. Az egyszemű otthon maradt őrnek. Hanem az öreg apó énekelni kezdett. Csukodj be, szemecske, csukodj be, szemecske. Addig-addig énekelte, míg az egyszemű kecske elaludt. Az öreg apó meg jót lakmározott megint a túróból. Másnap a két szemű kecske maradt otthon. Azt is elaltatta az öreg apó. Hanem a harmadik napon a három szemüt már nem tudta elaltatni. Két szeme becsukódott, de a harmadik nyitva maradt. Meglátta a pákosztos öreg apót. Oda csődítette testvéreit. Haragudtak a kecskék, el akarták náspángolni az öreg apót. aztán más gondoltak. Állj be hozzánk, pásztornak apóka, mondták neki. Majd legeltetsz, fejsz bennünket, jól megleszel nálunk. Ráállt az apóka, beszegődött hozzájuk. Az egyszemű kecske meg leereszkedett a borsófán, hátára kapta az öreg anyót, fölvitte őt is a borsófa tetejére, hadd legyenek együtt mindnyájan. Ott éltek halálig békében, jó egyetértésben.

0: Kutyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kutyavetye állathangokat utánoz.
1: Tudjátok, hol voltam múlt hétvégén? Állathang utánzó versenyen. Óriási volt. A selejtezőből könnyedén jutottam az elődöntőbe. A halat kellett utánozni, így csináltam. Egyszerűen tökéletes. Az elődöntőben persze már sokkal nehezebb volt a feladat. A kacsa hangját kellett megmutatnom. 10 pontból 10-et kaptam. Mehettem a középdöntőbe. Ez az! Szerencsére idén nyári munkám voltam a disznóolban moslékot adagolni. Úgyhogy tökéletesen meg tudtam tanulni ez alatt a malac hangját. Egyenes út vezetett a döntőbe, ahol a béka kuruttyolást kellett utánoznom. Mondanom sem kell, hogy kiválóan csináltam. Irány az élő só! Ott a kecskét kellett utánoznom, de a zsűri lepontozott. De miért? Pedig olyan ügyes voltam. Hallgassátok! Meg. Ugye, hogy jó? Meg. Nem értem. Na mindegy, ilyenkor szokták azt mondani, hogy a részvétel a fontos, nem a győzelem. És ti, melyik állathangját tudjátok utánozni?
0: Műsorajánló következik.
3: Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék! Június 22-től új mesesorozat a Csukásmese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Műsorajánlót hallottatok.
3: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban, vagy akár a szabadban. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Egyfejt, kimehetsz, holnap után bejöhetsz, szérnál a csinagére, ugorsz cica a legére.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

és nézzük meg, hogy ti is tudtok-e olyan gyorsan szaladni, mint egy igazi jaguáros. Mindenki álljon fel a helyén! Nagyon jó! Most mindenki álljon fel a helyén! Nagyon jó! Szép lassan kezdjünk ezt szaladni, kocogni, ilyen beelegítésszerű, jó?

Na, ki fáradt el az előző dalban? Gyorsan igyál egy korty vizet, mert most jön egy újabb vidám dal. Ez itt a Zenevarázs, a legjobb családi buli vasárnap délután.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Smash Rádió!
1: Táncolni ér, ugrálni ér, és énekelni is ér. Ez itt a Zenevarázs, és most jön egy olyan dal, amitől a plüss macid is táncra perdül. Maradj velünk, mert a buli még csak most kezdődik.

0: szeretném én a kifli csücsköt kérni.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

következni. 50 gyerekből nem tudja megcsinálni, csak 80. Annyira nehéz. Na, azt mondja, hogy fejem, vállam, térdem és a fenekem. Opa.

0: Hallod ezt a ritmust? Ugye nem tudod megállni? Ez a zenevarázs a Csukásmese Rádióban, ahol minden dal egy kis varázslat. Szólj a barátaidnak, hogy ők sem maradjanak ki a mókából.
1: Zenevarázs a Csukásmese Rádióban.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió!
1: Na, ki táncol a nappali közepén? Ez itt a Zenevarázs, és most mindjárt jön egy igazi ugrabugra sláger. Ne fogd vissza magad! Énekelj hangosan, hadd hallják a szomszédok is. Milyen jó kedved van!
2: Csukás Mese Rádió, rádió egyfejűeknek.

0: Habzi, kökzi.
1: Zsonga világűt a mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra, hallgass kurióra.
0: Habzi, kökzi, habzi, kökzi.
3: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: És ezzel már a véget ért a zenevarázs. Elköszön a buli, Manu. Vagyis én. Remélem, jól bulisztál velünk. Jövő vasárnap délután 3 órától újra jönnek a vidám dalok, tánc és nevetés. Addig is mosolyog sokat, és ne feledd, a zene veled van.
1: Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
2: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
3: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
3: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

nyerünk, kedves megértünk. Nagyon szerethető, na gyertek közel a mikrofonhoz. Az én családom, pandemikon.

0: Na még egyszer mindenki, az én családom pont nekem való. Rólunk minden jó elmondható. A papa, a mama, a tesó meg én. A legjobb család vagyunk. A legjobb család vagyunk. A földkerekén.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Most én mesélek nektek. Bába Mihály, mese a két csutkaparipáról. Hol volt, hol nem volt, a görbehátú réteken is túl, volt egyszer egy kicsi falu, ahol élt egy szegény ember 7 gyermekével. A szegény ember hajnaltól késő estig dolgozott. A legkisebb gyerek, az apja hazaérkezett, rögtön az ölébe ült és arra kérte, hogy meséljen neki. Nagyon szerette a meséket hallgatni. El is nevezték Mesebandinak. Egyszer a szegény ember a táltos paripáról mesélt Bandinak, a legkisebbik fiának. Ez a mesebeli táltos aranyhintóban vitte a királyfit az elvarázsolt királykisasszonyhoz, álkomboklon 7 leszedelmen keresztül. Legyőzte a sárkányt, legyőzte a farkascsordát, az áradó folyót, az összeomló hegyeket, a tűztengert, és elvitte a boldog királyfit, meg a királylányt a tavasz szigetére, ahol örökké virágoznak a fák, ahol örökké süt a nap, ahol soha sincs hideg tél, és mindenkinek egyformán jut ételből, italból, de egyformán jut a munkából is. Amikor a szegény ember befejezte a mesét, leengedte térdéről a legkisebbik fiát. Most pedig menj, és aludj szépen. De még nem vagyok álmos, mondta Mese Bandi. Én is szeretnék 2 ilyen táltos paripát. Hát ennél mi sem egyszerűbb. Itt van mi. Ez a kukoricaszár, a csutka. Ebből megcsináljuk a paripák testét, és így mi. Kezdett gyorsan munkához a szegény ember. Ez a 8 pálcika lesz a lábuk, ez a 2 a fejük, ez a kicsi meg a fülük. Ó, még farkuk is kell. No tessék, itt vannak a csutka paripáid, de most aztán siess aludni. A szegény ember legkisebbik fia boldogan ölelte magához a csutka paripákat, letette őket a dikó alá, és gyorsan lefeküdt, és elaludt. De alig szenderedett el, a csutka paripák felébresztették.
3: Jössz velünk, kis gazdánk!
2: Hová? Ébredezett Bandika, a szegény ember legkisebbik fia.
3: Az aranyrétre.
4: Megyek!
2: Ugrott fel Bandi. Pszt, csendesen, föl ne költs valakit, és jól figyelj a szavamra. Hátrafelé vezess ki bennünket az ajtón, aztán gyorsan pattanj fel valamelyikünk hátára. Bandi úgy tett mindent, ahogy a csutkaparipa parancsolta. De alig, hogy átlépte a küszöböt a két csutkaparipa helyett, gyönyörű 2 táltos ló állt az udvaron. Felpattant az egyik hátára, és már száguldottak is. A táltos paripák patkói nem érték a földet, a csillagköveken csattantak, és vetették a sziklákat, mint a magvető a magot. Kettőt sem gondolkodhatott Bandi, és már kint voltak az aranyréten.
3: Szállj le, kis gazdánk, megéheztünk. Aranyfüvet legelünk, és ha akarod, elviszünk a kék szigetre, ahol kék a föld, kék a fű, a fák levelei azok kékek, kékek a virágok, ahol kék az ég és a napsugarak. Százszínű kék ott minden. Nos, akarod?
4: Akarom,
2: mondta Bandika, a szegény ember legkisebbik fia.
3: Akkor maradj itt, amíg legelünk.
2: Bandi leugrott a paripákról, mire kétszer becsukta meg kinyitott a szempilláját, a paripák lelegelték az aranyrétet. Bandika szomorúan nézte.
3: Egyet se búsulj, kis gazdák, holnap estére ismét kinő.
2: Most pedig ugolj fel és vágtassunk. Elhagyták a pusztát, a hegyeket, a 7 tengert, az örökó birodalmát, a tüzetvető hegyek láncán át, eljutottak a lészhegyek közé, onnan az ezüst hegyek csúcsára szökkentek, majd az aranyhegyek hátán pattogott a paripák patkója.
3: Kapaszkodj jól, kis gazdánk, mondta a paripa. Ha mégis leesnél, utánunk jön a testvérem és a hátára vesz. Elértük a fekete tengert.
2: Bandika minden erejével megkapaszkodott, amikor a paripa begázolt a fekete víztengerbe. Korom sötét színe volt, a hulláma meg 7 torony magas. Ám a paripa nekiugrott a fekete hullámoknak, és átrágott rajtuk.
3: Bandika csuromvizes lett. Amikor hetedik hullámot törték át, megcsúszott és leesett a kanapára. De akkor ott elment a másik paripa és kimentette. Kapaszkodj a sörényembe! Most már csak egy hullámhegy van előttünk. Valóban úgy volt, mert amikor áttörték egyszer vége lett a háborgó hullámoknak, és a víz, a tiszta kék víz csendesen ringott medrében. A paripák kiléptek a kék színű homokpartra. A parttól nem messze egy nagy-nagy rét terült el, amelyen kék színű fű nőtt, kék színű virágok. Mind kék volt, de mind más és más. Az egyik tengerkék, a másik égszínkék, a harmadik sötétkék, a negyedik nefelejtskék, és így tovább. De kékek voltak a madarak, meg az állatok is. Átágtattak a réten, és betértek kék ország kék fővárosával, ahol kék király élt 7 kék királylányával. 100 kék katona fogadta őket körbe, amikor beléptek a kék király kék birodalmának kék fővárosával. Kék ország kék királya parancsolja, hogy gyere velünk a várába, lépett elő az egyik katona. Köszönöm kék ország kék királyának megbízását, vezessetek hát hozzá, mondta Bandika bátran. A kék katonák elvezették a kék várba, ahol a kék ablakokon égszínkék ruhában 7 kékszemű királylány csodálkozott a jövevényen, mert eddig még senki emberfia nem tudott átjönni a fekete tenger háborgó fekete hullámhegyein, pedig sokan megkísérelték. Bandit a kék király kék tromtermébe vezették, ahol kék királyi székben ülve, kék palástban, kék koronával a fején várta az idegent. Üdvözöllek idegen kék országunkban, állt fel a király. Te vagy az első, aki szerencsésen átjutottál a fekete tenger feketén háborgó hullámhegyein. Áruld el nekem a titkodat, és teljesítem a kívánságodat. Szívesen elmondom, kék királyfelség, jó szándékkal és barátsággal, és 2 jó csutkaparipámmal jöttem. Ez az én titkom, semmi más.
5: Keblemre, kedves kis vendégem!
3: Látod, mások nem jutottak át a fekete tenger fekete hullámaiban, mert rossz szándékkal jöttek, kék birodalmunkra akartak törni. Katonáim, terítsetek, lakomát csapunk.
5: Hívjátok 7 kék lányomat, és te pedig, fordult ismét Bandikához, kívánj, amit akarsz, teljesítem kívánságodat.
3: Hely, azt a lakomát lehetetlen leírni. Tyúklevestől mézes kalácsig volt ott minden, amit csak szemszáj kíván. A kék király lányai szépek, kedvesek és okosak voltak, és Bandi már azon volt, hogy a legkisebb kékszemű kék királylányt kéri feleségül, a többieket meg testvéreinek, amikor az egyik paripa bekiáltott.
5: Siess, kis gazdánk, mert letelt az időnk. Holnap ismét elhozunk, és folytathatod a lakomát, különben sohasem találsz haza.
3: Bandi gyorsan elbúcsúzott Kékország kék királyától, meg a 7 kék királylánytól, de megígérte, hogy holnap ismét eljön, és akkor mondja meg a kívánságát.
5: Várunk,
3: búcsúzott tőle a király. Várunk mi is, mondták a kék királylányok. Kikísérték Bandikát, aki felkapott az egyik paripára. Egy szempillantás alatt úgy elszágoldottak, hogy messze maradt mögöttük Kékország. Éppen idejében tértek haza. Bandika csak bebújt a takaró alá, már hallotta, hogy édesapja felébredt és szólongatja.
5: Ébredj, kisfia, majnalodik. Akinek paripája van, nem lustálkodhat, amíg hasára nem süt a nap.
3: Igaza van, édesapám, akinek 2 ilyen csutka paripája van, mint nekem, az az első kakasszóra ébred, mondta Bandika, és kiugrott a sútból. A 2 csutka paripa az éjszakai fáradalmakat pihente. Bandika nem is bántotta őket estig, mert tudta, hogy este ismét nagy út vár rájuk, vissza kell menniük a kék király kék birodalmába, a 7 kék királylányhoz, akik lakomával várják.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
6: Képzeld, ma a tanítónéni rám szólt, mert kicsit hangos voltam órán. Most tuti, hogy haragszik rám, és biztosan szólni fog anyáéknak is.
7: Nem lehet, hogy egy kicsit felnagyítod a dolgot? Mit mondott pontosan?
6: Csak annyit, hogy figyeljek jobban, de olyan komolyan nézett.
7: Hát, ez még nem a világ vége. Bolhából elefántot csinálsz.
8: bolhából elefántot.
7: Ez azt jelenti, hogy egy apró problémát sokkal nagyobbnak képzelsz. Nagyobbnak, mint amekkora valójában.
8: Akkor lehet, hogy nem is olyan nagy a baj.
7: Igen, ha holnap szépen figyelsz és halkabb vagy, szerintem el is van felejtve.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok. Hétvári Andrea egyik versét hozom most nektek, melynek címe Az én apukám. Ha van kedvetek, tanuljátok meg, és tudjátok, június 3. vasárnapja apák napja. Lepjétek meg vele apát. Így szól. Az én apukám egy óriás, daliás termete oly csodás. Az én apukám egy szuperhős, nem csak okos is, de jó erős. Az én apukám egy jó barát, átérzi másoknak bánatát. Az én apukám szíve arany. Viccel, hogy lehessek gondtalan. Az én apukámat szeretem. Jó volna egyszer majd ráhasonlítani, hogyha lesz nekem is gyerekem.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Vizipók, csodapók, búcsú a csigaháztól. Beköszöntött a tavasz, és az erdőt friss virágok illata árasztotta el. Apró léptek zaja törte meg a madarak jókedvű csiripelését. Két szorgos hangya lépdelt a fűben, hátukon meglehetősen nagy terhet cipelve.
1: Ó, de nehéz ez a kifli csücsök! Inkább hagyjuk itt!
0: Kérlelte társát a kisebbik.
2: Időnk van! Majd csak hazaérünk vele!
0: Mondta az idősebb hangya. Ahogy cipekedtek, egy arra szálló katica bogár pihent meg a kifli csücskön.
1: Hé, te! Pöttyös!
0: Rivalt rá fiatalabb hangya.
1: Még csak ez hiányzott! Éppen elég nehéz ez nélküled is!
0: Jó, ne veszekedjél, kérlelte a katica. De a hangya csak tovább puffogott.
1: Cipelnél csak te ekkora terhet!
0: A katica leszállt a kifli csücsökről. Innen nézve valóban óriási, ismerte el a katica.
1: És nem csak nagy, de nehéz is,
0: mondta békülően a hangya.
1: Nem láttál errefelé egy csigát? Jó volna, ha fölrakhatnánk rá, és elvinne minket egy darabig.
0: Dehogy nem. Ott van nem messze, igazította útba a két hangyát a katica. Elindultak hát abba az irányba, amit a katica mutatott. És nem sokára az erdő szélen elértek egy öreg csigaházhoz, amely a levelek tövében bújt meg.
3: Kop-kop, kopogott ajtaján a hangya.
1: Ki az, kizörög?
0: Szólalt meg valaki a csigaházban.
1: Bocsánat, hogy zavarjuk, csiga úr!
0: Mentegetőzött a hangya.
1: Itt nincs semmiféle csiga. Ez csak egy üres csigaház, amiben én ősszel beköltöztem,
0: válaszolt bentről egy titokzatos hang.
2: Aha, a kedves családjával,
0: kockáztatta meg az idősebb hangya.
1: Itt nincs semmiféle család,
0: villogott a nyolc szem a csigaházból,
1: én lakom itt egyedül.
2: És az a rengeteg szem?
0: Kérdezte a hangya.
1: Mindössze 8,
0: mondta az ismeretlen hang, s kijött a csigaházból.
1: Nekünk pókoknak ilyen sok szemünk van.
2: Ó, szóval pók,
0: csodálkozott a hangya.
2: Vízi pók,
0: mutatkozott be a valaki.
2: Olyan is van,
0: hitetlenkedett a fiatalabb hangya.
2: De mitől vízi? Hiszen egészen száraz, és csigaházban lakik.
1: Ez csak a téli szállásom,
0: magyarázta vízipók.
1: Remek szállás, gyöngyháztapétás,
0: udvariaskodott a hangya.
2: Remek, nem remek, elegem van belőle. Én csak a vízben érzem jól magam.
1: A vízben?
0: Kérdezte a fiatal hangya.
2: Ha egyszer vízipók,
0: vágta rá a másik.
1: De hiszen minden más rendes pók irtózik a víztől.
0: Értetlenkedett az első. A vízipók meglátott egy csepp vizet, ami egy lehullott levél alján lapult. Azonnal belehuppant, de a kevés vizet a nap hamar felszárította. A hangyák segíteni akartak.
1: Vízipók úr! Ott van egy szép tócsa!
0: A vízipók megörült.
1: Igazán?
0: És már futott is, hogy beleugorjon a vízbe. De sajnos csalódnia kellett.
1: Hisz ez csupa olaj? Ó, ezek a szörnyű autók!
0: Szomorodott el.
1: Figyeled, még válogat is!
0: Méltatlankodott a kisebbik hangja.

0: ugrott a vízbe.
1: Szép kis pók vagy. Hálószövés helyett pancsikolsz. Hát méltó ez egy pókhoz.
0: Akadékoskodott egy ismeretlen hang.
1: Ki meri ezt mondani?
0: Fortyant fel a vízipók.
1: Én a keresztes pók.
0: Mutatkozott be, miközben a víz fölé szőtt hálóján hintázott.
1: Rendes pókok nem úsznak,
0: jelentette ki. Azt akarod mondani, hogy mi, vízipókok, nem vagyunk rendesek?
1: Hát nem is. Rendes pók nem megy a vízbe.
0: Hangzott a válasz.
1: Igen. Ki látott már ilyet?
0: Helyeselt a fiatal hangya. Az idősebb hangya rászólt.
2: Azért, mert valaki szokatlan, még nem kell újjal mutogatni rá. És kinevetni sem kell.
0: Fordult oda a keresztes pókhoz.
2: Azért, mert egy pók még nem pontosan olyan, mint te, attól még lehet nagyon rendes pók.
0: A keresztes pók tovább méltatlankodott.
1: Igen, de olyan furcsa, hogy egy pók a vízbe mászik.
3: Nekem meg olyan furcsa, hogy egy pók a levegőben táncol,
0: válaszolt a vízipók.
1: Hát én mondom, csuda egy pók vagy, te vízipók.
0: És azzal barátságot kötöttek, talán örökre.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az egerek országgyűlése. Mint az bizonyára tudjátok, az egerek és a macskák ősidők óta hadilábon állnak egymással. Olyan ez a végtelen háború, mint ami az oroszlánok és az antilopok közt dúl. Se vége, se hossza a csatáknak. Hiába tudjuk előre, ki lesz az áldozat. A macska a házban mindig a sarkokat lesi, várja az alkalmat, hogy az egérkék egy falat sajtért induljanak. Már most volt egy csapat egérke, akik úgy döntöttek, nem lesznek többé a macska elesége. Újabb és újabb fortélyokat eszeltek ki, de a macska is résen volt, és kikerülte a csapdáikat. Szegény kis egerek reszkedtek a félelemtől, de kénytelenek voltak időről időre előbújni és táplálékot keresni. Végül a rettegés annyira elhatalmasodott az egereken, hogy úgy döntöttek, felköltöznek a padlásra. Gyorsan terjedt a hír. Minden szürke egér család fogta a cókmókját, és felcihelődött a biztonságos padlásra. A macska közben rájött, hogy lázadás tört ki ellene. Hát gondolta, ő is átveri az egereket. Felosont a padlásra. Fölakaszkodott a gerendára a farkával, hogy a kisegerek ne vegyék észre, és így várt türelmesen. Az egerek kisvártatva előjöttek. Egybe gyűltek, hogy megmenekülésükre bált rendezzenek. Amikor már mind megjelentek, a macska elengedte farkával a gerendát. Egyenest az egerek közé esett, és nagy mészárlást rendezett. Beletelt egy kis időbe, míg az egerek összeszedték bátorságokat, és újra előbújtak. Elhatározták, hogy megrendezik az egerek első országgyűlését, hogy megvitassák a történteket. Az első

0: Felszólaló már is nagy vitát kavart.
1: Kedves barátaim, nem ülhetünk tovább tétlenül rettegésben. Nincs más megoldás, meg kell ölni a macskát.
0: Az egerek jó darabig vitáztak, végül szavaztak a kérdésben, és nagy egyetértésben fogadták el a kisegér javaslatát, majd mindenki hazaindult. Ám teltek a napok, és az egerek semmit sem tettek, hogy a macskától megszabaduljanak. Hát a fiatal kisegér újra összehívta az országgyűlést.
1: Uraim, most már cselekednünk kell.
0: Erre mindnyájan elhallgattak.
1: Döntsük hát el, ki lesz, aki a macskával végez?
0: De választ nem kapott. Mindenki kifogásokat keresett. Volt, aki nem ért rá, volt, aki nem volt elég okos. Senkinek nem volt mersze bevégezni a tervet. A kisegér csalódottan bandukolt hazafelé. Tudta, egyedül senki sem képes a hatalmas macskával, annak éles karmaival szembeszállni. Most már úgy látszott, közösen nem indulnak harcba. Ekkor eszébe jutott valami. Olyan óvatosan, ahogy csak bírt, elosont a padlás legtávolabbi, legsötétebb sarkába. Ott, ahol mindig nyilkosak voltak a deszkák, ahol az ereszt csatorna is futott, ott éltek a patkányok. Még sosem látott patkányt a kisegér. A szülei óva intették tőlük, a patkányok hatalmasak, sötétek és ravaszak. Sosem lehet tudni, mire számítsunk, ha patkánnyal van dolgunk. A tető sarkában egy őr állt.
2: Mit keres itt egy gyáva semmire kellő? Kérdezte az egeret.
3: Nos, hát én... Szóval... A kisegér megijedt, már maga sem tudta, hogy juthatott eszébe oda menni.
4: Nem kell félni, nem bántalak én, hiszen rokonom vagy, mondta a patkány. Miben lehetek a segítségedre?
0: A kisegér lassan megnyugodott, és elrebegte a háborús helyzetet.
4: Mielőtt ide költöztetek a padlásra, a macska sosem járt erre, de most már folyton itt cirkál. Ezért inkább mi visszavonultunk az árnyékosabb sarkokba.
3: Nos, mi egerek tényleg hamar menekülőre fogjuk a dolgot, de talán ha ott lennétek mellettünk, megnyerhetnénk a háborút. Nektek is ez az érdeketek? Segítségünkre lesztek-e?
0: Az őr a kérdéssel elvonult, és kisvártatva egy másik patkánnyal tért vissza.
4: Rendben van, megegyeztünk. Szövetségeseitek leszünk.
0: Majd kezet ráztak a kisegérrel.
5: Közben az egerek még mindig azon vitatkoztak, ki áldozza fel az életét. Mindenki azt gondolta, a másiknak kéne, és a másik pedig azt gondolta, hogy a harmadiknak, és így tovább.
0: Amint meglátták a patkányok vezérét, az egereknek a szájuk is tátva maradt a csodálkozástól. A patkány elmondta nekik, hogy segíteni jött, hogy együtt legyőzhetik a macskát. Kiválasztották maguk közül a legvitézebbeket, akik az első sorban indulnak majd a harcba. Páncélt töltöttek, büszke szívvel indultak el, majd csatlakoztak a patkányok seregéhez.
4: A macska csak leült, és a padlás közepén várta a rohamot.
0: Amikor a legvitézebb egérke nem bírta tovább, kitört a csatarendből, és egymaga rohant a macska ellen. De a macska egyetlen csapással elkapta a kisegeret. Ettől aztán a többi úgy megijedt, hogy mind elmenekültek. Csak a patkányok maradtak ott. De ők meg nem kedvelték a háborút. Ja, ahogy a szólás járja, segíts magadon, az Isten is megsegít. Talán az egerek még sohasem hallották.

0: cazzo, cazzo, oh cazzo, va cazzo!
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Lent a víz

0: Csukás Mese Rádió. Tudtátok, hogy a Csukás Mese Rádió meséi között számtalan mesetípus hallható? Vannak állatmesék, népmesék, környezettudatosító mesék, csali mesék, mesesorozatok, kortárs mesék, klasszikus mesék, rövid mesék és hosszú mesék. Te gondolkoztál már azon, hogy te milyen meséket szeretsz hallgatni? Kívánom neked, hogy jöjjön olyan mese, ami a te kedvenced. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A bolha és a léghajós. Élt hajdanán egy messze földön híres léghajós, akinek egyszer hogy nem úgy esett, hogy utazás közben kipukkadt a léggömbje. Nem volt szerencséje, mikor földet ért, össze-vissza törte a csontjait, s többé nem tudott az égbe emelkedni. Hanem volt neki egy szerfelett ügyes asszisztense, aki még éppen időben kiugrott a léghajóból, és ejtőernyőjének segítségével épségben leérkezett. A fiút Péternek hívták, és egyetlen vágya volt, hogy neves és nagy csodálatnak örvendő léghajós legyen, ám ehhez se léggömbje, se pénze nem volt. Mivel álmát nem akarta feladni, végül úgy döntött, hogy kitanulja a bűvészmesterséget, és mikor elismert gazdag művész lesz, megveszi a léggömböt. Így hát segédnek állt egy híres mester mellé, és csak hamar kitanulta a bűvészmesterség minden csínyát, binnyát. Miközben Péter műsorával a világot járta, az egyik előadás alkalmával beleszeretett a nézőtéren egy szemrevaló kisasszonyba. A bűvész nem sokat teketóriázott, udvarolni kezdett a teremtésnek, és pár hét múlva már össze is házasodtak. Ám a felesége nem sejtette, hogy amilyen jól öltözött a bűvész, olyan kevés a pénze. És ahogy telt múlt az idő, Péter összekuporgatott fillérjei is elfogytak, és végül a feleségnek is munkába kellett állnia. Először csak jegyet szedett a fellépések előtt, majd idővel az előadás alatt is besegített. Ő lett a bűvész titokzatos segédje. Egyszer az asztalfiókba dugták és ketté fűrészelték, máskor ládába zárták és eltüntették. Egy este, mikor Péter elvarázsolni készült a feleségét, s bezárta egy dobozba, olyan jól sikerült a mutatvány, hogy az asszony elő sem került többé. Péter mindenhol kereste, a színpad alatt, a díszlet mögött, még a várost is körbejárta, de sehol sem találta a drága feleségét. A bűvészt hatalmába kerítette a mélységes szomorúság, és soha többé nem volt kedve mutatványokkal szórakoztatni a közönséget. Ínséges idők következtek a bűvészkedő léghajós számára. A közönség többé nem volt kíváncsi a fancsali arcára, és idővel az ifjú feladta a bűvészmesterséget. Az egyetlen mulatsága az apró bolha volt, felesége házi állata. Eleinte csak játszott vele, majd mikor megszelídítette, és mikor észrevette, hogy milyen ügyes állat, tanítani kezdte. A bolha először megtanult beszélni és számolni, majd művészetre és tudományra tanította. Apró ágyukkal tanult lőni, kitanulta a harcművészeteket, s végül a bolha a legkiválóbb táncosok egyike lett a városban. A táncos lábú mitugrász híre bejárta az egész országot. Száz meghívást kapott, újságcikkeket írtak róla, és csak hamar ő tartotta el a léghajóst a fizetéséből. Aztán egy nap útnak indultak, hogy körbejárják a világot. S mivel sosem volt elég pénzük, a bolha műsort adott, hogy cserébe ingyen utazhassanak a vonaton és a hajón. Péter egy nap felkiáltott. Menjünk a Badak országába. Ott még sosem jártam. Így történt, hogy Péter a léghajós és a bolha kisvártatva a Badak országában találták magukat. Épp hogy csak megérkeztek, a bolhának már is szerepet ajánlottak egy színdarabban. A bemutatón a királyi család is tiszteletét tette, s mikor a király kisasszony megpillantotta az ékesen szavaló bolhát, egyből beleszeretett.
2: Édesapa, megtaláltam a leendő férjem!
1: Az öreg királynak is tetszett az ifjú vőlegény.
3: Úgy látom, rátermett életerős legény.
1: Mikor vége lett az előadásnak, magához hívatta a bolhát. Amint a bolha megérkezett, a királylány egy aprócska lánccal a csuklójához kötözte.
2: Mostantól azt kell tenned, amit mondok. Ezentúl mellettem fogsz ülni a trónon, és együtt fogunk uralkodni az ország felett.
1: A bolha nem tudott, de nem is akart ellenkezni. Királyfi lett a király kisasszony oldalán. Egész nap egy apró függőágyban pihent, és közben a szolgák finomabbnál finomabb édességekkel, messzi tájakról hozott gyümölcsökkel halmozták el. Bizony aranyélete volt az aprócska bolhának. Ám a bolha nem feledkezett meg Péterről. A bűvész külön lakosztályt kapott, és attól fogva nem volt semmire gondja. Hanem az ifjú hamar megunta a semmittevést, és másra sem tudott gondolni, mint a felhőkre és a léghajózásra. Egybökkenő volt csak, a bolhát nem hagyhatta ott. Valahogy ki kellett szabadítania. Végül Péter odaállt a király elé. Drága felség! Sokáig törtem a fejem, hogyan hálálhatnám meg a sok jóságot, amit kaptam. S végül arra jutottam, hogy egy bűvész mutatvánnyal szeretnék kedveskedni az ország lakóinak.
2: Na hát, micsoda pompás ötlet!
1: Kiáltott fel lelkesen a király.
2: Írd csak össze, fiam, hogy mire van szükséged, és már is megkapod.
1: Péter nekilátott az összeírásnak. Kosár, vászon, tű, cérna, kötél szerepeltek a listán. Mikor megkapta a hozzávalókat, azonnal nekifogott a munkának. Így nappallá téve dolgozott a művén, s közben senkit sem engedett a műhelye közelébe. Eltelt egy hét, majd kettő, s talán három is, mire elkészült a nagy mű. Az emberek összegyűltek a város főterén, s kíváncsian várták a bűvész mutatványát. Majd egyszer csak Péter felfedte az alkotását. Egy óriási léghajót eszkábált magának és a bolhájának. Az emberek csak ámultak és bámultak, még senki sem látott korábban hasonló szerkezetet. Kérem, drága úrnőm, engedje meg, hogy a bolha segítségemre legyen a varázslatban. Nélküle nem sikerülhet, kérte Péter a király kisasszonyt. A király kisasszony pár percig habozott, nem szívesen engedte el a kedvesét, de végül leoldotta csuklójáról a láncot. A bolha átugrott Péter vállára, és beszálltak a léghajóba. Az ifjú léghajós eloldotta a köteleket, a léggömb megtelt levegővel, s a furcsa szerkezet hirtelen a magasba emelkedett. Az emberek meglepődtek. Volt, aki újjongott örömében, más szóhoz sem tudott jutni a csodálattól. A léghajó közben egyre magasabbra és magasabbra szállt, s annyira lenyűgözte a nézelődőket, hogy el is feledkeztek az utasairól. A léghajós és a bolha pedig már rég a felhők felett jártak, mire a királylány rádöbbent a turpisságra. Kiabált, toporzékolt, de már késő volt. A léghajós és a bolha soha többé nem tértek vissza. Péter álma pedig valóra vált. Híres léghajós lett a bolhával az oldalán.
0: Csukásmese Rádió.
4: Ha lenne egy olyan verseny, ahol azt kutatnák, melyik vadvirágot ismerik a legtöbben, akkor a levendula biztosan dobogós helyen végezne. Ki tudja? Az is lehet, hogy megszerezné magát az első helyet is. A levendulát szinte mindenki szereti, dicséri, és ezer dologra használja. Biztosan találkoztál már a szekrényben szárított levendulával, amit azért dugtak a ruhák közé, hogy a moly, ez a mindent szétrágó lepkék rendjébe tartozó bosszantó rovar, még véletlenül se költözzön abba a szekrénybe. Ugyanis a moly nagyon nem kedveli a levendula illatát. Jobbat mondok, ha nyáron valami apró seb lenne a lábadon vagy karodon, akkor csak tegyél rá levendula olajat, és már is fertőtlenít ez a csodás növény. Tudsz venni levendulából készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt is. Ha még nem kóstoltad, akkor legyél bátor és kóstold csak meg. Nyugi, nem marad lila tőle örökre a nyelved. Viszont a szervezetednek nagyon jót tesz ez a gyógyító, nagyon élénk illatú virág, a levendula. Csukásmese Rádió.

0: sängen. Na végre elaludt a gyertya.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa prézli.
3: Wow. Valami kippent koppant a fejemen. Valaki jöjjön értem. Vigyen haza, segítsen rajtam, mert ázok, fázok.
2: A kuka mellett egy dobozban icike-picike zsemleszínű kiskutya nyűszített. Talán 8 hetes lehetett. Addig-addig izgett, mozgott jobbra-balra, míg nem megbillent a doboz, és kigurult belőle az icike-picike szőrmókombolyag.
3: Wow, hol vagyok?
2: Nézett körül csodálkozva. Jé, már nem csittek-csattog az a valami ott fent. De mi ez a locspocs alattam? Se baj, ugrabugrálok benne egy kicsit. És így is tett. Amikor már csupa latyak meg sár volt, abba hagyta. Úgy nézett ki, mint egy kismalac. És aztán elszomorodott. Itt vagyok egyedül. Köröttem az a sok-sok égig érő, jószagú valami az orrom csiklandozza. A nagy tüsszentéstől gurulni kezdett az icike-picike szőrmó gombolyag az erdő szélén. Gurult, egyenes neki egy farönknek. Az megállította, feje fölött aprócska csillagok keringtek. Amikor magához tért, újra szomorkodni kezdett.
3: Wow, mi történhetett? Hol vagyok? Hol van az anyukám? Hol vannak a testvéreim? Hol van a családom? Wow!
2: Ekkor, szinte a semmiből, 2 aprócska gyermek jelent meg mellette.
3: De aranyos kutyus! Kiáltott fel a kisfiú.
2: Hogy kerülhetett ide? Csodálkozott a kislány.
3: Szegény, biztosan fázik, jelentette ki a fiúcska.
2: Lehet, hogy fél, közölte a leányka.
3: Vigyük haza, itt nem maradhat, mondta a kisfiú.
2: Vajon szabad? Megengedik a szüleink? Kérdezte a kislány.
3: Igen, mert pont a minap említették, hogy jó lenne még egy kölyök kutya, felelte a fiú.
2: Kertünk is nagy, van hely benne bőven, csacsogta a lány. A kisfiú ölbe kapta icike-picike zsemleszínű kiskutyát.
3: Hazavisszük, jelentette ki.
2: Jó, kiáltott fel a kislány mosolyogva. Mit szólnál hozzá, ha Prézli lenne a neve? Végül is olyan a színe, kacagott fel a fiú.
3: Pillanatok alatt hazaértek az új jövevénnyel, érdeklődve szaladt feléjük 6 négylábú, s körbe szaglázták őket farkcsóválva. Édesanyja, édesapa, fosztunk valamit?
2: Kiabálták. Kíváncsian siettek elébük a szülők.
3: Mi van nálatok? Kérdezte az édesanyjuk. Ó, egy icike-picike zsemleszínű kiskutya! Kiáltott fel csodálkozva az édesapjuk. Az erdőszélén találtuk, egyedül volt. Félt, fázott és nagyon sírt. Ezért hazahoztuk. Ugye nem baj?
2: Tette fel a kérdést a kisfiú.
3: Ne baj, dehogy baj. Ahol elfér 6 kutyus, ott elfér a 7. is, jelentette ki az édesapjuk vidáman. De jó, köszönjük szépen. Róla is ugyanúgy fogunk gondoskodni, mint a többiről, fogadkozott a kislány. Bele is sokat fogunk játszani, foglalkozni, mondta a kisfiú.
2: Rendszeresen adunk neki enni és inni,
3: csicseregte a lányka. Vigyázni fogunk rá, és nagyon fogjuk szeretni. Ugyanúgy, mint a többit, mondta mindkét kicsi, és sorra simogatta meg az összes kutyát, akik lelkesen, szeretettel fogadták be az icike-picike zsemleszínű kiskutyát. Prézli ettől kezdve nagyon boldog volt. Olyan családba került, ahol vigyázták, szerették és megbecsülték.
1: Csukás Mese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és már hozom is az új találós kérdést. Figyeljetek ám! Így szól. Ennek a járműnek 2 kereke van, és lábbal kell hajtani. Van rajta kormány, csengő, és legtöbbször fék is. Erre nagy szükség van. Gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre, az oviba, vagy csak úgy tekergethetsz vele a környéken. Ha még kicsi vagy, lehet, hogy van rajta segédkerék is, de már nem sokáig, mert hidd el, lassan belejössz. A sisakról pedig sose feledkezz meg. Na, rájöttetek már? Igen, ez a bicikli. Én imádok biciklizni. Picit nehezen tanultam meg, de ez az, amit miután sikerült, már nem lehet elfelejteni. Remélem, ti is szerettek biciklizni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.
4: És az iskolások mosolyognak. Én vagyok a legiskolásabb.

0: vendégelet.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok!
3: Én Zokni vagyok.
2: Én pedig a párja, Inkoz.
3: Mi vagyunk a...
2: Bravúros Zokni páros! De várj! Egy, kettő, hol a harmadik? Hát hárman kellene itt lennünk,
3: igen,
2: nem?
3: Igen, ugyanis van egy sztár vendégünk, aki nem más, mint...
2: Ruhamanó Fonalszál!
3: De tényleg hol van? Ahó!
2: Ruhamanó!
3: Manó! Bocsánat, itt vagyok.
2: Azt hittem, az asztalán ábújtál.
4: Nem, csak volt egy rakás befoltozandó zokni.
2: És az összes elkészült?
3: El.
2: De jó!
3: Erről nekem eszembe jut egy jó mese.
2: És munka után pedig édes a pihenés, meg mi édes még zokni?
3: Meseolvasás!
4: Jó, akkor olvasunk mesét.
2: Lázár Ervin meséje nyomán.
3: A lyukas zokni.
4: Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozoga szekrény, legrozogább fiókjának legalján.
3: Azért én szebb vagyok nálad,
4: mondta a lyuk az okninak.
2: Mi?
4: Csodálkozott az okni.
2: Még hogy szebb? Mitől vagy szebb?
3: Mert átlátni rajtam,
4: mondta a lyuk.
2: Ugyan,
4: oktatta az okni.
2: Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat.
3: És piszkos is vagy,
4: folytatta a lyuk fittyet hányva az oktatásra.
3: Én bezzeg sohasem piszkolódom be.
4: Ezen az okni elgondolkodott.
3: Na ugye?
4: Hangoskodott a lyuk.
3: Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy.
4: Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni.
2: Teljesen tönkre teszel,
4: siránkozott az okni.
3: Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt.
4: Fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt.
2: Jaj, ne csináld!
4: Kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha az okni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
2: Bezzek a lyuk nem hitte volna, hogy szebb, mint az okni.
4: Hát igen, nincs egyik a másik nélkül.
3: Én sem lennék zokni Inkoz nélkül.
2: Jaj, de kedves vagy, én sem nélküled.
4: És én sem lennék Ruhamanó a segédjeim nélkül.
2: Hát ez megint nagyon kedves volt.
3: Igen.
4: Na menjünk, készítsünk valamit.
2: Jó.
3: Jó, nyomás.

0: Indul a Csukás Meseposta. Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
1: sziasztok!
0: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
2: Majd kipukadok már.
0: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
1: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telik a vakáció első hétvégéje?
2: Ó, István bácsi, én olyan izgatott vagyok, hogy végre itt a nyári szünet, hogy ma reggel egyszerre majdnem három mese pukkadt ki belőlem.
1: Már alig várjuk, hogy ezúttal milyen történetekkel szórakoztatsz minket. De előtte még, csukimukikáim, emlékeztek, hogy hol hagytuk abba múlt héten? Ott bizony, hogy Mici néni különös ibolya lila színűvé vált kertjében egyszer csak megjelent a semmiből egy arany talicska. A talicskában pedig egy apró boríték lapult.
2: És te az egész hetet azzal töltötted, hogy nem mondtad el, mi volt benne, pedig mindent bevetettem, hogy kihúzzam belőled.
1: Ha szerettem volna, sem tudtam volna elmondani neked, hiszen előtte még nekünk is meg kellett fejtenünk.
2: Jaj, ez a sok rejtvény, meg fejtvény.
1: Fejtmény?
2: Igen, a rejtvény megfejtéséből alkottam ezt az új szót, fejtvény. De jó.
1: Nem tudom, Kazinczy Ferenc bácsi mit szólna a nyelvújításodhoz, ládikám.
2: Azt nem tudom én sem, de jobb, ha inkább maradok az én mesterségemnél.
1: Én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy Petra ezúttal miről mesél nekünk.
2: Én is, meg arra is, hogy mi volt a borítékban. Ennyi izgalmat, jaj, nem bírom.
1: Petra meséje után folytatom a történetünket. Füleljetek!
4: Kedves csukimukik, ez itt a meseposta.
5: Írjatok levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
6: A kapuk nyitva állnak, jön a sok levél.
4: Csukás meseposta, jókedv, borítékolva.
0: Csukás mese rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Gévai Csilla, a nyári szünet meséje. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Végre itt a nyári szünet. Ti is örültök a vakációnak. Bár én már felnőtt vagyok, mégis nagyon jól emlékszem arra a napra, amikor vége lett az iskolának és elkezdődött a szünidő. Volt az osztálytársaim között egy Mónika nevű kislány, akinek hihetetlenül vicces történetei voltak. A legelképesztőbb egy kisváros iskolájáról és óvodájáról szólt. Egy júniusi délutánon történt, amikor az iskola utolsó csengetése is megszólalt. A gyerekek már rég hazamentek az épületből, a tanárok összepakolták a tanáriban a könyveiket, és elindultak otthonaikba. Aztán az iskola ajtaja is bum, egész nyárra becsukódott. De nem ám csak úgy egyszerűen, hanem jó nagy robajjal. Mónika osztálytársnőm a kapunál áldogált, mert elhagyta a kulcsát, és már mindenét kiborította az iskolatáskájából. Egyszer csak egy kedves, öblös hangra lett figyelmes. Na végre! Nyújtózkodott egy nagyot az iskola. Hú, ez a tanév is tele volt számokkal meg betűkkel. Ekkor a szemközti óvoda is megszólalt. Meg rengeteg volt a mese, meg a délutáni alvás. De most már ideje nekünk is egy kicsit pihenni, nem gondolod? Mónika tátott szájjal hallgatta ezt az egészen különös párbeszédet. Hát ez a két épület meg mire készül? Hogy ne legyen nagyon feltűnő, hogy hallgatózik, gyorsan mindent visszapakolt az iskolatáskájába, és leült a busz megálló padjára. Még egy tankönyvet is elővett, nehogy észrevegye őt az iskola vagy az óvoda. Pihenni, kérdezett vissza az iskola. Hát persze, hogy pihenni, válaszolta az óvoda. Hiszen nyári szünet van, itt az ideje, hogy mi is elmenjünk nyaralni. Ezt már az én Mónika barátnőm se bírta szó nélkül. Kilesett a tankönyv mögül, és hitetlenkedve így kiáltott. De már bocsánat, Deti, hogy mehetnétek el nyaralni? Az óvoda ekkor kuncogott egy nagyot. Hogy? Hát nem láttál még sétáló épületet? És mielőtt Mónika bármit mondhatott volna, az iskola finoman megemelte az alapját, és egy jókora lépést tett előre. Az óvoda is követte az iskola példáját, és szépen óvatosan elhagyta az óvoda kertjét. Persze előtte minden kerti játékot letisztogatott, mert olyan óvoda volt, aki nagyon szerette a rendet. Mónika mindeközben csak pislogott nagyokat. Hát én ezt biztosan elmesélem Petrának. Remélem hinni fog nekem. És nagyon elszánt fejet vágott. Inkább gyere velünk, mondta az iskola huncutul. De csak ha tudsz titkot tartani. Mónika, aki nagyon szerette az izgalmas dolgokat, egy pillanatig eljátszott a gondolattal, hogy útnak indul velük. De mivel tudta jól, hogy a szülei nagyon megrémülnének, ha csak úgy elmenne világot látni az iskolával meg az óvodával, inkább megegyezett velük, hogy majd csináljanak egymásról minél több képet, és küldjék el neki is. Így történt, hogy azon a délutánon a városka iskolája meg az óvodája elindultak nyaralni. Ahogy mentek, mendegéltek, sok mindenről beszélgettek. Kiderült például, hogy az iskola már hónapokkal ezelőtt megtervezte, hogy melyik úton és hova menjenek. Földrajzból mindig kitűnő voltam, jegyezte meg büszkén. Tudod, a falaimon egész évben ott lógnak a térképek, így aztán most igazán hasznukat tudom venni. És valóban, az iskola falain lógó térképek segítségével gyerekjáték volt a tájékozódás. Erre, kedves óvoda, mondta az iskola. Egyenesen a tengerhez. Az óvoda közben izgatottan kente be magát fényvédő vakolattal. Én már alig várom a napozást, tudod, drága iskola, nálunk minden gyereknek külön kiságya van. Ha gondolod, adok majd néhányat, hogy azokon kényelmesen tudj pihenni a tengerparton. Az út napokon át tartott, de ez a két épületet egy cseppet sem zavarta. Átmentek mezőkön, városokon, erdőkön. Néha megálltak egy-egy pataknál, ahol az óvoda a fáradt bejárati lépcsőt is belelúgatta a vízbe, majd lelkesen felkiáltott. Ez már majdnem olyan, mint a tenger! Végül egy napsütéses reggelen a két épület megérezte a sós levegőt. Megérkeztünk! Jelentette ki az iskola. A tenger ott hullámzott előttük, csillogva, ezer vitorlással a felszínén. Az óvoda boldogan felsóhajtott. Akkor kis ágyakat elő! Iskola, kérsz egy kis ropit? Vagy innál egy kis ovis teát? Hű, az most jól esne! Ismerte el az iskola, és lassan az oldalára fordult a homokos tengerparton. Ekkor az óvodai csoportszobákból szépen sorjában előcsusszantak a kis ágyak. Kikapcsolódni tudni kell, jelentette ki elégedetten az óvoda. Eregettek papírsárkányt, építettek homokvárat, elolvastak pár jó regényt. Néhány nap elteltével, mikor már kívülről szép barnák lettek, az iskolának újra mehetnékje támadt. Én felfedezem a környéket, mondta. Azt hiszem, ezt hívják aktív pihenésnek. Velem tartasz? Beülhetünk egy kávéra is valahová, mert igazából nagyon hiányzik a tanáriból kiszivárgó kávé illata. Kávézás után tovább indultak, hogy bejárják a tengermenti partszakaszt. A földrajzszertárból ekkor újabb és újabb térképek kerültek elő, partvonalakkal, szigetekkel. Az estéiket is együtt töltötték, az óvoda mesélt a tengeri állatokról, majd dúdolt hozzá altató dalokat is. Az iskola pedig a csillagképeket mutogatta az égen. Az ott a nagy medve, mondta. És ha jól figyelsz, ez a csillagkép mindig megmutatja az irányt. A napok a tengerparton boldogan teltek. Az iskola és az óvoda termei kiszellőztek, a folyosók megpihentek, a padok és a kisasztalok már nem nyikorogtak fáradtan, hanem szinte újjászülettek a sós levegőtől. Az óvoda egyszer csak megkérdezte a barátját. No, és várod már a tanév kezdetét? Az iskola elgondolkodott. Igen. Tudod, jó a tanításokat hallgatni. Jó látni, amikor valaki megérti a világot. Ekkor az óvoda elmosolyodott. Nekem már hiányzik a kacagás. Meg az, amikor valamelyik kis csoportosom vagy középsősöm azt mondja, nem, én még nem vagyok álmos. Aztán 2 perc múlva már alszik is. Ezen aztán mind a ketten jót nevettek. Az iskola ekkor így szólt. Úgy áll a dolog, hogy nem sokára visszamehetünk. Jelentem, kipihentük magunkat. Az út visszafelé rövidebbnek tűnt. Az iskola magabiztosan mutatta az utat, az óvoda pedig vidáman követte az iskolát. Amikor végre megérkeztek, minden a helyére került. Az iskola visszalépett az alapjára, az óvoda is elfoglalta szokott helyét a kert mögött. Készen állunk? Kérdezte ekkor az iskola. Mindig, mondta az óvoda. Kipihenten, a tanévkezdés is vidám, tette hozzá az iskola. Reggel, amikor az első gyerekek megérkeztek az óvodába és az iskolába, minden olyan volt, mint mindig. Vagy mégsem? A levegő frissebb volt a termekben, a falak is, mintha vidámabbnak tűntek volna. A padok és a kis székek meg, mintha egyenesen mosolyogtak volna a napsütésben. Mónika pedig csak ennyit mondott nekem az osztályteremben. Ha tudnád, hogy hol jártak ezek a falak? De aztán nem árulta el senkinek, csak nekem. Így aztán ez a mi titkunk maradt, meg az iskoláé és az óvodáé, akik megmutatták, hogy egy kis kikapcsolódás nekik is jár.
1: Egy kis kikapcsolódás bizony mindenkinek jár, még az iskolának és az óvodának is.
2: István bácsinak és vakkosnak nem jár. Ők egész héten várják a ti leveleiteket, csukimukik.
1: Bizony, de nekünk ez nem fáradtság. A napunk fénypontja, amikor beszáll a meseposta udvarába egy-egy boríték. Ez például itt előttem még a hét elején érkezett Olitól. Kedves István bácsi, Olivér vagyok, 6 éves. Nagyon szeretem a csukás mesepostát. Mindig hallgatom az autóban, ha valahová megyünk. Félix kutyái 10 évesek. Félix egyébként a kistesom. Nagyon jó kirándulóhely a Kamara erdő. Geoládát is találtunk már itt. A kutyusunkkal, Pizsivel szoktunk itt sétálni. Apukánk nagyon okos és ügyes, mindig jó helyeket szokott találni kirándulásra, és kutyát sétáltatni. Félix szeretné, ha a mese előtt mondaná a ládika, hogy majd kipukkadok. Olivér pedig szeretne egy közös mesét kérni Félix-szel. Egy Asterix és Obelix történetre vágyunk, de nagyon. Puszi, Olivér! Igazán köszönöm a leveled, Olivér. Mi is nagyon szeretünk együtt kirándulni vakkancsal. És akkor most már azt is tudom, hogy apukádat kell megkérdeznünk, ha egy új túraútvonalat szeretnénk kipróbálni.
2: Én már most tudom, hogy milyen mesét választok nektek. Jobb lesz, mint amire vágytatok.
1: De előtte még ott tartottunk, hogy kivettük az aranytalicskából a levelet, amit Mici néni Ibolya lila kertjében találtunk. Palkó bontotta fel a borítékot. Egyetlen lap volt csupán benne aranybetűkkel, a következő mondatot írták rá. Aki megtalálja az összes jelet, annak feltárul a csodák térképe.
2: Júj, te izgalmas! Folytasd!
1: Panka és Palkó is izgatottak voltak, de zavarba jöttek, hogy vajon milyen jeleket kell keresnünk. De ekkor hirtelen valami megcsillant a kert végében.
2: Bennem is már csillog, sőt, csilingel a mese, majd kipukkadok, már hallom is.
8: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Fiú mesék. Borzas a tengerparton. Vakáció, hurrá, itt a vakáció, kiáltozik boldogan a két testvér, Liza és Alex, akik most értek haza az évzáróról, és nem győznek ugrálni örömükben, hogy véget ért a tanév és kezdődik a nagyszerű nyári szünet, amely mindig annyi meglepetést tartogat. Megyünk nyaralni, hurrá, kiáltoznak egyre, és Borzas, a gyerekek kiskutyája, először döbbenten nézi ezt a fergeteges jókedvet, de nem sokáig habozik. Inkább vidáman, vakkantva beáll ő is táncoló gazdái közé, és körbe-körbe forogva együtt örül velük. Anya lázasan csomagol. Sorra veszi elő a gyerekek holmiait. Lassan mindent ruhák és játékok borítanak. Apa eközben porfogó húzattal takarja le az összes bútort. Borzas kihasználja, hogy éppen senki nem figyel rá, és beoson a gyerekszobába, mert nagyon szeret Liza babáival játszani, míg az a maga módján. A játék voltaképpen abból áll, hogy Borzas lelöki a mackókat az ágyról. A babákat pedig a hajuknál fogva lerángatja a földre, és morogva addig rázza cibája őket, míg a sírós baba rá nem zendít, a sípolós mackó meg sípolni nem kezd. Remek móka, kár, hogy Liza mindig megharagszik, amikor Borzas játszik. Végre minden kész van, és a család elindul a hosszú útra. A tenger messze van, ezért Borzas lassan elszunnyad anya ölében. Míg a gyerekek olvasgatnak, anya segít apának. Figyeli az útjelző táblákat, hogy ne tévedjenek el. Hosszú órák múltán végre megérkeznek. Hamar kipakolnak, és irány a part. Borzas rettentő izgalomba jön, mert ekkora vizet még soha nem látott. Ezt azonnal meg kell kóstolni, úgyis megszomjazott. Lelkesen belenyal a vízbe, de azonnal ki is köpi. Fúj, ez sós! Milyen víz ez? Kicsit beljebb megy, hát ha ott nem olyan rossz ízű a víz. Ebben a pillanatban hatalmas hullám érkezik, felkapja a kiskutyát és kiveti a partra. Borzas felháborodva ugatja a rakoncátlan hullámokat. Így köszönteni egy jó barátot! Anya és Liza bekeni magát napolajjal, mert bőrük nagyon érzékeny és hamar leégnek a tűző napon. Borzas éppen ezt a pillanatot választotta, hogy alaposan megrázza magát és lefröcskölje Lizát, aki csak nevet az egészen. Apa ráparancsol Borzasra, hogy maradjon a pokrócon, míg meg nem szárad, nehogy a bundájába ragadjon a homok. Borzas azonban hamar elunja az üldögélést, inkább felfedező útra indul. Na hát, mi lehet ez a furcsa jószág? Nézzük csak, hány lába is van? Milyen viccesen arra szól. Vajon lehet vele fogócskázni? De a kis rák, akivel Borzas barátkozni akar, egykedvűen caplat tovább. Borzas pedig rájön, hogy a napsütötte föveny bizony nagyon forró. Jobb lesz visszafordulni, mielőtt még a tappancsai ropogósra sülnek. Gyerünk, mártózzunk csak meg egy kicsit. Nem is olyan rémisztőek ezek a hullámok? A sok fürdéstől Borzas úgy elfárad, hogy a délután fennmaradó részében már nem is megy be a vízbe. A parton mindenfélét lehet kapni. Üdítőt, fagyit, szendvicset. A gyerekek kedvence a pálcikás jégkrém, de a csigafagyit is szeretik. Borzas lecövekel a kioszk előtt, és egyre csak az incsiklandozó fagyi képeket nézi. Bárcsak kaphatna egy csokisat, azt mindennél jobban szereti. Hogyan lehetne kihalászni egy jégkrémet a hűtőládából? Borzas türelmesen vár a megfelelő alkalomra, amely nem is várat sokáig magára. Az eladó kinyitja a hűtőládát, hogy kivegyen egy jégkrémet az egyik vásárlónak. Borzas csak erre vár, gyorsan bemászik a sok kincs közé, és lelkesen elkezdi feltúrni a fagyasztó tartalmát, hogy megtalálja kedvencét. Ekkor azonban borzalmas dolog történik. A vevő fizetett, és a fagylaltárus gyorsan visszacsukja a hűtőláda tetejét, hogy a sok jégkrém ne romoljon meg. Borzas így fogoly lesz a finomságok jégvermében. Borzas kétségbe esett ugatását senki nem hallja a remekül szigetelt fagyasztóládából. Még szerencse, hogy sok gyerek áll a sorba a hűs csemegéért, így a jégkrémárus nem sokára megint kinyitja a ládát. Hogy elkerekedik a szeme, amikor egy hidegtől vacogó kiskutya néz rá vissza a jégkrémek közül, Borzas alig áll a lábán, de legalább kiszabadult. Borzas, kiskutyám, hát te merre jártál? Faggatja Liza a reszkető jószágot, de Borzas csak lerogy a finom forró homokra, és élvezi a cirógató napsütést. Milyen jó, hogy ilyen meleg van. kiskutya hamar magához tér, és már is azon töri a buksiját, hogy miként kergetőzhetne a sirályokkal, ezekkel a vicces fehér madarakkal. Lelkes farkcsóválással segít Lizának homokvárat építeni, és Alexnek is, aki merítőhálóval színes kagylókat keres a gyűjteményébe. Borzas, nehogy megint elcsavarod nekem, figyelmezteti Liza a kutyust. Folyton csak aggódunk, érted? Látod ott azokat a sziklákat? Mi ott leszünk egy darabig, de te el ne mozdulj innen. Borzas szófogadóan csóválja a farkát, és elhatározza, hogy ezúttal nem rosszalkodik. De aztán hamar unatkozni kezd, és megfeledkezik arról, hogy az imént még szót akart fogadni kisgazdáinak. Bóklászni kezd, és kisvártatva egy hölgyhöz ér, aki hasonfekve napozik, rádiót hallgat és olvasgat közben. Mellette egy nyitott tubus fényvédőkrém hever. Borzas kíváncsian szaglászta a tubust, amely nagyon finom illatokat áraszt. Lehet, hogy ez valami pástétum, amilyet anya szokott a szendvicsekre kenni. A kiskutya nem sokat töpreng, inkább elhatározza, hogy megkóstolja a pompás csemegét. Óvatosan megnyomja a tubust az egyik tappancsával, de ekkor szörnyű kiáltás harsan, és a visító hölgy kapálozva hentereg, Borzassal összegabajodva. A krém egyenesen az arcába fröccsent. Borzas menekülőre fogja, és meg sem áll a szikláig, ahol Liza és Alex kagylót gyűjt. De persze kíváncsiságának most sem tud parancsolni, és így felborítja a kis vödröt, amelyben a fekete kagylók pihennek. Na hát, milyen érdekes, vajon milyen belül

0: Zavarja, hogy körülötte gyerekek labdáznak. A vízben hatalmas zajjal halacskáznak. Ő rendületlenül alszik. Szüksége is van a pihenésre, hiszen holnap még több izgalmas felfedezés vár rá.
1: Ó, meg annyi kaland vár rátok is ezen a nyáron. Írjátok meg nekem, hogy hol nyaraltok és kivel. De rajzolhattok is, mutassátok meg nekem a kedvenc helyeiteket. Így tett Magdus is, aki a nagyszüleinél érzi magát a legjobban, és egy tűzokádó paripát rajzolt, amit egy gyönyörű, szép lány vezet. Köszönjük szépen!
2: Ez tényleg csuki szép! István bácsi, a jelek, mi lett a jelekkel Mici néni kertjében?
1: Ja, persze. Szóval, Mici néni kertjében a régi diófa alatt apró, különös fény derengett. Panka vette észre először.
2: Tündérpor, én már láttam ilyet.
1: Ahogy közelebb mentünk, egy virágsziromra hajtogatott levélkét találtunk. A levélben ez állt. Az első jel csak annak mutatja meg magát, aki észreveszi a varázslatot a hétköznapokban. Na, ezen aztán sokat töprengtünk. Palkó az eget kémlelte, Terka néni a kertet, Panka a pillangókat, én pedig őket. Vakkancs pedig egy bokrot, és képzeljétek, abban a bokorban találtunk egy apró ezüst színű harangocskát, amikor megmozdítottuk, olyan hangot adott ki, mintha valaki nevetne.
2: Szerintem egy tündér volt az István bácsi, csak is ő lehetett.
1: Még igazad is lehet, ládikám. Kösz szépen, Vakkancs, már bontom is. Ó, hát a levélen felül még két csodaszép rajzot is rejt ez a boríték. Olvasom a kísérő levelet. Kedves István bácsi, ahogy Nóra írta a rajz hátoldalán, Sepsiszentgyörgyről írunk neked, és szeretnénk üdvözölni mindenkit a rádiónál. Már énekeltünk a rádió műsorában, igazi élmény volt. Nóra még nem tud levelet írni, ezért az anyukája írja, és szeretné elmondani neked, hogy a kedvenc meséje, a királylányos mesék, az okoslány mesék, a népmesék összessége, de főleg a legvidámabb mesék. A rajz, amit küldtünk, az egy békáról szól, aki látja az űrt, a bolygókat és a fekete lyukakat. A másikon pedig ti vagytok. Reméljük, hogy tetszik. Szia István bácsi, Petra, Vakkancs és Csodamese Ládika. Hogy tetszik-e? Nagyon. Már teszem is ki a gyűjteményembe. Ládikám, te pedig lepj meg minket egy csukisztikus mesével.
2: Az ezüst harangocska engem is megihletett, István bácsi. Jöjjön egy mese egy igazi tündérről. Füleljetek, csukibukik!
3: Csukás Mese Rádió.
4: Ez a mese posta, kedves gyerekek!
5: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok. Ma én olvasok nektek. Ismeritek a tündéreket? És szeretitek őket? Nos, ma a tündérekkel ismerkedünk meg. Lakatos Melinda így ír róluk. A magyar néphit tündérei varázslatos lények, akik sokféleképpen jelennek meg a mesékben és legendákban. Gyakran különlegesen szépek, aranyhajjal és a ragyogó öltözékben ábrázolják őket. Varázslatos képességeik vannak, például segítenek az embereknek. Vagy néha próbára teszik, vagy megtréfálják őket, hogy becsületre és bátorságra tanítsanak. A tündérek természeti lények. Az erdei tündérek vigyáznak az erdők és állatok harmóniájára, míg a vízi tündérek például a tavak és folyók lakóira. Tündérországot, ahol ezek a lények élnek, sokszor a tejúttal, vagyis az ég csillagösvényével azonosítják, amelyet a régi magyarok tündérútnak neveztek. És most jöjjön a mese, tündércsók. Egyszer volt, hol nem volt. A Balaton kristálytiszta, mély kék hullámai alatt élt egy gyönyörű tündérleány, Lelle, a tó leghűségesebb őrzője. Lel.

0: Hosszú, szalmasárga haját a vízinövények hínár és békaszőlő puha szálai díszítették. Szeme kékében pedig megcsillant a tó összes árnyalata. A tündérek népe már hosszú idők óta vigyázott a Balatonra, de csak nagyon ritkán mutatkoztak emberek előtt. A víz mélyén élt Lelle családja is, akik hűen óvták a tavat és annak minden titkát. Egy napon Lelle a tó felszínére emelkedett, hogy megcsodálja az alkonyatot. Ekkor figyelt fel egy halász fiúra, aki egy hajó fedélzetéről kémlelte a vizet. A fiú, akit Csanádnak hívtak, éppen a hálóját bontotta, amikor megpillantotta Lellét. A tündérlány tekintete azonnal rabulejtette. Egy pillantás is elég volt ahhoz, hogy úgy érezzék, mintha az egész világ kettesben maradt volna velük. Elveszve a szerelemben, onnantól kezdve minden este titokban találkoztak egy nádasban, hogy meghallgassák a fülemülék énekét. Lelle jól tudta, hogy tündérként nem lehet együtt egy emberrel, hiszen két világ választotta el őket. Elkeseredve mesélte el a történetét a tó mélyén élő családjának. A család legrégebbi tündére, nagyanya, aki már mindent látott és mindenről tudott, végül így szólt. Ha igazán szereted ezt a fiút, három próbát kell kiállnod, hogy emberré válhass. Ha sikerrel jársz, a szerelmeddel élheted le az életed, de ha elbuksz, soha többé nem láthatod őt. Lelle másnap este, amikor a holdfény megcsillant a tó felszínén, elbúcsúzott Csanádtól és megkérte, akármi is történik holnap, sose felejtse el őt. A fiú szíve majd meghasadt a szavai hallatán, de hiába bírta volna maradásra kedvesét. Lelle egy csókkal búcsúzva egy perc alatt eltűnt a víz mélyén. Hazatérve az első próba az igazság próbája várta. Nagyanyja egy apró, áttetsző üvegcsét adott Lelle kezébe, amelyet a Balaton legmélyebb, legcsendesebb pontjáról kellett megtöltenie. Ez a víz nem csak tiszta, de olyan igaz is volt, hogy csak azt találhatta meg, aki tiszta szívvel él. Lelle elindult, mélyen alábukott, és északról délre, keletről nyugatra szelte végig a tavat. Végül a legsötétebb mélységben megtalálta azt a vízcseppet, amely úgy csillogott, mint a hold ezüstös fénye. Az üvegcsét megtöltve visszatért nagyanyához, aki bólintott. Kiálltad az igazság próbáját. A tiszta szív mindig meglátja az igaz utat. A második próba az áldozat próbája volt. Lellének fel kellett ajánlania valamit, ami kedvesebb volt neki minden másnál. Lelle hosszan gondolkodott, végül úgy döntött, megszabadul szépsége koronájától. Egy éles késsel levágta cofját, amely a tó legerősebb hínáraival fonódott feje búbjára. Nagyanya elvette tőle a tincset, majd ismét bólintott. Aki képes áldozatot hozni a szeretetért, annak lelke erős és megingathatatlan. Elérkezett a harmadik, egyben a legnehezebb próba, a bátorság próbája. Lellének fel kellett emelkednie a felszínre, és a legsűrűbb, mindent beborító tejfehér ködöt kellett átszelnie, hogy a tó egyik oldaláról átjuthasson a másikra. Elvesztette látását, hallását, de egy valami mégis ott volt előtte, Csanád arca, amelyet a szívében őrzött. Lelle egyenesen belerepült a köd sűrűjébe, míg nem kitartásával sikerült elérnie a túlpartra. Amikor felbukkant a vízből, nagyanya ott várta, egy égszínű, gyöngyökből font köpenyt tartva a kezében. Kiálltad mindhárom próbát, Lelle. Most már szabadon választhatsz. Tündérként élsz tovább, vagy emberré válsz, és a szerelmeddel maradsz. Lelle anélkül, hogy egy pillanatra is habozott volna, magára öltötte a köpenyt, és rögvest emberré is változott. Emberi alakban, de sugárzó szépségét megőrizve szaladt Csanád felé, aki keseregve, reményt vesztve ült a mólónál. Boldogságuk határtalan volt, és máig is együtt élnek a Balaton egyik partján.
1: Valami búg, hallotta is, ládikám? Hallom bizony, ez a telefonod lesz.
2: Igen, de hol van?
1: Szerintem a süteményes dobozban.
2: Jaj, tényleg itt bújt meg. Amikor csemegésztem, beletehettem zavaromban. Az ember néha megmagyarázhatatlan dolgokat csinál. Hello?
3: Szia, papa!
2: Szia, Palkó! Hogy mint? Éppen most mesélem a csukimukiknak a kalandunkat Mici néni kertjében.
3: Képzeld, tegnap végre kiesett a tejfogam. Már nagyon zavart. Meg akartam lesni a fogtündért. Anya ugyanis azt mondta, hogy a fogtündér el szokott jönni a kiesett tejfogakért, és ajándékot hagy hátra a fogért cserébe.
2: Igen, igen, én is hallottam már ilyesmit.
3: Tudod, mit csináltam? Csapdát.
2: Csapdát? Kinek?
3: Hát a fogtündérnek. Mindenképpen látni szerettem volna, de nem jártam sikerrel, mint ahogy az várható volt. Pedig mesterien kidolgoztam az ötletemet. Az ágyam melletti kis asztalon elhelyeztem egy befőttes üveget, amiben egy cérna szálon belelógattam a fogamat. A cérna másik végét pedig a takaró alá vezetve fogtam, és figyeltem. De aztán sajnos hamar elaludtam. Reggel viszont minden érintetlen volt. Hiába minden. A fogtündér nem jött el a fogamért. Szerinted vajon miért kerülhetett el engem?
2: Nem hinném, hogy elkerült, Palkó. Valószínűleg másfelé akadt dolga. Gondold csak el, hogy mennyi gyereknek esik ki a tejfoga a világon. Szegény nem győzi meglátogatni őket. Különben is a varázslat nem szereti, ha üldözik. Néha a legjobb dolgok akkor történnek, amikor türelmesen vársz rájuk.
3: Szerinted akkor el fog jönni hozzám is?
2: Biztos vagyok benne.
3: Kösz, hogy bíztasz, nagypapa. El is rakom a csapdámat, és inkább a párnám alá teszem a fogamat, ahogy azt anya is javasolta. Na, puszi, papa.
2: Rendben, kisunokám. Várom a hívásodat, szervusz. Hát, remélem, hogy Palkó sikerrel jár.
1: Én is, de mi lett az ezüst harangocska megtalálása után?
2: Te kis kíváncsi fáncsi. Szóval miután megszólaltattuk, valami kipottyant belőle. Egy madártól volt az, a toll tövére pedig ez volt írva. Ott keresd a második nyomot, ahová a vakáció először íródik. Mi Terkával csak néztünk egymásra, de Palkó egyből megfejtette.
1: Hol íródik? Mesében? A pocakomban?
2: Nem, ládikám, az iskolában, a táblára. Így hát másnap felpattantunk az első buszra, és le sem szálltunk róla Bodzakürtig, tudjátok, az én unokáim oda járnak iskolába, és berohantunk Palkó osztálytermébe. A táblán már fent volt az O, Io, Cio, de még akkor hiányzott az Ácio, Kácio, Akácio, Vakácio. Vasárnap lévén teljesen üres volt az iskola, csak a kedves portás volt bent rajtunk kívül, Laci bácsi. Az egyik pad alatt találtunk egy apró üvegcsét, amiben egy összetekert papír volt. A harmadik jel ott vár, ahol a türelem többet ér a sietségnél.
1: Na hát, és ez mit jelent?
2: Hát, ezen mi is sokat tanakodtunk. Ti is gondolkozzatok rajta, amíg meghallgatjuk a mesét a Csalafint a Csaliról.
4: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
5: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
6: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Ma Csukás István meséit fogom nektek elmondani a nagy ho-ho-ho horgász nyáron. Vagyis a Csalafint a Csali. Nyáron az a jó, hogy meleg van, a folyó vize meg hűs és tele van hallal, egy horgásznak nem is kell semmi más a boldogsághoz. Illetve valaki mégis hiányzik, mert igaz, hogy a folyó tele van hallal, de a zenélő doboz meg üres. A főkukac ugyanis egy nap szabadságot vett ki, elment meglátogatni a rokonokat. A nagy horgász mérgesen nézte az üres dobozt. Miért nyáron kell rokonokat látogatni? Télen is lehet látogatni. A rokonok elállnak. Hogy fogok most horgászni Csali nélkül? Mit ér a horgász Csali nélkül? Csali nélkül a horgász félkarú óriás. De hamarabb hagyta a mérgelődés, mert mérgesen nem lehet horgászni. horgászni csak jókedvűen és derűs szívvel lehet. A horgászokat az különbözteti meg a többi embertől, hogy ha leülnek a víz partjára, rögtön tele lesz a szívük örömmel. Búrt, a bajt, a bánatot azt otthon hagyják. A szemük csillog, az orcájuk meg piros lesz. A nagy horgász szeme is csillogott, és piros orcával így rikkankatott. Senki sem pótolhatatlan. Keresek egy jó kis csalit, egy fürge csalit, egy csalafinta csalit. Ho-ho-ho-ho! És elindult a vízparton csalit keresni. A biztonság kedvéért vitt magával egy kis ásót. Leásott itt, leásott ott, de nem talált mást, csak gyökeret. Aztán arrébb ment, ott is leásott, és talált valamit, ami nem gyökér volt, hanem egy nagy, kövér pajor volt. De nagyon lusta pajor volt, meg sem mozdult. A nagy horgász piszkálgatta meg, így biztatgatta, na, mozdulj már, világlustája, nem mozdulsz, hát nem akarsz csali lenni. Na, nem is kell lesz. És visszadobta a lusta pajorral a földet. Ment tovább, és benyomta az ásót a földbe. Az ásó egyből beleszaladt egy hörcsögjúba. A hölcsög a lyuk mélyén dühösen fújt és mérgesen prüszkölt, a bajuszát mozgatta és a forrát picsorgatta. A nagy horgász hátrált, majd gyorsan betemette a hölcsög lyukokat. Brrr, ez túl mérges, ez nem jó, ez elriasztja a halakat. Battyogott tovább, csak úgy megpiszkált az ásóval a földet, amikor egy giliszta sutty kiugrott a földből és fürgén eliramodott. A nagy horgásznak kerekre nyílt a szeme, úgy nézte. Jól láttam. Vagy csak a szemem káprázott, ez az, ez ám a fürge csali, utána, hú-hú-hú-hú-hú. Eldobta az ásot, és a giliszta után futott. De a giliszta sem volt rest, cikázott, mint a villám. Így futottak, elől a giliszta, mögötte a nagy horgász. A giliszta kezdett fáradni, és ezért gyorsan bedobott egy cselt, hogy kifújja magát. Mikor egy bokor mellé ért, megmerevedett, mint egy ág volna. Olyan lett, mintha bokorból nőtt volna ki. A nagy horgász lélegve bokorhoz ért, csodálkozva nézett körül. Hát most hol van? Az előbb meg itt volt. Hát itt futott az orrom előtt. A nagy horgász bedugott egy cselt, mosolyra húzta a száját, és nyájas a pangó hívogatni kezdte a gilisztát. Hé, hol vagy? Pszt. Egy üzenetet hoztam. Cici, vagy a sudába szokták hívni a gilisztát. Gyere elő! A giliszta vigyorogva hallgatta, majd amikor egy kicsit kipihente magát, újra nekiíramodott. A nagy horgász rohant utána, és nagyokat rikkangatott. Látlak, látlak, most elkapom a grabancodat, hó-hó-hó-hó! Így futottak, cikáztak, elő a giliszta, hátul a nagy horgász. Ahogy futottak meg cikáztak, egy arra sétáló kacsa figyelt fel rájuk. Gyorsan lesbeállt, és kitátott csörrel várta a gilisztát. A nagy horgász meglátta, és messziről hesegette a kacsát. Hess onnan, ez az enyém, az én csalim, hess onnan, te orvkacsa, amíg szépen beszélek, hess! Majd a gilisztát figyelmeztette, mint egy igazi sportás. Ha-ho, giliszta, vigyázz, légi veszély! Mert tudni kell, hogy egy horgász mindig úgy viselkedik, mint egy sportás, még egy gilisztával szemben is. A giliszta két tűz közé került. Erről a kacsa kitátott csőre, hátul az üldöző nagy horgász. A giliszta megtorpant egy pillanatra, majd gondolt egy merészet, lendületet vett, és behúny szemben nagy sebességgel beugrott a kacsa csőrébe. A kacsa boldogan becsukta a csőrét. Aztán csodálkozva kinyitotta, és hátra nézett. Ugyanis a giliszta hátul nagy lendülettel ki is jött a kacsából. A kacsa ilyetten csuklott egyet, bambán becsukta a csőrét, és nem értette, hogy mi történt. Ekkor ért oda a nagy horgász. Dühösen szétveszítette a kacsa csőrét, és kotorászott benne. Mondtam, hogy ez az enyém, pajtikán, és én vissza is veszem, ami az enyém. A giliszta közben óvatosan tovább húszott a fűben. A kacsa nyögdécselt, meg mutogatott, nem tudott beszélni, mivel a nagy horgász a csőrében kotorászott. Nem csak kotorászott, hanem dühösen faggatta is a kacsát, hogy nincs itt, hova tetted, he? Hova tetted? Mit mutogatsz, te kuka? Végre a kacsa mögé nézett, és meglátta a menekülő gilisztát. Kihúzta a kezét a kacsa csőréből, és gyorsan bocsánatot kért, mert egy horgász akkor is udvarias, ha erre nincs idő. Ott fut, látom! Ne arra, úgy pajtikám! De azért bekötöm a csőrödet, biztos, ami biztos. Gyorsan bekötötte a kacsa csőrét egy tartalék zsinórról, mert egy horgász zsebében mindig van egy-két méter zsinór. Majd a giliszta után rohant. Utána! Most elkaplak! Elől cikázott a giliszta, hátul futott a nagy horgász. A kacsa bánatosan rázta a fejét, még azt is megbánta, hogy egyáltalán erre járt. A halak kidugták a fejüket a vízből, és nagy élvezettel nézték az üldözést. Az öreg hal füttyentett, pisszegett a nagy horgásznak, és mutogatott, hogy arra, arra ment a gilista. A nagy horgász futtában megköszönte az öreg halnak az útbaigazítást, és üldözte tovább a gilistát. Kezdtek kifáradni. Először a giliszta, ami nem is csoda, hiszen nincsen lába. Légyen megálltak, egymástól kis távolságra, fújtattak és pihegtek. A nagy horgász az ujjával integetett. Gyere ide, gyere ide! De a giliszta nem ment. Óvatosan hátrált, rázta a fejét, hogy nem, nem, nem, nem. Addig hátrált, amíg egyszer csak a vízhez nem ért, és pitt, belepottyant. Mindenki elcsodálkozott, hogy most mi lesz. Az lett, hogy az öreg hal tért magához a leghamarabb, odaúszott és óvatosan bekapta a giliszta farkát, majd kiemelkedett a vízből, és integetett a nagy horgásznak, hogy jöjjön, jöjjön itt a csalija. A nagy horgász először nem hitt a szemének. Magára mutogatott, hogy engem hívtál? Az öreg hal mosolyogva bólogatott, hogy téged? Nincs itt több nagy horgász? Majd kinyújtotta neki a gilisztát. A nagy horgász szeme könnybe lábadt a meghatottságtól, és úgy rebegte. Visszaadod, tényleg visszaadod. Sporthorgászi köszönetem. Kezdődhet a horgászás, megvan a csali. Átvette a gilisztát, szalutált az öreg halnak, ahogy igazi sporthorgászhoz illik. A székéhez ment, a gilisztát a legnagyobb bot végére kötözte, és zúgva bedobta a vízbe. Figyeljetek, halacskák, megy a csali! A giliszta lebegett a vízben, kifáradtan a üldözésben. A halak csipkedték, piszkálták, noszogatták, na, gyerünk már, mi lesz? A giliszta mérges lett, megunta a csipkelődést, és úszni kezdett, belelendült, hogy csak úgy feszült a zsinór. A nagyhorgász utána engedte a zsinót, és boldogan kiáltozott. Ez ám a fürge csali, harapjatok, halacskák, ho-ho-ho-ho! A giliszta túlsó partra úszott, magával vitte a horgot, és a túlparton kimászott. Kioldotta magát a zsinórból, és a horgot egy bokor tövére akasztotta. Majd dühösen elfutott a fűben. A zsinór megfeszült. A bot meghajolta, hogy a nagy horgász húzta. Egyszer csak hopp, a bokor kiszakadt, s nagy ívben lendült át a víz fölött. A halak megtapsolták a nagy fogást, nevettek, meg vihogtak. A nagy horgász mérgesen földhöz vágta a bokrot, meg a botot, és így fölmett a halakra. Ne rögjetek, és ne vihogjatok, mert holnap újra jövök, és lesz majdnem ulas. Reszkessetek, halacskák! Hú-hú-hú-hú!
2: Már alig várom, hogy mi is strandoljunk az unokáimmal.
1: Én meg azt várom, hogy pecázzunk, meg kiránduljunk, meg játszunk és meséket hallgassunk.
2: Na igen, ebben a sorrendben kérném szépen. Na, csukimukikáim, ti mire jutottatok? Hol ér többet a türelem a sietségnél?
1: A könyvtárban.
2: Palkó szerint a postán. Terka néni szerint a kertben. Minden esetre abban biztosak voltunk, hogy Bodzakürtről haza kell mennünk a városkánkba, hogy kiderítsük. Aztán este elmentünk fagyizni, és sétáltunk egy nagyot. Addig-addig, hogy a régi nádas tóhoz értünk. Ott ült az öreg Jóska bácsi a stégen. Mozdulatlanul, csendesen, kezében a pecabottal. Palkó odasúgta nekünk, hogy szerinte kérdezzük meg, hát, ha tud valamit. Meg is kérdeztük. Jóska bácsi mosolyogva válaszolt. Aki a nyár titkát keresi, annak előbb meg kell tanulnia várni, s a víz felé mutatott. A stég mellett egy kis bronzszínű tutajos hajó úszott, a vitorláján mindössze két szó. Jó nyomon!
1: Nem hiszem el, csak ennyi.
2: Ennyi, ennyi, ládikám. De már mi is nagyon kíváncsiak voltunk ekkor, hogy mi sül ki ebből, és mikor, hogyan tárul fel a csodák térképe előttünk. Visszamentünk hát Mici nénihez. Az aranytalicska még mindig ott állt a kertben. Ám most valami új dolog is volt benne.
1: Én már majd szétdurranok a kíváncsiságtól.
2: Egy apró fadobozka volt ott. Palkó nyitotta ki. Egy kis tükör volt benne, a hátoldalán pedig egy újabb kedves mondat. A vakáció legnagyobb varázsa az, hogy több időnk jut egymásra. És ez tényleg a legjobb a nyárban.
1: És a térkép?
2: Ja, igen, a térkép. És amikor visszafordítottuk magunk felé a tükröt, akkor láttuk meg, hogy Palkó zsebéből kikandikál egy összetekert papír.
1: Jaj, ez csukisztikus! És amikor kitekertétek, akkor mit láttatok rajta?
2: Jaj, Ládikám, ki sem kellett tekernünk. Már a pecsétjén láttuk, hogy folytatás következik. Igaz, hogy rövidítették, folytköv.
1: Jaj, István bácsi, ez már megint egy rejtély.
2: Bizony, most pedig hallgassunk meg egy olyan mesét, amelynek már a címe is illik a vakáció első hétvégéjéhez.
4: Csukás meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
5: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
7: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok. Most Móricz Zsigmond igaz szóló mesekönyvéből fogok olvasni nektek egy mesét. A mese vakációja. Van nekem egy kedves kicsi húgom, Iduska. A haja borzas, a szeme beszédes, a feje tele van tudománnyal. De minél több vagyona van valakinek, annál többet kíván. Az én húgom is, mióta a tanítónéni telefirkálta a kiskönyvét kitűnőkkel, azóta olyan kérdésekkel zaklat engem, hogy bizony sokszor minden tudományom kudarcot vall előtte. Esténként kiülünk a parkba, és a szép természetben gyönyörködve vitatkozni és okoskodni szoktunk. Falusi gyerekek nem tudják, milyen a mi pesti parkunk. Nem olyan széles, hosszú kert bizez, ami erdőségnek és pusztának is beillik, hanem azért mégis valami. A hossza másfél lépés. A szélessége egy fél lépés. A földje vörös márvány, s a kerítése vasrács. Úgy hívják az ilyen parkot errefelé, hogy erkély. Van benne 2-3 cserép virág, egy májva, egy rózsa, egy rozmaring. Ez az én kis húgom legnagyobb boldogsága. Itt olyan jól érzi magát, mintha egy igazi parkban volna. Az ő fantáziája csak ugyan annak képzeli azt. És mikor a szobában megunja magát, így szokta mondani. Gyerünk már a kertbe! Vagy így. Sétáljunk egyet a mezőn! Vagy éppen így. Most megyek az erdőbe a madarak énekét hallgatni. Tegnap este is ott ültünk. Idus mélázva ült a rózsás kiskertben, és nézett messze-messze. Mert messzire látni ám mi tőlünk. Szerencsére a mi kertünket a negyedik emeletre teremtette az építész. És így a többi 2-3 emeletes házak teteje fölött ellátunk messze, egész a népliget zöldellő fái felé. Idus egyszerre csak rám néz, s megszólít. Tessék, Iduskám, mondom neki. Hát a mesének soha nincsen vakációja. Honnan jut ez eszedbe? Onnan, hogy a tanulásnak vége van, mikor kiadják a vakációt. A játéknak vége van, mikor megkezdődik a tanulás. De a kedves nagyapó mindig, mindig tud mesét küldeni nekünk. Hát a mese soha se szűnik meg. Igazad van, Iduskám, feleltem. Nagyon igazad van, hogy csodálkozol rajta. Hát hogy lehet ez? Már-már megakadtam a magyarázattal, mikor egyszer csak megjelent előttem a mesetündér. Arany szárnyakon rohant le a kék égből, mint a gyémánt. Csillogott a szemem előtt a képe. Mint az illatos tavaszi levegő, legyezte meg arcomat lehellete. Amint a fülembe súgott, és eszembe juttatott egy édes kis mesét, amely őróla szól. Az én Iduskám bámulva nézett rám. Ő nem látta a tündért. Szerencsére, mert akkor rögtön kitalálta volna, hogy
8: súgás után felelek.
7: Én így mondtam el a mesét. Tudod-e, Iduskám, hol van Tündérország? Nem tudod? Én sem. De azt tudom, hogy élt ott hajdanán három kicsi tündér. Sem apjuk, sem anyjuk. Rózsabokorban jöttek a világra. Hajnali napsugár volt a mamájuk. Pacsirtadal volt a dadájuk. És olyan gyönyörűséges szépek voltak, hogy aki látta őket, kacagott a szíve is az örömtől. Édesen, kedvesen, boldogan éltek együtt. Sohasem volt a földön három ilyen különböző természetű tündérgyermek, de három ilyen jó testvér sem. A boldogság tündérasszony egész marékkal szórta a rózsát, ahová ők léptek. A legnagyobb, hollóhajú, sötét szemű, komoly leányka volt. Apró kezecskéi folyton dolgoztak. Ha a rózsafához ért, szépen eligazgatta a rózsák szirmait. Elsimította a gyűrődéseket, és tisztára söpörte a tövét. Ha virágos ágyhoz lépett, kigyomlálta a gazt, a dudvát, és úgy rendbeszedte a virágokat, hogy szinte ragyogott utána az egész vidék, amerre ment. Ez a tündér volt a szorgalom. A másik piros arcú, eleven tekintetű pajzán leányka. A szeméből ezer ördög csintalansága villogott elő. Egy percig nem maradt nyugton. Folyvást új meg új huncutságot követel, mert ő a játék. A harmadik testvér aranyszőke hajú, méla kis leányka. Mintha örökké valami titkos zenét hallgatna, úgy figyel a saját lelke zsibongására. S ha beszél, csodálatos történeteket mond, szem nem látta, fül nem hallotta dolgokról. A tündérek gyűlnek, gyülekeznek az ő mézédes szavát hallani, leülnek a százszor szépekre, mint zsámolyokra. A császár szakál a gyűszővirág a szarkaláb kelhébe, mint páholyokba, és úgy hallgatják a gyönyörű beszédet. Még a buzgó szorgalom is letelepedik pici édes testvére kedvéért, mert ez a mese. Szép Tündérországban mindenki úgy viseli magát, ahogy kell. Ezért mindenki megérdemli a jutalmat. Csak ugyan a tündér király asszony jutalom nem is szokott elfelejtkezni senkiről a nagy jutalomosztás napján. Mikor a mi három kis tündérünk elébe lépett, sokáig nézett rájuk szeretettel, és azon gondolkozott, hogy mivel is lepje meg őket. Drága kis gyermekeim, mit adjak nektek? Nincs jobb testvér nálatok, nincs jobb lélek, mint a tiétek. Nincs szebb élet, mint ahogy ti éltek. Mindig együtt vagytok, segítitek egymást, és hárman úgy éltek, mint egy. Könyvet nem adok jutalmul, hisz szorgalom mindent tud. Játékot sem, mert hisz éppen játék annak a mestere. Mesét sem mondok, hisz azt én is éppen mesétől szeretem hallani. Egyebet adok. Egy egész világot. Minden tündérnek hasznára kell lennie az embereknek. Ti is menjetek el és tegyetek jót. Nektek adom minden gyermek szívét. Folytassátok ott, amit itt tettetek. Hódítsátok meg az emberiséget. Az édes gyermekek szívét. Szorgalom tanítsa munkára a fiúkat és leányokat. De folyton dolgozni nem lehet, pihenni is kell. Pihenés idején játék gyönyörködtesse őket ezer meg ezer ügyes bohósággal. Értő ahhoz a kis hamis. És te, leánykám, aranyos, édes mese, a munka idején is, a játék idején is lebegj ott köztük. Tied legyen minden perc, mikor csöpp szívük az ég után áhít, mikor valami húr megrezzen lelkükben, s az ismeretlen, csodás, láthatatlan világ után óhajtanak. A szorgalom pihenjen néha. A játék szüneteljen olykor-olykor. De a mese mindig készen legyen, hogy a munkát kedvessé, a játékot hasznossá tegye. Éduskám, figyelsz?
9: Nagyon, nagyon!
7: Látod? Ezért nincs vakációja a mesének.
2: Drága csuki mukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől egy új izgalmas sorozat vár rátok a Csukás Mese Rádióban, amely egy vidéki birtokon játszódik, ahol van horgásztó is. Ella és Rozi kalandjaiban lesz csónakázás, búvárkodás, éjjeli sátrazás és sok-sok vízparti élmény. Egyébként el ne felejtsétek, apák napja lesz, nagyapák napja, puszit nekik, szeressétek őket. De a lényeg, hogy beköszöntött a nagybetűs vakáció, amely alatt számos meglepetéssel készülünk nektek. Ha tehetitek, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Aztán írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Mese Rádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
4: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Jövő szombaton pedig 10 órától újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk, és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
5: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
4: Csukás Meseposta! Jó kedv borítékolva! Csukás Mese Rádió. Ma az apukákat ünnepeljük. Tudtad, hogy vannak olyan apukák, akik szeretnek például barkácsolni, festeni vagy zenélni? Az ilyen apukák segíthetnek a gyerekeknek felfedezni a művészetek és az alkotás világát. Figyeljétek apukáitok minden mozdulatát. Sokat tanulhattok tőlük. Csukás Mese Rádió. Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
10: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
4: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
4: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
11: Én nagyon szeretem!
4: Csukás Meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek! Már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
12: Csukás István,
2: jó étvágyat. Tüskés hátú lassan rágta a répát, majd abbahagyta a rágást, s zavartan megkérdezte. Miért nézel olyan mereven, ugrifüles, rosszul eszem? Nem, menteketőzött udvariasan ugrifüles. Nem azért néztelek, ellenkezőleg. Tetszik, hogy ilyen jó étvágyad van. Csak egy kicsit elgondolkoztam. De tüskés hátú megmakacsolta magát. Biztosan rosszul eszem, és úgy hallottam, hogy van egy csomó szabály az evésről. Ugrifüles mosolyogva nézett a barátjára. Van, de nem olyan nehezek. Edd nyugodtan a répát, én közben elsorolom az étkezés illemszabályait. Jó, mondta tüskés hátú. Sorold, a legfontosabb, hogy szépen együnk. Jó étvágyal, de nem habzsolva, mint a hörcsög. Ne tömjük el az hánkat, nem szürcsölünk, nem szuszogunk, nem csáncsogunk, szép nyugodtan eszünk. És mindig akkora falatot kapjunk be, amekkorát csukott szájjal kényelmesen meg tudunk rágni, és le tudunk nyelni. Így jobban esik az étel is, érezzük a finom ízeket. Miért szalasztanánk el ezt az élvezetet? Eddig érted? Tüskés hátú bólintott, hogy eddig érti. Ha evés közben vagy evés után iszunk, előbb nyeljük le a falatot, folytatta ugrifüles. És ivás előtt töröljük meg a szánkat, hogy ne legyen zsíros a pohár. A poharat pedig fogjuk meg mind az öt ujjunkkal, s ne tartsuk el a kis ujjunkat. Minek tartanánk el? Tüskés hátú bólintott. Értem, szájtörlés, pohárfogás. Helyes, most figyelj! Általában tányérból szoktunk enni, a levest mély tányérból, a többit lapos tányérból. Használunk kanalat, kést, villát. A kanalat jobb kézben fogjuk, úgy kanalozunk vele. A kanalat ne kapjuk be, nem azt akarjuk megenni. A hegyéről öntsük ügyesen a szánkba a levest. A tányérba úgy merítsük be, hogy ne csörömpöljön a fenekén. Késsel, villával a húsételt szoktuk enni. Jobb kézbe fogjuk a kést, balba a villát. Egyiket se fogjuk marokra, mert úgy nehezebb lenni. Elég hozzá három ujjunk is. A késsel vágunk egy falatot a húsból, a villára toljuk, a villával a szánkba tesszük. Ilyen egyszerű az egész. Újra vágunk, újra eszünk. Előre ne vágjuk fel a húst, nem szokás. A kést pedig sose vegyük a szánkba, mert nem illik, és még elvágja. Apróra vagdalt húshoz, például pörkölthöz, fasírthoz vagy halhoz, főzelékhez, tésztákhoz elég a villa. Együk csak nyugodtan villával. Ilyenkor jobb kézbe fogjuk a villát. Legfeljebb egy kenyérdarabkával segítünk. A csirkecombot kézbe vehetjük, ha zsíros, szalvétával fogjuk meg a végét. Kézzel fogjuk még meg a gyümölcsöt és a kenyeret, de amit megfogtunk, el is kell venni. Kézzel esszük a fánkot, a pogácsát, a szendvicset. A kenyérből is kézzel törünk le egy-egy darabot, és nem harapjuk. Ha megettük a húst, villára szúrt kenyérdarabbal kitörölhetjük a tányért. Kár lenne a finom szaftért. Tüskés hátú figyelt, nehogy elszalasszon valami fontos illemszabályt. Majd töprengve megszólalt. Eddig mindent értek, nem is olyan nehezek ezek az illemszabályok, csak azt nem értem, hogyha villával, illetve csak kanállal eszünk, hol legyen a másik kezünk? Ugrifüles kapásból válaszolt, mint akinek a kis ujjában van az egész. Igen, tartsuk a kezünket az asztalon. Ne lógassuk le, az evőeszközökkel ne csörögünk, ne játszunk, ne hadonászunk. Együnk velük. Ha végeztünk az evéssel, az evőeszközöket, a kést és a villát egymás mellé fektetve az üres tányérunkra tegyük vissza. Ezzel jelezzük, hogy befejeztük az evést. A használt evőeszközöket ne tegyük az abroszra, mert bepiszkítja. Éppen ezért a csontot, magot, halszálkát is a tányér szélére tegyük. A villával, s nem a kezünkkel. A tálból a levest merőkanállal szedjük, a húsos tálból villával és késsel vegyünk, de ne a sajátunkkal. Mi van még? A szalvéta. A szalvétával a szánkat, a kezünket töröljük meg. Kész! Ennyi az egész. Ugrifüles vidáman hátba vágta tüskés hátunt. Látod, nem is olyan nehéz szépen enni. A kés, a villa használata nem boszorkányság. Gyorsan meg lehet tanulni. Egyszer megtanulod, és többet nincs rá gondod.
12: Apu autót vett, nagyon szép Skoda. Beleülünk, megyünk ide-oda. Első utunk a piacra vezet,

Románia sehol sem szabad. Ha majd egyszer én autót veszek, szereltetek rá olyan kereket,

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem együtt daloltatok.
1: Sziasztok! Én Korcsog Laura vagyok. És ha hiszitek, ha nem, nem csak anyák napja létezik, hanem apák napja is. Így ebből az alkalomból, de úgy amúgy is, köszöntsük az apukákat. Én most ezt a verset apukámnak szánom, hiszen én nagyon-nagyon szeretem őt. Almási Alexandra, ő az apukám. Ő az apukám, látod? Ott a képen. Babusgatott, szeretgetett, nevelgetett régen. Mára már kinőttem a babaruhát, tipegőm is kinyúlt éppen. De mi maradtunk, ketten, kéz a kézben. Mondd, ugye büszke vagy most rám? Nézd rám, kérlek szépen, hadd lássam, ahogy a könny csillan a reményben. Ő az apukám, látod? Ott a képen. Becézgetett, ölelgetett, puszilgatott régen. Felnőtt lettem. Hát figyelj rám, apa. Nem vagyok már gyerek, s nem is vagyok baba. Tudom, hogy óva őrzöd minden álmom. Betakargatsz, ha kell, ha fázom. Ledöltek a rózsaszín palotácskák, kipukkant a szappan buborék. De ne félj, én még maradni szeretnék. Köszönöm a sok jót, a törődést, na meg a biciklit. Apa, csak annyit mondok. Szeretlek. Szeretlek, apa.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A csodálatos hegedűs. Élt egyszer egy hegedűs, aki olyan csodálatosan játszott hangszerén, hogy minden száj tátva maradt a dallamoktól. Magának való legény volt, éjjel-nappal a világot járta egymagában, s közben egyre csak húzta muzsikáját. Egy nap, mikor éppen egy sűrű erdőn vágott keresztül, megunta a magányt, s gondolta, keres magának egy utitársat. Rázendített hát a hegedűjére, hát ha előcsal valakit a lombok közül, akivel barátságot köthet. A bozót hirtelen megmozdult, de bizony nem tetszett a legénynek, amit látott, egy farkas koma volt, aki előjött játékára.
1: Milyen csodás dallam, bár csak én is így tudnék játszani.
0: Ezen könnyen segíthetünk, barátom. Csak tedd, amit mondok, s majd te is ilyen szépen húzod, mondta a hegedűs, a farkas pedig örömmel beleegyezett a dologba. A hegedűs akkor egy tölgyfára mutatott. Ha te is ilyen csodálatosan szeretnél játszani, csak kapd elő a két mancsodat, és dugd bele a fakérek közötti repedésbe. Nem értette a farkas, mi történik, de azért csak megtette, amit mondtak neki. A hegedűs pedig felkapott egy nagyobb követ, a repedésbe dugta, és a farkas már nem is tudta kihúzni a mancsát, úgy beszorult. Várj meg itt, kedves koma, mondta a hegedűs, azzal otthagyta. Nem sokára azonban újra elunta magát a magányos zenész, hát ismét rázendített, hogy előcsalogasson egy jövevényt. Kisvártatva egy róka tűnt fel az ágak mögül, de a hegedűs csak húzta a száját az állat láttán.
2: Na hát, mi csodás dallamok, bár csak eltanulhatnám, sóhajtott a róka.
0: Szívesen megtanítalak, róka koma, csak hallgatnod kell minden szavamra, mondta a hegedűs, a róka pedig könnyen beleegyezett. Akkor a hegedűs egyik kezével megfogta először egy mogyoróbokor ágát, másikkal pedig egy áfonyabokor ágát, lehajtotta őket a földre, és rájuk lépett, majd így szólt a rókához. Add ide a bal lábad! A róka odaadta, és azt az egyik bokorhoz kötötte. Most pedig a jobbat! Azt meg egy másik bokorhoz kötözte. Abban a pillanatban a róka kifeszült, és ott lebegett a két bokor között. Csak várja, míg visszajövök! A hegedűs pedig tovább állt, de aztán újra megunta a magányt. Elővette hegedűjét, és addig húzta, míg a bokorból megjelent egy nyulacska. De a fiúnak ő sem felelt meg, és kieszelt egy újabb tervet.
3: Milyen szép a muzsikád, ha csak egy kicsit is megtanulhatnám, ábrándozott a nyúl.
0: A hegedűs pedig könnyen meggyőzte, nem kell sok erőfeszítés, csak úgy kell tenned mindent, ahogy kérem. Itt van ez a hosszú kötél. A nyakad köré tekerem, folytatta a legény. A másik felét pedig ehhez a fához szögezem. Hadd lássam, most milyen kitartó vagy. Fust körbe annyiszor a fát, ahányszor csak bírod, mondta a fiú. A nyúl pedig meg is tett mindent, hogy a kedvére tegyen. Neki rugaszkodott a nyúl, és csak futott. Futott körbe-körbe, míg a kötél rá nem tekeredett a nyakára, épp hogy mozdulni tudott. Csak várj itt, és mindjárt jövök, és már ott is hagyta a hegedűs. Eközben a farkas addig-addig rángatta a fába szorult lábait, míg valahogy kiszabadult, s egyből el is indult, hogy móresre tanítsa a fiút. Amíg a farkas az erdőt járta, a hegedűs nyomát kutatva, belebotlott a róka komába, aki az út szélén lógott kikötözve.
4: Segíts rajtam! Rágd el a kötelet! Az a gaz hegedűs bánt el velem!
0: Kiáltotta neki a róka. A farkas pedig kiszabadította a rókát, s megfogadták, hogy együtt látják el a hegedűs baját. Miközben a legényt keresték, megpillantották a fa köré tekeredett nyulat.
3: Drága barátaim, segítsetek! Átvert az a gaz hegedűs!
0: A farkas és a róka pedig készségesen eloldozták a nyulat, és ezután már hárman eredtek a fiú nyomába. Közben pedig a hegedűs újra egyedül érezte magát vándorlása során, így újra hangszeréhez nyúlt, hogy barátra lejjen. Olyan gyönyörűen játszott, mint még talán soha, benne volt élete minden bánata. Nem messze egy favágó aprította a fát, s mikor meghallotta a csodálatos muzsikát, annyira tetszett neki, hogy abba hagyta dolgát, s elindult a hang felé. Mikor a hegedűshöz ért, annak egyből felragyogott az arca. Végre egy olyan barát, akire az elejétől fogva vágytam, gondolta magában, és csak folytatta a hegedülést. Közben a hegedű hangját követve, oda talált a három pórul járt állat. Vicsorítottak mind a hárman, és karmaikkal a hegedűst fenyegették, de a favágó felkapta a fejszéjét. Az állatok úgy megijedtek, hogy futottak, amerre láttak. A favágó pedig lenyűgözve hallgatta a hegedűs csodálatos zenéjét, majd csodálattal telve elindult haza.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Bartóc Ilona, mese egy eltévedt őzikéről. Panna, a játékos és könnyelmű őzike, elhatározta, hogy elfogja Lilót, a sárga szárnyú vidám lepkét. Panna már egy állónapja azon bosszankodott, hogy Liló nem hajlandó játszani vele. Ha a közelébe megy, menten szétnyitja szárnyait, és hús, elrepül. Panna fürgén szedi a lábát, de Liló csak nevet rajta. No már igazán utolérem, megfogom, és csak akkor engedem el, ha megígéri, hogy ezentúl majd mindig velem játszik. Fogadkozott magába őzike. Liló hamarosan meg is jelent az erdei tisztáson, ahol Panna meg őzike testvérei reggelizni szoktak. Megint csak elreppent Panna szimatoló orrocskája előtt, és hús, már is szállt az erdő sűrűjébe. Minél gyorsabban szállt Liló, annál gyorsabban futott Panna. Egyszer csak maguk mögött hagyták a fákat, a sárga szárnyú lepke eltűnt a kék levegőben, és szegény könnyelmük és őzike ott állt egy poros út szélén. Most mi lesz? Mögötte barátságtalanul sötét lett a sűrű erdő. Előtte meg a szürke, poros út. Hogyan is tudná, hová vezet? Csüggetten pislogott, tanácstalanul emelgette a kábát, mikor a feje felett megszólalt egy szarka. Mit keresel erre, te őzike? Csörögte szaporán. Eltévedtem, vallotta be Panna. Eltévedtél? Hát az bizony baj, de azért segíteni lehet rajta. Elvezetlek a vízililiomok szigetére, ott gyűjtik össze az eltévedt gyerekeket. Ezt anyukád is tudja, és bizonyára ott keres majd téged. Indulj csak el mögöttem. Panna és a szarka a poros úton át hamarosan egy csodaszép tóhoz ért. A zöld parti fűzben komoly hattyúk szorgoskodtak, kákából, nádból tutajt készítettek. A szarka a hattyúk gondjára bízta az őzikét. Más eltévedt állatgyerekek is várakoztak a parton, és Panna, egy szomorú teknős béka, egy csintalan pulikölyök, meg egy haragos méhecske társaságában elsőnek került a kész tutajra, amit két bölcs, öreg hattyú vontatott a vízililiomok szigete felé. Bizony beesteledett, mire a hattyúk minden eltévedt állatot a szigetre vittek. Délután már nagyobb tutajok is kikötöttek a parton, gondterhelt pulimamák, aggódó sündisznók, meg ráncos homlokú csigapapák jöttek a vízililiomok szigetére, hogy megkeressék eltévedt kicsinyeiket. Panna aggódva figyelt, de sehol sem látott egyetlen őzet sem. Borzas, a csintalan pulikölyök szemtelenül megjegyezte. Na, őzike, téged alig, ha nem tyúkanyó fogad örökbe. Az eltévedt csirkéje helyett majd te leszel a gyereke. Panna nem felelt, csak bánatosan nézett a part felé. De a vigyázó, egy szigorú hattyú megróvóan koppintott a csőrével borzas fejére. Haszontalan puli, te! Mit fecseksz annyi ostobaságot? Már felkelt a hold, fényében ezüstösen csillogtak a liliomlevelek, mikor nagy locsanással kikötött az utolsó tutaj, és Panna mamája lépett a partra. Akkor aztán a főhattyú a közepére állt, megmagyarázta a kicsiknek, hogy máskor ne csavarogjanak el a mamájuktól, testvéreiktől. Az égbolt már csupa csuda csillag volt, mikor Panna megtalálta a mamáját. Illedelmesen megköszönte a hattyúk segítségét, tutajra szállt, és anyjával együtt hamarosan partot ért. Az őzike már olyan álmos volt, hogy alig tudta nyitva tartani a szemét, de azért illedelmesen jó éjszakát kívánt a tutajos hattyúknak, és édesanyja oldalán engedelmesen indult hazafelé, a holdfényes úton.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Ha becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz, a Velencei-tóhoz, vagy akár a Fertő-tóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz. Nagyon hasznos és jó dolog az úszás. Csukás Mese Rádió.

0: Kutya-macska barátság. Aki elmeséli nektek, Mahu Andrea.
1: Egyszer a kutyák lakodalmat csaptak. Bodri feltette a sok csontot, sütötte, főzte, aztán odahitta a Sajót kóstolni. Sajó megkóstolta a galuskát, de nem volt se íze, se bűze, mert nem volt rajta tejföld. Keresi a kutya a tejfölt, de nem volt a háznál. Hamar menjen valaki a boltba, de ki menjen. A kutya nem hagyhatta ott a főzést, meglátta a macskát, küldi a tejfölért. Szalad a macska a boltba a tejfölért, mikor kimérték neki, vitte hazafelé. Éhes volt, hát nyalogatott belőle, gondolta, úgyse tudják meg. Aztán ment tovább, megint gondolt egyet, megint nyalogatott. Alig maradt az edényben, már közel volt a kutyákhoz, szégyelte magát, hogy ilyen kevés tejfölt visz, hát a megmaradt tejfölt is megette. A kutyák futottak eléje, már nagyon várták, hozza a macska a tejfölt. A macska azt hazudta, hogy nem adott a boltos tejfölt. Az agár meglátta a macska tejfölös bajuszát. Hazudik a macska! Megette a tejfölünket! Neki mentek a macskának. A macska meg felszaladt a fára. Onnan dörmicélt a kutyákra. Mikor látták, hogy a macska bizony nem nagyon kívánkozik le a fáról, bementek a házba, és tejföl nélkül ették meg a galuskát. Azóta nem nézhet a kutya a macskára.
0: A Kutya-macska barátság című mesét hallottátok.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Várjátok már az óvodát? Ha igen, akkor most jól figyeljetek. Szepes Mária, Pöttyös Panni az óvodában. Panni már korán reggel felébredt, nagymama mélyen aludt az ágyában. Panni sajnálta felkelteni, de azért tágra nyílt szemmel nézte őt a félhomályban, mert remélte, hogy attól felébred. Borzasztó, gondolta. A redőnyön átsüt a nap. Talán már késő van, és nagymama elaludt, mert az ébresztő óra nem csengett. Pedig ma van az a nagy nap. És mit csináljak? Óvatosan kiszállt az ágyból, és lábújhegyen az asztalon ketyegő órához szaladt. De hiába bámult kíváncsian az öreg óralapra, az hidegen szigorúan nézett rá, és nem mondott semmit, mert Panni még nem tudta leolvasni az időt. Az óra két mutatója teljesen ketté osztotta a kerekszámlapot. A nagy mutató heggyel felfelé, a kis mutató pedig lefelé állt. Panni már éppen elkeseredett, amikor nagymama álmos hangon megszólalt.
2: Miért nem alszol, Panni? Menj vissza szépen az ágyadban, még csak 6 óra van.
1: Panni tehát megtudta, hogy az óra így éppen 6-ot mutat. Elkésünk, szaladt oda a nagymama ágyához. Keljünk fel!
2: Majd egy 1/2 óra múlva. Álmos leszel.
3: Már egy picikét sem vagyok álmos, mondta Panni, de azért visszamászott az ágyába.
1: Maga se tudta, hogy történt, de a következő pillanatban a nagymama vidám hangja ébresztette fel. Igyekezzél, kislányom, különben igazán elkésel az óvodából, méghozzá az első napon. Panni ilyetten ugrott ki az ágyból. Hány óra van? Kérdezte, és ránézett az órára, amelynek a mutatói most másképp helyezkedtek el az óra számlapján. Na hát, csodálkozott Panni. Csak a kis mutató ment tovább. A nagy mutató ugyanott maradt. Tévedsz, mosolygott a nagymama. A nagy mutató már körüljárta az egész számlapot, a kis mutató pedig csak egyik számtól a másikig vándorolt. Éppen 1 órát aludtál, és most 7 óra van.
3: Akkor a nagy mutató szorgalmas, a kis mutató meg lusta, mondta Panni csodálkozva.
1: Bizony, bólintott a nagymama. Most te voltál a kis mutató, én meg a nagy mutató, mert mi alatt te újra elaludtál, az alatt én megmosakodtam, felöltöztem és elkészítettem a reggelit. Amikor Panni a fürdőszobába ment, kíváncsian rálesett az ébresztő órára, és elképzelte, amint a nagymama nagymutató szorgalmasan körbefut, míg a Panni kismutató mélyen alszik. Szerencse, hogy az óvoda egészen közel volt Panniék lakásához, különben Péterke miatt elkéstek volna. Péterkét mindig úgy kellett kiborítani az ágyból, és különben is ő semmi olyat nem szeretett, amit meg kellett tennie.
3: Panni már az óvoda kertjének kapujában meglátta az óvónénit, és nagyon megörült neki. Az messziről rámosolygott, és örömmel köszöntötte. Az óvónéni mögött csupa kislány meg kisfiú ugrabugrált szép árnyas fák alatt. Panni azt se tudta, hova nézzen előbb, annyi volt a látnivaló. Még akkor is csak ámult-bámult, amikor levették a sapkáját, és észre se vette, hogy a nagymama elbúcsúzott. Pedig Péterke hangosan sírt, mert azt akarta, hogy anyukája maradjon ott, ő is járjon óvodába. Panni nem sírt, sőt, nagyon boldog volt, mert az óvoda kertje igen tetszett neki. A kerítés mellett körös körül színes, gyönyörű játékok csillogtak. Piros homokjáték, vödör, locsoló, talicska, kis teherautó. A babateknő mellett egy szőke lányka mosott szorgalmasan. A másik kislány homoktortát formált a gyúródeszkán. A fiúk búgócsigát pörgettek, karikáztak, labdáztak. Két kislány az ugrókötelet tartotta, és a többiek átugráltak rajta. Ez igazán a játékok kertje volt.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
5: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese lábú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Most egy verset mondok el nektek. Méghozzá egy olyan verset, ami apák napjára készült, nem anyák napjára, hanem apák napjára. A verset írta Aranyosi Ervin. Tudod-e, hogy ma van a jó apák napja? Hiszen a köszöntést mindegyik megkapja, ki a gyermekével rendesen törődött, ki példát mutatott, s elég időt töltött. Hát meg is érdemli, mindki jó apa volt, aki nem csak uralt, jóról nem csak papolt, aki kimutatta igaz szeretetét, s ellátta jó szóval, tanáccsal gyermekét. Ki a szeretetet nem csak pénzben mérte, időt áldozott rá, s megdolgozott érte, s tenyerén hordta néha kinyeztette, s gyermekét példával jobb emberré tette. Aki odafigyelt, aki meghallgatott, aki, hogyha kellett, jó tanácsot adott, aki vitt magával egy egész családot, legyen hát az ő jó szíve is megáldott. Aki megtanított, hogyan is kell élni, hogyan véd meg magadat, miért nem kell félni, kire bármi történt, mindig számíthattál, kinek a szemében jó gyerek maradtál. Aki kényeztetett, aki veled játszott, aki megmutatta neked a világot, aki anyukát is megbecsülte szépen, kinek biztonságban voltál az ölében, ki az életben mutatta a példát, hogyha felnőtsz egyszer, majd te is éld át, hogy tovább adhassad majd a gyerekednek az igazi példáját a szívszeretetnek. Tudod, jó apának se könnyű lenni, nem mondja el senki, mikor mit kell tenni, ám ha gyerekedet jósággal neveled, akkor szívesen tölt sok-sok időt veled. A fiad majd egyszer a nyomodban lépked, és ha jó úton jár, igazol az élet. És lányod, ha hozzád hasonló párt választ, hogy jó apa voltál, megkapod a választ. Köszöntsük hát szépen ma a jó apákat, ünnepeljük őket, minden egyéb várhat. Legyenek ölelve, legyenek szeretve, legyen erős válluk jól megveregetve.
0: Csukásmese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
2: Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal rántották be, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazúról, mert így nem lehet még a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának. Édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy, mendegél, ország, világ ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepszik melléje, előveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejbe szökik egy kisegérkes, azt mondja. Hallod-e, te legény, adj egy falást abból a pogácsából. Éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem elég legyen. Csak elcincog nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott. Leült a kapu elejbe, s ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi. Mi áradban vagy te, szegény legény? Én bizony felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király, gyere csak be, te legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy el ne találjon veszni egy is, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, 100 felé futottak. Aj, megszontyolodik a legény, s még nézni sem mert a király palotája felé. Megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Előáll erre a második legény, hogy most ő próbál szerencsét, s erősen köpte a tenyerét, hogy ő, tudom, Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó taligakerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejbe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki egy falás pogácsát, mert éppen 14 napja, hogy nem evett. Jó szívvel, te kicsi egérke, mondta a legény. Úgyis talán nem kell sokáig ebből a pogácsából élnem. Megköszöni az egérke, s azt mondja. No, te szegény legény, jó tett helyébe jót várj. 2 bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is volt szerencséje egyiknek sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudnék én ezzel csinálni, kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, s akármi veszedelemben légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolta magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal. S bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepszik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy miben fáradozik. Szeretne valami jó helyen szolgálatba állni. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam. Ezeknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkére köti a legénynek, hogy el ne vesszen a nyulakból egy is, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj, álljatok meg, hé! Kiált a legény. Mit csináljak most már? Eszébe jut a kürt, előrántja, belefuvint, s hát a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint meg annyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából. Megcsavargatta a fejét, semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös praktikával gyűjtötte össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolta magában. Azért ma mégis hiányzik majd legalább 1 a 100-ból, ha nem egyéb, próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony nem ad, mert neki a feje drága. De így, de úgy, mondja a leány, Vendégség lesz a háznál, és a király mindkettőjüknek fejét véteti, ha nem lesz nyúl az asztalon. Amint így húzakodának, honnét, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd rám! A legény hallgat az egérke szavára, fülénél fog egy nyulat, nagy hirtelen bedugja a zsákba, s a leány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány százat lépne, kirágja a zsák végét, s a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafut a többihez, mintha szemét vették volna. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, s beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, betereli a száz nyulat a nagy kapun. Hát jő elejbe a király, dúl, fúl, hogy reng belé az udvar. Gyere csak, gyere te, kötérre való! Mit küldtél te nekem a zsákban? Felel a legény. Én egy nyulat felséges királyom. Hívják a szolgálót. Mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem, felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott. Mondja a király. Még ilyet nem ettem világéletemben. Hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig száz jön ki. No, hallod-e, te szegény legény, mondta a király. Még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék a százból. Hát mit kívánsz? Csak egy zsák pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsák pénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza. De bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Fekete István. Történet egy kisfiúról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
2: A kaposvári iskolából rózsacsokorral mentem haza. Olyan jó volt a bizonyítványom. Hanem aztán a gimnázium. Akkoriban 10 évesen kerültünk gimnáziumba. Egy-egy döcögősebb feleletem, a tanárok kivételezése más fiúkkal, a gyerekek viccelődése, a kinevetés, gúnyolódás azt eredményezte, hogy gombóccá gyűrődött a szó a torkomban, és jött a rossz jegy, meg a még rosszabb. Nem értettem magamat. Számtamból olyan kérdéseket se tudtam megoldani, amiket otthon magamtól felírtam és megfejtettem. De mert különben rendesen viselkedtem, szüleim megnyugodtak. Csak akkor döbbentek meg, amikor a félévi bizonyítványomban latinból, számtamból és földrajzból megbuktam. Tócsács írtam a zsebkendőmbe, és hazaérve beletettem a bizonyítványt a törvénykönyv vastagságú családi levelezőbe, amelynek állandó helye a szekrény tetején volt. Akkoriban Lassú Kati volt a mi kis cselédünk, aki családtagnak számított. Titkaimat őrizte, és részesült minden ételből, édességből, gondjainkból és örömeinkből. Szüleim színházba készültek. Nem akartam az örömüket ezzel a 3 szörnyű jeggyel megszomorítani. Amikor elmentek, oda mentem Katihoz, és vallottam. És most akkor mi lesz? Kérdezte részvéttel Kati. Elbújdosom, és megzörgettem zsebemben a 20 krajcárt. Hideg lesz, mondta Kati tárgyilagosan, hiszen kemény tél volt akkor, és egy kis szalonnát, kenyeret, túrót meg almát bepakoltam a tarisznyádba. Akkor én megyek. Előbb a fácánosba, ott a pajtában megalszom, reggel aztán megyek Göllére, aztán Csomán felülök a vonatra. Kati megölelt, megcsókolt, aztán majd írjál, és ne hagyd itt a nyakra valódat. Körültekerte nyakamon a sálamat, be is gyömöszölte, aztán még egyszer kezet szorítottunk. Nyakamba kanyarítottam a vászontarisznyát, karom alá szorítottam a kispárnámat, mert nélküle nem tudtam elaludni. Aztán útnak váltam, mint a göllei bocskor Attala felé. A 2 téglagyár között már csak a hold világolt. Én nem féltem, de szívből megsirattam magam. Én nekem ilyen nagy bajom még nem volt. De ugyan hamar 25 éves leszek én erdész és vadász a szentpéteri erdőben. És a gondolat melegített, másrészt ugyancsak kiemelte 10 esztendős fázó vándor mi voltomat. Balra kökénybokrok, jobbra a hallgatag szántók, én meg köztük talpaltam a fácános felé. Már el is értem a gazdasági épületeket, kazlakat. A pajtába hátulról vonultam be, a sötétben. Szurok sötétben. Hátul tetőig állt a széna. Jó, mély vackot csináltam, fejem alá gyűrtem a kispárnát, és nagyot sóhajtottam. Aludni kell, de inkább egészen megébredtem. Zizegett a széna, mintha egerek mászkáltak volna benne. A tyúkok riadoztak, kutya nem ugat. Biztosan behívták a konyhába. Rendes emberek. Nem engedik kint a hidegben a kutyájukat. Most bagoly repült be, oly nesztelenül, hogy csak látni lehetett a holdfényben, de hallani nem. Valamit hozott a csőrében. Leült a szelemenre, és tépni kezdte. Vacsorázik. Hány óra lehet? 8:12. Milyen kár, hogy elvesztettem a szép lapos ezüst órámat. Valami mozog itt. Görény, vagy kígyó, vagy patkány. Kulcs fordult a közeli ház zárjában. Engem kizártak. Nekem itt kell fázni, reszketni amiatt, a számtan miatt. Minek egy vadásznak számtan? És latinul kivel fogok én beszélgetni? Azóta biztosan elolvasták azokat a szörnyű jegyeket. Nem, nem, ha megfagyok, akkor sem megyek haza. Csak hogy én földrajzból is megbuktam, jutott eszembe. Meg bizony, dunántúli dombos vidék, deliblati homokpuszta. Most ment el a vonat. Forró teát isznak az étkezőkocsiban. Forró teát iszom majd én is, ha nagy leszek. Nagy leszel? Kaparászott bennem egy fél méteres kérdőjel. Hát, ha megéred a reggelt, ha addig meg nem fagysz, megfagyok, meghalok. Erőszakosan beszorítottam a szemhéjamat, mert tudomásom szerint így kell kezdeni. De hogyan is kezdődik az a megfagyás? Talán a füle az embernek? Igen nagy baj, hogy a kezemet meglehelhetem forrón, de a fülemet nem. És a lábamat már nem is érzem. Akkor még nem tudtam, hogy a tisztességes testrészeit nem érzi az ember. Akkor van baj, amikor érezni kezdi. A lábom azért nem fázott, mert jól belevackoltam a szénába. Míg a fülem ki volt téve a zord időjárás viszontagságainak. Csak tudnám hány óra, mert ahogy pitymallik, elindulok. Ha gyorsan megyek, majd kimelegszem. Csak kivilágosodna már, mert akkor azonnal elindulok, és ha minden jól megy, ebéd körül már göllén lehetek. Nem én leszek az első, aki megjárta ezt az utat. Biztosan tudom, hogy 22 kilométer, azaz 54 ezer lépés. Csak hogy most már az oldalam is fázik, és feltámadt a szél is, befúj az ajtó nélküli nagy pajtanyíláson. Fülig belefúrtam magam a szénába. Megtapogatom az orromat, nedves. Hát persze zsebkendő sehol. Igazat mondott édes jó apám, nálamnál kelekótyább, rendetlenebb egyén még nem született erre a keserves és hideg világra. De mi az az egyén? Keserves helyzetemben hozzáfogtam a szót elemezni. Talán egy és én? Szerettem Sas tanár urat, ő értett a szó elemzéshez nagyon, és ismerte Jókait. Elmesélte, hogy a pápai nagydiákok hogyan versenyeztek. Összeálltak négyen-öten, fogadtak egy nagyobb összegben, egy percig bámultak meg egy kirakatot, aztán hátat fordítottak neki, és el kellett sorolni, mi van a kirakatban. Mindig Jókai nyert. Egyszer egy ékszerész kirakatát mondta el, keresztbe, hosszába, lentről, föntről. De már arra nem emlékszem, hogy mit nyert Jókai. Talán elmentek egy cukrászdába. Jó volt ez a kis kitérő. Legalább nem gondoltam a dermesztő hidegre. Mi ez a fütty? Ja, persze, a kaposvári gyors. Jó, meleg fülkében ülnek elnújtóckodva kényelmesen, talán kis kabátban. Az egyik ember résnyire kinyitja az ablakot. Micsoda könnyelműség. Ülne csak ez a pasas az én helyemben, majd nem nyitogatná az ablakot. No, most a bagoly sikoltott fel. Majdnem kiugrottam a megmelegített széna mélyből. Megint sikolt. Elment a jó dolgod, mi bajod van? Szinte vörös hangyák mászkálnak a gerincemen a hangottól. De miért éppen vörös hangya? Na, végre. Elhallgatott a bagoly. Elbújt a fészkében, a jó meleg fészkében. Talán el is bóbiskoltam a széna között. Arra ébredtem fel, hogy dermesztő hideg van. Nagyon fázom. Egész testemben borzongtam, fülem, arcom, lábom egyformán nagyon fázott. Jaj, mikor jön a hajnal, mikor lesz már világosság? Időérzékem elhagyott. Tőlem épp úgy lehetett éjfél, mint hajnali 3 óra. Elpusztulok, gondoltam szívbeli keserűséggel, és a szénára hajtva fejemet, szép csendesen sírdogáltam. Valahol messze rekett kakas kukorított öregesen. Erre kinyitottam a szememet, és még a szívem is megállt a nagy ijegységtől. A pajta kapuja előtt a holdfényben egy ember állt, aztán megszólalt. Pista, Pista fiam. Tessék, édesapám. Gyere. Gyere, fiam. Hazamegyünk. És fogta a kezem hazáig, és én csendesen sírdokáltam hazáig. És erre az éjszakára, apám meleg kezére emlékszem, amíg csak élek. De talán még azon túl is. Mert tornyok, várak és paloták összedülhetnek, de a szeretet örök.
1: A Történet egy kisfiúról című mesét hallottátok.

0: Esés estét. Itt a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Lacfi János vagyok, és a most következő mese a Dombon inneni mesék című kötetemből való, ahol négy állatka találkozik, hiszen mind a négyen ugyanabba a lakóparkba költöznek szüleikkel együtt. Janka a vadmacska lány, Köles a bőregér, vagyis denevér, és aztán van még itt Dinnye, van még itt Elemér, de hát meg fogjátok hallani, hogy ők milyen állatok. Nagyon jól elszórakoznak egymással, és aztán persze, ahogy négy kis óvodás, vagy négy kis állatka összegyűlik, nyilván vannak közöttük, hát mindenféle furcsa helyzetek is, amiket meg kell oldani. A nagy varázslás. Janka, a vadmacska lány egy zöld ággal hadonászott és hókusz-pókuszolt, mikor kíváncsian arra röppent Köles a bőregér.
2: Hát te meg mit művelsz itt?
1: Kérdezte Jankát.
3: Varázsolok.
2: És mit mivé?
3: Bármit, bármivé.
2: Engem nem tudnál átvarázsolni valamivé?
1: Puhatolózott Köles.
3: Dehogy nem, hókusz-pókusz legyél fa.
2: Az hogy kell?
3: Susogjál, meg hajladozzál.
1: Köles egész ügyesen susogott, meg hajladozott. Mikor arra rollerozott Elemér a kölyök fóka.
4: Hát te mit csinálsz?
2: Susogok és hajladozok. Nem látod, hogy Janka fává varázsolt?
4: Engem nem tudnál átvarázsolni?
3: Dehogy nem,
1: készségeskedett Janka.
3: Csiribú, csiribá, legyél madár.
1: Elemér egész ügyesen tollászkodott, de aztán elunta a dolgot.
4: Még mit csinál egy madár?
2: Röppen és csicsereg.
1: Aha, kapcsolt rögtön Elemér, és már is ráugrott Kölesre. Köles nagy nehezen kikászálódott Elemér alól, és megkérdezte.
2: Tulajdonképpen mi volt ez?
4: A madár ráröppent a fára,
1: vágta rá Elemér.
2: És mi van, ha a fának fáj?
1: Nyafogott Köles.
3: Jaj, bocsánat, az én hibám, sopánkodott Janka.
1: Fordítva kellett volna. Azzal nagy komolyan újra nekifogott a varázslásnak.
3: Abrakadabra, fa legyél madár.
1: És?
3: Abrakadabra, madár legyél fa.
1: Elemér a fa susogott és hajladozott. Köles, a madár, fürgén röbdösött az ágai között,

0: és ez így ment volna az idők végezetéig, ám ekkor felbukkant Dinnye, a hangyász.
1: Mit csináltunk?
0: Érdeklődött.
1: Nem látsz a szemettől, fa vagyok, susogok és hajladozok,
0: dörgölte az orra alá Elemér.
2: Nem látsz a szemettől, madár vagyok, röppenek és sicsergek,
0: homályosította fel Köles.
1: Aha, szóval te vagy a varázsló,
0: fordult Dinnye Jankához.
1: Engem nem tudnál átváltoztatni, volna egy kívánságom.
3: És mivé varázsoljalak?
0: Tudakolta Janka.
1: Világ életemben macska akartam lenni, az olyan fürge állat.
3: Hát tessék, csiribú, hókusz és abrak.
1: Hurrá, macska lettem, fára mászok, madarat kergetek,
0: kiáltott Dinnye azzal, Elemérre és Kölesre vetette magát. Hamarosan egy gombócban hemperegtek a földön, mind a hárman.
3: Nem könnyű egy varázsló élete,
0: sóhajtott Janka.
4: Micsoda banda!
5: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
6: Habcimanó, német mese, aki elmeséli nektek, Fodor Imre. Hogy ki a Habcimanó? Pirinyó kicsi emberke a Habcimanó, kajlalábú, ráncos képű, vörösorrú. Fekete malaclopóban jár, a fekete malaclopón van egy nagy, lötyögős csukja, azt a nagy, lötyögős csukját legtöbbször annyira a fejére húzza a Habcimanó, hogy arcából csak a nagy vörös orra kukucskál ki, hanem az aztán messzire fénylik, akár az érett paprika. Hogy hol van a Habcimanó? A Habcimanó legszívesebben a nyírkos, eres csatornákban kuporog, fönt a házak legtetején. Onnan kukucskál le az utcára. Mert az arca ugyan kicsike, hanem a két apró szeme olyan jó, hogy a sasé se jobb nála. Amikor azután esik az eső, és az utca csupa pocsolya, a rakoncátlan lurkók meg addig tapicskálnak a pocsolyában, amíg meg nem vizesedik a lábuk, akkor Habcimanó lemászik a csatornán, villámgyorsan és alig-alig észrevehetően belecsíp az orrukba. Aztán másnap valamennyi lurkó náthás. Habci! Tüsszentenek sorra. Vagy psiha! Némelyik meg úgy, hogy hács, vagy éppen hápcsi. Hanem ez bizony nem nevetnivaló, mert ilyenkor folyton folyvást orrot kell fújni, és a többi gyerekkel játszani meg éppenséggel tilos. Néha még egész nap az ágyban is kell maradni annak, aki náthás, ez pedig igen-igen keserves dolog. Habcimanó különben azt is ugyancsak lesi, hogy betakaróznak-e szépen a gyerekek este ágyacskájukban, főleg télen. Őrizkedjetek hát nagyon a manótól, s ha valaha az utcán játszotok, és kezdtek fázni, mert elhűl a lábatok, akkor gyorsan-gyorsan futkározzatok egyet. Mert a Habcimanó résen van ugyan, hanem a lába az olyan kurta és olyan kajla, hogy azt a gyereket, aki gyorsan elszalad előle, soha napján se éri utol. Ez volt a mese, és még egy fontos dolog, a malaclopó az egy olyan hosszú bő kabát, amibe akár egy malacot is be lehetne tenni, ez valószínűleg ezt senki se tudta.
5: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Még egy mese.

0: Valamikor régen egy távoli földön élt Tipró király három gyermekével. Birodalma virágzott, ám az uralkodó lelkét nem hagyta el a bánat. Királynéja halála óta nem lehet igaz társra. Az évek során buzgón kereste jövendőbeliét, azonban se hírét, se hamvát nem találta. Ahogy telt az idő, megkeseredettségében szokásává vált, hogy valamennyi nő szívét meghódította, s csak hamar össze is törte. Ezt látva, két fia is hasonló életet élt. Nem volt olyan hajadon kereke világon, aki ellen tudott volna állni a hírhet Tipró ifjak csábításának. A röpke boldogságot vége láthatatlan keserűség követte. Az összetört szívű leányok szégyenükben egy eldugott tisztáson hullajtották könnyeiket, s átkozták a napot, amikor átverte őket a két királyfi. Az uralkodói család legfiatalabb sarja a híresen bájos királylány volt. Valamennyi alattvaló rajongott, csillogó szemeiért elolvadta mosolyától, és szomjazta figyelmes szavait. Édesapám, szólította meg egy nap a trónuson terpeszkedő királyt. Néped asszonyai megcsömörlöttek. Egész nap csak itatják az egereket bátyáim szédítései miatt. Tenned kell valamit. Ebből még nagy bajunk származhat. Ho-ho-ho-ho-ho! Nevetett a nagyúr. Nem úgy van az. Ezt nem értheted, zsengekorú kis leányom. Egy férfinak hódítania kell, hogy férfi legyen. Ugyan mit árthat némi pityergő hölgy? Most pedig erígy innét, és ne üsd bele az orrod mások dolgába. A királylány feldúltan vágtatott le a lovász fiához, az egyetlen emberhez, akivel őszinte viszont áll volt. Miért nem látják, hogy mások érzéseivel nem lehet csak úgy játszadozni? Hogy lehet ilyen kegyetlen a családom? Fakadt ki. A lovász fiú megnyugtatásképp szorosan megölelte a felháborodott királylányt, és a nap hátra lévő részét jókedélyűen töltötték egymás társaságában. Egyik reggel őrületes sikolyra ébredt a királyság apraja nagyja. Az uralkodó álmos szemekkel nézett ki ablakán, s elhűlve kiáltott. Őrség! Azonnal vegyék körbe a várat! Nagy ijegység oka egy döbbenetesen bűzös, gigantikus mocsár volt, ami magabiztosan hömpölygött a vár felé. Ami az útjába került, bekebelezte, akire pedig ráfröccsent a posványból, menten elkámbicsorodott. Mikor az úrilakhoz ért, a gomolygás abba maradt. Ekkor olyan dolog történt, amire senki sem számított. A masszából lassan, cuppogva kiemelkedett a mocsár úrnője, s villódzó tekintetével a király felé fordult. Tipró király, engem az összetört szívű alattvalóid könnyei hívtak életre, a bú mocsarának királynőjét tisztelhetett személyemben. Tudod-e, hogy miért járultam a házad elé?
1: Kikérem magamnak! Azonnal fordulj vissza oda, ahonnan jöttél, te mocskos nőszemély! Tönkre teszed uralmam! Elpusztítod alattvalóim otthonát! A rózsakertem tövében bűzölöksz, és még ezt a számon kérő hangnemet is megengeded magadnak? Hát nem sül le a bőr a képedről?
0: Most már elég legyen! Ripakodott rá ellentmondást nem tűrő hangon a mocsár királynő. Olyan sok hajadont vertetek át fiaiddal, hogy keserű könnyük láppá varázsolta az eldugott tisztást. És ahogy a szomorúság, úgy a sártenger is nőttön nőtt. Egy órát kaptok, Tipró család, hogy megmentsétek hőn szeretett királyságotokat a mocsárrá válástól. Ha addig nem talál valamelyik őtök igaz szerelmet magának, azzal sorsotok megpecsételődik. A riad királyi família férfi tagjai fejvesszel lovagolták körül az udvart, őszinte románc után kajtatva, ám mint hiába. Valamennyi asszony szívét már megkeserítették, s egyikük sem volt hajlandó szóba állni a kétségbeesett udvarlókkal. Az egy óra már majdnem letelt, s a bú mocsarának úrnője elé járult a birodalom népe, élükön a tiprókkal. Királynőm, felségem, könyörülj meg rajtunk, rimánkodott az egyik királyfi. Most már tudjuk, hogy hibáztunk. Bocsáss meg nekünk, hadd kezdjük előről. Bűnbánatod későn érkezett, fiú. Nektek tán újdonság, de az ígéretet be kell tartani. Azt ígértem, hogy adok egy órát, hogy megmenekítsétek magatok. Az idő mindjárt lejár, végzetetek pedig elértiteket. Készüljetek! Ahogy a mocsárasszony felemelte a kezét, meglátta a legkisebbik tipló gyermeket, a királylány. Félelmében a lovász fiú kezét szorongatta, aki minden erejével próbálta őt megnyugtatni. Nocsak! Mit látnak szemei? Csak nem a hercegnő az. Hát miért nem ezzel kezdtétek? Kislányom, szeretitek ti egymást? A két fiatal úgy meglepődött, hogy meg sem tudott szólalni, így hát megcsókolták egymást. Ha hiszitek, ha nem, a mocsár félelmetes úrnőjével egyetemben egy szempillantás alatt eltűnt. A tipró férfiak megfogadták, hogy megváltoznak, és nekiláttak megbékíteni a birodalom valamennyi becsapott szívét. A kislány pedig azóta is boldogan él a lovász fiával.
2: Csukás meselárnyék.
3: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Ne nyúk a piszka, ha mancsod nem tiszta.

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Minden gyermek egyszer kicsi, aztán óriás lesz. Úgyhogy hadd lássuk most ezt a nótát, ügyesek legyetek. Már mehet a követés, hiszen Ildikó lázban ég, tapsos van csak a magasban. Figyelj!

Ajaj, már a csípődre szálljuk, figyelj! Jobbra és balra, nagyon jó! Lép ki ügyesen, magasban a csípő! A kezed is emelkedjen bele! Figyelj, jön a tombol!

0: a versenyugrók. Történt egyszer, hogy a bolha, a szöcske és a béka összevitatkoztak a tóparton. Éppen kártyáztak a délutáni napsütésben, mikor a bolha azt állította, hogy nála magasabbra senki sem tud ugrani.
1: Miért vagy te ebben ennyire biztos?
0: Kérdezett vissza a szöcske kissé sértődötten. Biztos vagyok benne, mert már számtalanszor bebizonyítottam a tehetségemet. Erősködött a bolha.
1: Na persze, csak nem arra a múltkori artista számra gondolsz, az bárki meg tudja csinálni.
0: Legyintett a szöcske.
2: Úgy ám,
0: helyeselt a béka. A vita pedig tovább folytatódott. A gőgös bolha fáradhatatlanul ismételgette, hogy milyen ügyes magasugró, a szöcske pedig minduntalan ellentmondott neki, és a saját dicsőségét bizonygatta. Az egész délután civakodással telt, míg nem a bölcs béka véget vetett a vitának.
2: Úgy tűnik, mindenki magát tartja a legjobb magasugrónak. Ezért hát amondó vagyok, hogy rendezzünk egy magasugró versenyt. Döntsék el a többiek, hogy ki a legügyesebb.
0: A többieknek tetszett a brilliáns ötlet. Végre valami, amiben mindannyian egyetértettek. Mindjárt meg is kérték a cinegét, hogy vigye hírül az erdőben, hogy reggel magasugró verseny lesz. Az ifjú cinege madár pedig boldogan trillázta körbe a rengeteget. Másnap az erdő állatainak apraja nagyja tiszteletét tette a magasugrók megmérettetésén. Még az állatok királya is ellátogatott lányával a neves eseményre. A tisztás szélén egy trónon foglaltak helyet, amit a szorgos hangyák építettek. Mikor a király látta, hogy milyen előkelő versenyzők fognak küzdeni, hirtelen ötlete támadt.
3: Drága barátaim! Látom, milyen keményen készültetek a mai versenyre, ezért úgy döntöttem, hogy aki ma győz, annak adom a lányom kezét.
0: A bolha, a szöcske és a béka csillogó szemekkel képzelték maguk elé, amint elveszik a király egyetlen szépséges leányát. S ha lehet, most még elszántabban akarta mindegyik a győzelmet. Először a szorgos hangyák kijelölték a pályát, majd a hős cincér lépett színpadra, és egyenként bemutatta a versenyzőket.
2: Köszöntsétek első versenyzőnket, Bolha Urfit!
0: A bolha méltóság teljesen lépdelt középre, levette cilinderét, s meghajolt, mint egy igazi úriember.
2: Igazi királyi vér csörgetezik az ereiben, és az a hír járja, hogy jövőre még az olimpián is indul néhány számban.
0: Ezután a szöcske következett.
2: Hölgyeim és uraim, köszöntsék a szöcskét, a bolha első számú kihívóját. Egy ősi egyiptomi család sarjaként látott napvilágot, s nem olyan rég költözött hozzánk az erdőbe, s jelenleg egy kártyavárban lakik az erdő szélen.
0: Harsogta a cincér. A szöcske egy ugrással a porondon termett, majd elegáns frakjában meghajolt a nézősereg előtt. Azt el ne felejtsd, barátom, hogy a kedvenc elfoglaltságom az operaéneklés. A gyönyörű hangomtól még a legszomorúbb állat is jó kedvre derül, mondta szerényen a szöcske. Végül utolsóként a béka lépett elő, és a hőscincér róla is mondott néhány szót.
2: És akkor következzék az utolsó versenyző, a zöld leveli béka.
0: Kiabált a hőscincér a mikrofonba, miközben a béka szerényen biccentett egyet a fejével.
2: A kétéltűek népes családjából származik, és valódi jós tehetséggel bír. Nézzétek, csak rá kell pillantani a hátára, és mindjárt megtudjuk, milyen időnk lesz a héten.
0: Mutatott a műsorvezető a béka hátára, és az hirtelen megtelt apró pettyekkel.
2: Úgy látom, holnap eső lesz!
0: Mikor a cincér befejezte a versenyzők bemutatását, az ellenfelek rajthoz álltak. Elsőként a bolha tett próbát. A szajkó rikkantott egyet, és a bolha erre olyan nagyot ugrott,
1: hogy el is tűnt a többiek szeme elől. Ez meg hova lett? Na hát, micsoda egy csaló! Kiáltotta be valaki a tömegből. Ugyanis többen úgy hitték, hogy az egész varázslat volt, mert ekkorát senki fia nem tud ugrani. Másodszor a szöcske tett próbát. Ő csak fele akkorát tudott ugrani, mint a bolha, ráadásul az érkezést is elvétette, véletlenül a király arcán ért földet. Fúj, ez undorító! Kiáltott fel egyszeriben a király, és lerázta magáról a szöcskét. Végül a béka előadása következett. A leveli béka néhány percig csendesen mormogott magában, készült az ugrásra. Közben a tömeg zúgolódni kezdett.
3: Lehet, hogy nem is tud ugrani! Biztosan megijedt! Kiabálták.
1: Aztán hirtelen a zöld leveli béka elrugaszkodott a földről. Nem ugrott nagyot, de annál ügyesebben, és éppen a király kisasszony ölébe érkezett. A király teljesen oda volt a boldogságtól.
3: Micsoda egy éles eszű úriember! Úgy tűnik, egyedül a leveli béka az, aki elég okos az én lányomhoz.
1: Lelkendezett az uralkodó. Ám a másik két férjjelölt nem hagyta annyiban a dolgot. Panaszt nyújtottak be a királyhoz, de végül csüggetten kellett tudomásul venniük, hogy a béka lekörözte őket. A lakodalmat másnap tartották a tó melletti nádasban, s egészen hajnalig tartott a mulatság. A király kisasszony és a béka pedig azóta is boldogan élnek, még meg nem haltak.
4: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
1: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Szerbusztok, gyerekek! Én Kőszegi Ákos vagyok, a Víg Színház színművésze. Nekem is van két fiam, igaz, ők már nagyobb bacskák, Bendegúz és Soma. Viszont van egy kis unokám, aki alig várja, hogy mesét olvassak neki. Mátyás király és a százesztendős ember. Magyar népmese. Előadja Kőszegi Ákos. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjú korodban. Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka. Bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem. Ha nem, majd örülnek a gyermekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek öröméért ültetni. Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e? Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált. Aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, nőttek, növekedtek a százesztendős ember ültette gyümölcsfák, s ím egyszerre csak termettek is. Gyönyörű szép piros almák mosolyogtak a százesztendős ember fáin. Aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett róla, de a százesztendős ember nem feledkezett meg ám az ígéretéről. Mit mondok, százesztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdettek. Nosza, megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. De az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyánnak. Mit akar itt kent, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeri bejelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember. Egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszétek be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát. No, nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta. S mondta, amint következik. Emlékszik-e, felséges királyom, arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett? Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme, elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram, királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról. Az öreg emberhez ment. Nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán parancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tálba az almát, a kosarat meg töltsék tele színarannyal. Csak nézték a főurak, hogy a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, s azt mondotta nekik. Látom, csodálkoztok. Egyik másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, urak, büszke nagy urak! Tanuljátok meg, hogy aki öregségében is ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket. Közben a király az öregembert karon fogta, s gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Intójába segítette. Úgy küldte haza kicsi kunyhójába.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
1: Kedves gyerekek! Jól ültök? Kényelmesen elhelyezkedtetek? Tudom, hogy már nagyon várjátok az esti mesét. Mielőtt azonban elkezdődne a történet, engedjétek meg, hogy bemutassam nektek a ma esti varázslatos mesélőnket. A ma esti csillagunk Bényi Ildikó gyermekkorában a hétfői napokon még nem volt adás a tévében. Így aznap nem tudott esti mesét nézni. Szóval hétfő esténként Ildikó mindig odabújt a szüleihez, és édesapja mesélt neki. Íhés Gyula író és költő 77 magyar népmese című kötetéből. Lehet, hogy Ildikó most is ebből mesél majd nekünk.
2: Kedves gyerekek, ti mit tennétek meg azért, hogy az édesanyátokat boldognak lássátok? A következő történet egy kisfiúról és hősies kalandjairól szól. Hallgassátok szeretettel! Az égigérő paszúj, magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia, meg egy kis tehénkéje. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis tehénkét hajtsák a vásárra, hogy eladják. Mondja az anyja a kisfiúnak. Eredj, fiam, reggel hajtsd el. De vigyázz ám, hogyan adod el, nehogy károsak legyünk benne. El is hajtotta a fiú a vásárra. Hát mindjárt akadt is vevője. Meg is csinálta a vásárt a fiú. Elcserélte a tehenet egy szempaszújjal. Vitte haza a paszújt a kisfiú, mutatja az anyjának, mit kapott. Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a fiú vigasztalta. Ne búsuljon, édesanyám, azt mondta az öreg ember, aki megvette a tehenet, hogy még most este ültessem el, s meglátom, mi lesz belőle. Elültette a kisfiú az ablak alá a kis kertbe a paszújt, de még vacsorázni se tudott, úgy várta, hogy mi lesz vele. Csak lefeküdt. Hát reggel, mikor felébredt, látta, hogy kikelt a paszúj. Kinéz az ablakon, de nem is látta a tetejét. Gondolta, kimegy, megnézi kívülről. Kiment, s megnézte. De bizony ő kegyelme hiába bámulta, nem látta a tetejét. Mondja az anyjának. Na látja, édesanyám, mennyit ér a paszúj, megyek, felmászom a tetejére. Az anyja mind kérlelte, hogy ne menjen, de mégis elment. Délfele elindult, s ment felfelé a paszújon. Addig ment, mendegélt, már olyan magasságban volt, hogy szinte szédült. Akkor egyszer csak elérte az égboltot. Hát ott az égbolton volt egy kis nyílás. Bekukucskál a fiú, s látott valami világosságot. Azt gondolja magában. A paszújnak elértem a tetejét, de most már meg szeretném nézni, mi van ott bent. Összeszedte a bátorságát, s belépett az ajtón. Hát látja, hogy ott nem is messze van egy kis házikó. Gondolja magában, most már úgyis éjjel van, itt szállást kérek, s reggel megyek haza. Hát ahogy benyit, ott talál egy asszonyt. Felkérdi az asszony. Hol jársz itt, te kisfiú, mikor az én uram a hétfejű sárkány? Ha meglát téged, rögtön baj lesz. Jaj, könyörgött a kisfiú, hogy bújtassa el, mert ő úgy fél a sárkánytól. Kérdi az asszony. Éhes vagy, te kisfiú? Jaj, bizony, éhes én, felelte a kisfiú. Még tegnap se ettem semmit. Az asszony vacsorát adott a kisfiúnak. A kisfiú megköszönte szépen a szívességet. Na már most, gyere! Rögtön bújjál el, mert jön haza az uram, s ha meglátja, hogy itt vagy, mind a kettőnk bajban lesz. De hová? Gondolkozik az asszony. Hova bújtassa el a kisfiút? Gondolja magában, behozza a dagasztóteknőt, beteszi az ágy alá, s aláborítja a kisfiút. Álmos volt a kisfiú, de úgy meg volt ijedve, hogy nem mert elaludni. Hát mikor üti az óra 12-t, támad nagy dörömből és zúgás. Jön haza a hétfejű sárkány, hoz egy fekete tyúkot a hóna alatt, leteszi az asztalra, s mondja,

csak elkezd szaglászni. Te, asszony, miféle idegen szag van ebben a házban? Csak nyugodjék lelkem, muzsikáljon, nincs itt semmiféle idegen. Dehogy nincs, nekem rögtön add elő, mert különben téged is megbüntetlek. Az asszony addig csitította, amíg belenyugodott, s amint ott muzsikált, egyszer csak elérte az álom, s ahogy ott ült a karszékben, szép csendesen elaludt, még nem is horkolt. Gondolta magában az asszony, jó lesz neki is lefeküdni, mert mindjárt megvirrad, s még nem is aludt. A kisfiú, mikor észrevette, hogy mind a ketten elaludtak, kibújt a teknő alól. Hóna alá fogta a fekete tyúkot, a másik kezébe a muzsikát, s gyerünk, szaladt vele ki a házból. Szaladt. Mikor jött volna be a lyukon, ahol felment, gondolja magában, visszanéz, vajon nem jön-e a sárkány a tyúk után. Hát úgy megijedt, mert a nagy sárkány egészen a nyomában volt már, úgy szaladt. A kisfiú gyorsan leeresztette magát a szálpaszújon. A szekerce éppen künn volt a karfán, vette, s hamar kivágta a szálpaszújt vele. A sárkány lebucskázott, keze lába kitörött, többet nem kell féljen tőle senki. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatta, hogy hova lett. Ne búsulj, anyám, lesz ezután mit együnk, lesz pénzünk, aranyunk elég. Ja, honnan lenne, fiacskám? Kérdi az anyja. Mikor a tehenet elhajtottad, nem adtak érte csak egy szem paszújt. Ha a tyúkot eladjuk, azért nem kapsz csak egy felet. Jaj, dehogy adom én el ezt a tyúkot, mondja a kisfiú. Bevitte a házba, felállította az asztalra, megsimogatta, s mondta neki, tolj egyet. Hát a kis tyúk rögtön tojt egy aranytojást a kisfiúnak is. Az anyjának tátva maradt szeme, szája a nagy csodálkozástól. Addig tojatták, amíg meggazdagodtak. Csináltak szép házat, csűrt, vettek sok szép jószágot a pajtába, s vettek sok szép ruhát maguknak. A kisfiú egész nap csak muzsikált, az anyja meg csak hallgatta. Aki nem hiszi, járjon a végére.

a teáskanna. Élt egyszer egy igen hiú teáskanna. Egy híres porcelánkészítő műhelyben született, és amióta csak az eszét tudta, imádta, hogy az emberek megcsodálják a karcsú csőrét, a különleges csavart fülét, és a csodálatos, kézzel festett virágokkal borított formás testét. A teáskanna egy előkelő házhoz került, és kedvenc elfoglaltsága lett, hogy naphosszat a tálalón áldogáló ezüst tálcában gyönyörködjön a saját tükörképében. Ám volt valami, ami nem hagyta nyugodni. A hibás fedője. Még fiatal korában történt, hogy a szobalány véletlenül elejtette a tálcát a teáskannával, és a teáskanna fedője bánta a dolgot. Egy darab letört belőle. S ha bár a szolgálón és a teáskannán kívül senki sem vette észre, a teáskannát mégis nagyon bántotta a dolog. Ez kissé elkedvetlenítette, szentül meg volt róla győződve, hogy a cukortartó és a csészék a háta mögött mind kinevetik, és mindig a hibáját emlegetik. Hiszen mindenkinek vannak hibái, tűnődött magában. Én legalább látom a sajátomat. Na persze a hibák mellett érdemei is vannak mindenkinek. Vegyük például a csészéket, nekik íves fülük van. A cukortartónak pedig csak fedele van, de nekem? Nekem van mindkettő. S ráadásul a csinos testemhez még egy karcsú csőr is párosul. Hiába akármilyen szerény is vagyok, meg kell hagyni, én vagyok a teásasztal királynője. A többiek mind elbújhatnak mellettem. Ha én nem lennék, az emberek nem tudnának teát inni. Nyugtázta elégedetten a teáskanna. Ám a teáskanna fényűző életének egy napon vége szakadt. A házban születésnapi ünnepséget rendeztek a kisfiú számára, és a teáskanna nagyon boldog volt, mert végre rengeteg vendég előtt díszeleghetett a szépen megterített asztalon. A teáskanna még sosem érezte ilyen pompásan magát. A szolgálók a házat ünnepi díszbe öltöztették, a bútorokat kifényesítették, elővették a legszebb terítőket, az asztal közepére pedig a teáskannát állították. Amikor elkezdődött az ünneplés, a teáskanna boldogan illegette magát az asztalon. Ám kisvártatva szörnyű dolog történt. Az ünnepelt izgatottan bontogatta az ajándékokat, mikor az egyik csomagból egy pöttyös labdát húzott elő. Ezt azonnal ki kell próbálnom, kiáltott fel a fiú. Majd édesanyja tiltásának ellenére a fiúk dobálni kezdték egymásnak a szobában a labdát. A teáskanna félelemmel telve figyelte az eseményeket, és mindig rettegett, mikor a labda mellette suhant el. Aztán a következő hajításnál megtörtént a baj. Az egyik fiú elvétette a dobást, és a labda éppen a teáskannát vette célba. Akkora volt a lendülete, hogy egy szempillantás alatt lesöpörte az asztalról az ijedt teáskannát. Óriási csörömpölés közepette a teáskanna földet ért, és mindjárt el is vesztette az eszméletét. Mikor magához tért, meglátta, hogy a füle és a csőre darabokban hevernek mellette, a forró víz pedig kifolyt belőle. Bizony óriási csapás volt ez a hiú teáskannának, akinek mindennél fontosabb volt a jó megjelenés és az elegáns külső. És a legrosszabb az volt, hogy úgy érezte, mindenki rajta nevet. A baleset után a teáskannát rokkantnak nyilvánították, és a tálaló előkelő polca helyett a konyhaszekrény egyik eldugott sarkába került. Attól fogva ott tengette eseménytelen életét a közönséges tányérok és poharak szomszédságában. Aztán egy nap egy koldusasszony kopogtatott be a házhoz, hogy egy kis ennivalót kérjen.
A szolgáló lánynak pedig épp nem akadt más a keze ügyébe, csak a törött tejáskanna. Így abban mérte ki a cukrot a néninek. Így került a tejáskanna az öreg anyó egyszobás szegényes hajlékába. Itt nem voltak drága bútorok, finom terítők, különleges porcelánok. Csak egy aprócska ágy, egy kopottas asztal egy székkel, és egy magányos asztali lámpa. A tejáskanna először elkeseredett. Nem volt hozzászokva a szegénységhez, ám az anyóka olyan nagy becsben tartotta a törött porcelán tejáskannát, hogy mikor ismét ő lett a szoba dísze, elkezdte egyre jobban érezni magát. Majd egy nap az anyóka egy tulipánhagymával tért haza. A tejáskanna legnagyobb meglepetésére az anyóka a kannába szórta a földet, és abba ültette el a hagymát. A tejáskanna kissé megilletődött. A port sosem szerette, hát még a piszkos barna földet. Származásomhoz méltatlan, hogy egyszerű virágcserépként tengessem az életemet. Méltatlankodott magában. S az sem tetszett neki, hogy az anyóka milyen gondosan nevelgeti a hagymát, öntözi, becézgeti, s néha még énekel is hozzá. De hamarosan a hagyma mocorogni kezdett, és növekedésnek indult a földben. A tejáskannát akkor számára ismeretlen érzés kerítette hatalmába. Maga sem értette, hogy mi történik, de a virághagyma jelenléte hirtelen jó érzéssel töltötte el. Bizony időbe telt, mire a tejáskanna megértette, hogy az anyóka nem véletlenül őt választotta virágos cserépnek, hisz az ő teste elég erős, hogy megvédje és megerősítse a gyenge tulipánhagymát. Akkor végre jó barátságot kötöttek, és a gondoskodásnak hála a tulipánhagyma kihajtott, és hamarosan egy csodaszép, círmos színű rózsaszín tulipánnál fejlődött. A tejáskanna pedig olyan büszke volt a virágra, hogy többé nem is gondolt magára, csak a tulipánra.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szabó Borbála, Árpád a nyúl. Igen, a nevem Árpád. Tudom, hogy ez egy kicsit furcsa név egy nyúlnak. Árpádnak sokkal inkább bajszos férfiakat szoktak nevezni, semmint plüss alvó állatokat. Engem mégis így nevezett el a gazdám, a Gyurka. És hiszem, hogy nagyon jól tette. Csak rám nézett, amikor megkapott engem a szülinapjára, és az a nyomban látta, egy kiköpött Árpáddal van dolga. Egy komoly nyúl áll előtte. Halkatom karcsú, bundám ízléses, halvány szürke, nincs aranyos pocakom, sem hatalmas buta fejem. Van viszont kis kerek szemüvegem, keresztbe tudom tenni a két lábamat, és tudok úgy ülni, mint egy elegáns ember. Okos gombszemeimmel intelligensen figyelem a világ jelenségeit, hosszú ápolt bajszom bölcserre meg, néhány férfias szőrszál ékíti a fejem tetejét. Régebben volt egy nyakkendőm is, de az elveszett, mert egy lány viccből levette rólam. Ha-ha-ha, lány humor. Azóta sincs meg. Én tehát Árpád vagyok, a nyúl. A gazdám pedig Gyurka, a legokosabb fiú a világon. Göndörhaja van, kockás inget hord, és szintén szemüveget. Együtt, ketten mi mindenkinél okosabbak vagyunk. Nincs nálunk okosabb nyúlember páros, annyi biztos. Legalábbis azok voltunk mi ketten sokáig. Egészen addig, amíg egyszer Gyurka el nem vesztett engem. Nos, a helyzet az, hogy az én gazdám, akármennyire okos fiú és akármennyire is van szemüvege, néha elég szétszór tud lenni. Reggel volt, a buszon ültünk, és óvodába igyekeztünk hármasban anyával, amikor Gyurka megpillantott az utcán egy markológépet. Leugrott a buszról, ez már az óvi megállójában volt szerencsére, anya meg őrülten utána. Mire észbe kaptam, egyedül ültem a plüssülésen. Plüss nyúl a plüssülésen. Nem volt egy vidám pillanat. Még búcsút sem inthettem az én Gyurkámnak. Még észre sem vette szegény, hogy nem vagyok a hóna alatt. Estig zögykölődtem a buszon. Lassan besötétedett. Először eldőltem, aztán leestem az ülés alá. Ide-oda grúltam a buszpadlóján, teljesen összekoszolódtam, pedig talán mondanom sem kell, nagyon nem szeretek összekoszolódni, egyszerűen nem illik az eleganciámhoz az összekoszolódás. A végállomáson a vezető körbe járta a buszt, és végre észrevett engem odalent. Hát ez mi? Kérdezte saját magától, és meg is felelt saját magának. Egy kis nyuszi. Na, köszönöm szépen, ez se lát a szemétől, még hogy nyuszi. Itt, bocsánat, de egy komoly, fajsúlyos nyúlról van szó. Mindegy. Aztán felemelt a földről, és zsebre tett. Amikor újra elővet, hunyorogva láttam, hogy egy fancsali képű gyerekkel állok szemben, egy kicsit idősebb lehetett, mint az én gazdám, de közel sem volt annyira bizalomgerjesztő. Az volt a gyanúm, hogy már is rosszaságon töri a fejét, bár ne lett volna igazam. Jé, hát ez mi? Érdeklődött a fancsali. Látszik, hogy apja fia.
2: Egy nyuszi, a buszon találtam, kell?
3: Alig kaptam levegőt a felháborodástól. A buszvezetőnek kötelessége lett volna eljutatni engem a talált tárgyak osztályára.
2: Hát ez elég gázul néz ki,
3: vakantotta a kellemetlen gyermek, majd fülön ragadott engem, egy Árpádot, és bevonszolt a szobájába. Odabent tombolt a sötét rendetlenség. Nem véletlenül mondom, hogy sötét, ennek a fiúnak az összes holmia fekete volt. Fekete ágytakaró, fekete párna, fekete asztal, fekete szék. Haj, mennyire kezdett hiányozni nekem Gyurka rendes, színes, napfényes kis szobája. A fiú leültetett az íróasztalára, és méregetni kezdett.
2: Hülyén nézek, kis rác, mondta. Egy szemüveges trébel kis nyalógép nyuszinak.
3: Hát, köszönöm az újabb bókot. Ezek után letépte rólam az én okos szemüvegemet, elővett valami randa nagy fémkarikát. Mi ez, egy másik szemüveg? Talán gondoltam. De nem, nem az volt, ugyanis egy hirtelen mozdulattal, Atyaisten, a fülembe szúrta! Segítség, ez bűncselekmény! Átszúrták a fülemet, rendőrség, mentők! Fancsali viszont elégedettnek tűnt.
2: Na, ez az, piercinges nyuszi, ez már menő. A neved Jack Sparrow, igaz?
3: Ja, persze. A tied meg ostoba Otto, bunkó Benő, agyatlan aladár. Ezután a fülemre erősített, folyton a fülemmel foglalkozott, egy hosszú vezetéket, aminek a végéből iszonyatos ricsa jött. Ezt üvöltött egy fába szorult féreg. Rettenetes, kitörölhetetlen élmény volt. Aztán egy ágyban aludtunk, hajnal felé végre kiesett a fülemből a vezeték. Agyatlanka végre elaludt. Az az igazság, hogy ahogy ott feküdtem mellette és néztem, már nem is haragudtam annyira. Nem lehet valami vidám élete szegénynek, hogy így él itt, mint egy koszos kis vadember. Reggel bevitt magával az iskolába, egész órán a padjában tartott és szorongatott. Ezt egy idő után a tanítónénie is észrevette. Te mit csinálsz ott a pad alatt, Csabika?
2: Közöd, mint agyad,
1: felelte tömören az én kis vademberem. Ezt nem kellett volna. A tanítónéni bedühödött. Százszor megbeszéltük már, hogy játékot nem hozunk az iskolába, igaz? Kérem szépen azt a nyulat, holnap visszakapod.
3: Ó, mi kellemes meglepetés! Valaki végre nyúlnak nevezett. Minden rosszban van valami jó.
1: Csabika, akit ezek szerint így hívnak, rémülten dugdosni kezdett engem, de hiába a tanítónéni ragaszkodott hozzá, hogy adjon át neki. Húzakodni kezdtek, mire leszakadt a farkam. Még mennyi kín már rám ebben a rideg világban az én Gyurkám nélkül? A tanítónéni eltett a táskájába. Mondhatom, itt alig lehetett elférni. Illatos, mi a csodák és csikiző akármik, zsebkendők, ecsetkék, tollak és üvegcsék között hányódtam. Közben kicsit sajnáltam Csabikát, mert tudom, hogy megszeretett engem. És egy kicsit én is őt. Fura dolog, hogy nem csak azt lehet szeretni, aki jó. A tanítónéni nagyon kedves kis hölgy volt egyébként, kivéve Csabikával. Piszaorrú, csillogó szemű, jó illatú, és az otthona is nagyon tiszta, rendes, színes. Láthatóan egyedül élt, eltekintve a papagájától, akit egy kalitkában tartott. Amint hazaérkeztünk, kiültetett engem a kanapéra, és megvizsgálta a farok helyzetet. Épp itt volt az ideje. Már lógott is kifelé a vattám. Komolyan, attól féltem, hogy elvérzek. Varródobozt vett elő, és neki látott megjavítani engem. Nem láttam pontosan, mit vart fel rám, de megbíztam az ízlésében. Egészen addig, amíg fésülgetni nem kezdte a férfias kis hajamat. Szent egek, ezt nem élem túl! Micsoda megaláztatás! Nem elég, hogy már nincs szemüvegem, most zsúrfiút csinálnak belőlem, zsúrnyuszit! Azt hittem lánynak nézett, és én nem tehettem semmit ellene.
3: Tudod-e, nyuszika, mi az a szerelem?
1: Kérdezte fésülés közben.
3: A szerelem
1: Olyan, mintha egész nap meleg szélben repülnél, mintha egyszerre sírnál és nevetnél, mintha meg akarnád ölelni az egész világot. A tanító néni szivárványos szemében könnycsepp remegett. Én holnap találkozom a szerelmemmel, kis nyuszi, mondta. Olyan boldog vagyok, ő az életem értelme. Másnap elvitt magával. A táskából hallottam, hogy beszélget valakivel. Először halkan még nevetgéltek is, majd egy időre csönd lett. Aztán egyszer csak a tanítónéni teljesen váratlanul előrántott engem, és hozzávágott egy szakállas, ismeretlen férfihoz. Lehet, hogy ez a muksó az élete értelme.
2: Ne haragudj, nem úgy értettem,
1: mentegetőzött a muksó.
4: Mit nem úgy értettél? Ezt hogy lehet másképp érteni? Hazudtál nekem!
1: Zokogott a szép tanítónéni, és én kezdtem nagyon megijedni. Aztán a tanítónénim se szó, se beszéd elrohant, és ott hagyott engem a nem éppen úriember ölében. Őszintén bevallom, kezdett tele lenni a hócipőm ezzel a sok tulajdonos váltással.
2: Te mintha mérgesen néznél rám, kis nyuszi,
1: morfondírozott a szakállas.
4: Igen, mérgesen nézek, igen. Mégpedig azért, mert ön egy lelketlen ember. Magába bolondította szegény tanítónénit, miközben becsapta őt. Ez nem éppen úri emberhez méltó viselkedés, Mr. Szakállas Muksó.
1: Ráhajtottam a fejemet egy rohadt almacsutkára, és vártam a kukásautót, hogy örökre elvigyen. Elaludtam. Azt álmodtam, hogy kellemes simogató, illatos lágy melegben forgok-pörgök a levegőben. Csodálatos érzés volt. Úgy sejtettem, hogy ez a mennyország. Kinyitottam a szemem. Nem a mennyország volt, hanem egy mosógép. Igen, egy mosógépben tartózkodtam, ami épp most állt le. Egy kedves fehér köpenyes nő kivett belőle és kirakott az ablakba száradni. Most tudtam csak körülnézni. Az ablak egy olyan terem ablaka volt, amiben csupa pizsamás gyerek feküdt, mindenkinek be volt kötve vagy gipszelve valamije. Nagyjából annyi idősek lehettek, mint az én gyurkám. Egyikük, mintha hasonlított volna rá. Ugyanaz a kedves arc, göndörhaj és a mozdulatai, csak éppen nem volt rajta szemüveg, ha jól láttam. Ahogy rajtam sem, mert különben azonnal jól láttam volna, hogy jól látom-e. Elszorult a szívem. Hunyorogva néztem őt, ő hunyorogva nézett engem.
4: Árpád! Üvöltött fel hirtelen a gyurkaszerű fiú, akiről éppen ebben a pillanatban bizonyosodott be, hogy maga gyurka az, személyesen! Az ablakhoz szaladt, ahogy tudott szegény, mert egy hatalmas gipszet vonzolt a jobb lábán. Kinyitotta az ablakot, és úgy, ahogy voltam, azon vizesen magához ölelt. Én egész nyúl életemben nem voltam ilyen boldog. Árpád, képzeld, eltörtem a lábam az oviban, amikor fociztunk, és közben annyira hiányoztál. Hol voltál? Mindent hallani akarok. Hova lett a szemüveged? Hadarta egy szuszra, és teljesen össze-vissza, gyurka. És még csak ekkor nézett végig rajtam tüzetesebben. És mi ez a fémizé a füledben? Hogy áll a hajad, és miért van virág a farkad helyén?
2: Sok mesélni valom van, az biztos,
1: feleltem neki. Aztán bebújtunk az ágyába, magához ölelt, és én mindent elmeséltem.

0: Csukásmeseládi. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Selma Lagerlöf, Nils Holgersson csodálatos utazása. A fiú, akit Nils Holgerssonnak hívtak. Így volt, ahogy mondom. Volt egyszer egy fiú Svédországban, akinek örökké azon járt az esze, hogyan bosszantsa és gyötörje az embereket és az állatokat. A többi gyerek félt tőle, az állatok pedig, ha csak meglátták, menekültek előle. A fiú egy parasztnak, Holger Nilssonnak volt a fia, ezért kapta a Nils Holgersson nevet. A szülők nagy gondban voltak a fiúk miatt. Az apja szinte minden nap elmondta, mi lesz a mi Nils fiunkból? Minden munka alól kivonja magát. A szülők vasárnap templomba készültek. Mivel az apa attól félt, hogy Nils megint rosszalkodna, egy könyvet adott neki azzal, hogy olvasson el belőle 13 oldalt. Ha majd hazajövünk, ellenőrzöm, hogy csak ugyan elolvastad-e. Nils csalódott képet vágott, mert már kigondolt néhány huncutságot. Ehelyett most a szobában gubbaszthat és tanulhat. A könyv fölé hajolt, és mélyet sóhajtott. Viszketett a talpa, úgyhogy mindegyre fölkelt és járkált a szobában. Egyszer csak ilyetten állt meg. Csak nem egy tolvaj lopózott a házba? Annak a súlyos ládának a fedele, melyben az anyja a fehér neműt tartotta, nyitva volt. Nils közelebb ment, és nem hitt a szemének. A láda peremén egy vénséges vén, ráncos manó lovagolt. Széles karimájú kalap és a nyakán és mandzsettáján fehér csipkével díszített fekete ruha volt rajta, pici lábán pedig fekete, csatos cipő. Nils már hallott a szorgalmas manókról, de valahogy jóval nagyobbnak képzelte őket. A ládán lovagló manó azonban csak akkora volt, mint a hüvelyk ujja. Nem, gondolta Nils, ettől nem kell félnem. Ezt nyugodtan bosszanthatom egy kicsit. De nem mert hozzányúlni, ezért némi töprengés után a szúnyoghálót leakasztotta az ablakról, jókedvűen meglóbálta, és zsupsz, ráborította a manóra. Gúnyosan fölkacagott, és meghintáztatta a csapdába esett manót. Ha szabadon engedsz, kapsz tőlem egy aranytallért, kiáltotta ilyetten a manó. Nils egy kicsit megrettent a hangjától. Gyorsan elengedte az emberkét, és már is egy aranytallér ütötte a markát. Mekkora szamár vagyok, gondolta nyomban. Többet is kérhettem volna. A manó talán a fejembe varázsolhatta volna ezt a 13 oldalt. Akkor nem kellene olvasással bajlódnom. És mielőtt az emberke eltűnhetett volna, már is újra a hálóban gubbasztott. Ilyen könnyen nem úszod meg, kiáltotta a fiú. Ennél többet kell tenned. Alig, hogy kimondta, úgy megtaszította valami, hogy a szoba túlsó sarkába repült, és elveszítette az eszméletét. Amikor magához szért, a manó eltűnt, és a láda fedele is be volt csukva. Nils zavartan nézett körül. Mi történt? Annyira megváltozott minden. Az asztal és a szék ijesztően nagyra nőtt. A manó elvarázsolta volna a szobát? Nils föltápászkodott és visszament a helyére, hogy folytassa az olvasást, de nagyon hosszúnak érezte az asztalig tartó utat. Útközben belenézett a fali tükörbe. Iszonyodva nézte a tükörképét. Törpe lett belőle. Egy icipici emberke, egy vakarcs, aki nem nagyobb, mint a hüvelyk ujja. Kiszaladt az udvarra, hogy megkeresse a manót. Azonnal csinálja vissza a varázslatot. A libák hangos gágogásba kezdtek, amikor meglátták az apró teremtést.
2: Úgy kell neked, kiabálták. Hányszor kergettél meg bennünket bottal?
1: A tyúkok kotkodácsolva futkostak körülötte.
2: Kotkot, úgy kell neked. Hányszor tépkedted ki a tollunkat és kergettél le a tojásainkról?
3: Kukurikú, rikoltotta a kakas. Azt kaptad, amit megérdemeltél? Hányszor cibáltad meg a szép piros taréjomat?
1: Kutyafüle, méltatlankodott Nils Holgersson. Inkább azt mondjátok meg, hová bújt a manó?
2: Azt már nem, megérdemelted, hogy elvarázsolt, kiáltozták egymást túlharsogva a baromfiak.
1: Nils bement a tehénistálóba, hát ha oda bújt a manó. Amikor a tehenek meglátták a parányi fiút, hangosan bőgtek.
3: Ezt jól megkaptad. Hányszor hajítottad utánunk a facipődet? Még darazsat is dugtál a fülünkbe.
1: Hallgassatok el végre, kiáltotta mérgesen Nils. Inkább azt mondjátok meg, hova bújt a manó?
3: Mindenki tudja, de nem áruljuk el neked,
1: jelentette ki Riska, az egyik tehén, s a többiek rábólintottak. Hirtelen Nils előtt termett a macska, és dühösen ráfújt.
3: Úgy megrángattad a farkamat, hogy fájt. Megérdemelted, hogy elvarázsoljanak.
1: Nils most is el akarta kapni a macska farkát, de az akkor átlökött rajta a mancsával, hogy hanyatt esett.
0: Most óriási, izzószemű szörnyetegnek látta.
1: Megcserélődtek a szerepek. Többé nem félnek tőle az állatok. Neki van tőlük félnivalója. Az udvar és a ház minden sarkában lázasan kereste a manót, de azt mintha elnyelte volna a föld. Végül fölmászott a kőfalra, és lenézett az udvarra. A libák és a tyúkok még mindig őt ócsárolták. Hogy megérti a beszédüket? Ez is új volt. Lassan rájött, hogy többé nem ember, és talán sosem lesz újra az.
3: Nyomorult törpe, kiáltott föl mérgesen. Ha még egyszer elém kerülsz!
1: De hirtelen tudatára ébredt, milyen kicsi, és elhallgatott. Soha életében nem érezte magát ilyen nyomorúságosan.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Ki gondolná, hogy még a játékra is vonatkoznak illemszabályok azért, hogy mindenki igazán a legjobban érezze magát? Ugrifüles minden bizonnyal. Csukás István, Ugrifüles az illemtanár. Hogyan játszunk? Tüskés hátú elszaladt a labdájáért, lihegve, kipirulva jött vissza.
3: Itt a Laszti, állj be a kapuba, én majd rúgom neked a gólokat. Hajrá, Tüskés hátú!
2: Ugrifüles finoman ingatta a fejét. Ám jó.
3: Mi nem jó? A labdázás nem jó?
2: Ahogy elkezdted, úgy nem jó. Talán választhatnánk, hogy ki legyen a kapus.
3: Enyém a labda, én választok, mondta Tüskés hátú dacusan.
2: Vagy talán már a játékra is vannak illemszabályok? Kérdezte.
3: Vannak bizony, mondta Ugrifüles.
2: És érdemes betartani, hogy ne legyen veszekedés, meg civakodás, meg marakodás.
3: Na, erre kíváncsi vagyok. Ült a labdára Tüskés hátú. És elsőre megmondom, hogy én akarok gólt rúgni, mivel nem szeretek veszíteni.
2: Ugrifüles széttálta a karját, mint aki tanúnak hívja az egész világot.
3: Ki szeret? De hát nincs olyan verseny vagy csapatjáték a világon, amelyben valaki ne veszítene.
2: Ez benne az izgalom. Ha mindenki csak győzne, akkor képtelenség borzasztó unalmas lenne. Azon kívül pedig egyszer veszítünk, máskor meg győzünk. Aki ma vesztett, holnap nyerhet. Mind a kettő hozzátartozik a játékhoz. Éppen ezért férfiasan siránkozás, dürohamok és sértődés nélkül kell elviselni a vereséget. A győztes pedig ne 72-en, mert holnap ő lehet a vesztes.
3: Tüskés hátú elgondolkodott. Van benne valami. Ismerte be végül.
2: Na már most, minden játéknak van valami szabálya, amit meg kell tartani, vagyis csak akkor lesz jó a játék, ha komolyan veszük és szigorúan megtartjuk a szabályokat. Ez is világos?
3: Világos, ismerte el Tüskés hátú.
2: Minden játék, amit többen játszanak, társas játék. Mit jelent ez? Nem csak azt, hogy többen vannak, hanem azt is, hogy teljesen egyenlők. Mármint az induláskor, a játék elkezdésekor. Ez nagyon fontos dolog. Nincsenek előnyök, nincsenek kivételezettek, mert csak így tiszta a játék. És ha a játék nem tiszta, abban nem érdemes győzni.
3: Csalás árán.
2: Tüskés hátú ingatta a fejét, hogy nem, csalni nem szabad. Ugrifüles elégedetten nézte, és nagy lendülettel folytatta. Aki csal a játékban, az másban is fog csalni, vagyis csorba lesz a jelleme. Lepattogzik róla a zománc, mint egy ócska fazékról. Ki szeretné, hogy ilyen jellem lenne? Tüskés hátú enyhén elpirult, és zavartan motyogott, de hiszen a játék csak játék, Ugrifüles komoly képet vágott. Nincs szebb dolog, mint a játék. Nincs szebb dolog, mint barátságosan viaskodni, versenyezni, összemérni az erőnket, az ügyességünket és az eszünket. És milyen jó győzni. Na persze, ha veszítünk, az nem olyan jó, de kiváló alkalom arra, hogy edzzük a jellemünket, a kitartásunkat, hiszen holnap lehet javítani. Tüskés hátú felpattant, letette a labdát, és megölelte Ugrifülest.
3: Igazad van, hogy én eddig milyen pukkancs béka voltam.
2: Itt a Laszti sorsoljuk ki, hogy ki lesz a kapus, és ki fog gólt rúgni. Ugrifüles leplezetlen büszkeséggel nézett Tüskés hátúra.
3: Ilyen kiváló tanítvány.
2: S lám, az illemnek milyen hatalmas ereje van. Kisorsolták, hogy ki lesz először a kapus, és játszottak egész délután.
3: Könnyű azt mondani, hogy legyünk előzékenyek, osztozkodjunk, közösen döntsünk. A játék hevében ezt észben tartani lehet, hogy erőfeszítést igényel, de megéri. A játék akkor a legjobb, ha senki nem duzzog, ha együtt tudunk örülni. Tudom, hogy tudjátok. Büszke is vagyok rátok. Szép álmokat!

0: Markó meg a gombóc, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Palkónak nagyobb volt a szeme, mint a szája. Persze ezt úgy kell érteni, hogy mindenből nagyobbat, többet akart enni, mint ami egy ilyen kisfiúnak éppen elég. Anyu, miért nem csinálsz nagyobb gombócokat? Kérdezte, pedig anyu éppen akkora gombócokat főz, amekkorának egy gombócnak lennie kell. Apu, miért ilyen kis dinnyét hoztál? Mondta apunak, pedig apu olyan nagy dinnyét hozott, hogy még ő is alig bírta hazacipelni. Ugyan mit csinálnál, ha nagy gombócokat raknék a tányérodra? Akkor nem tudnál 8-at megenni, csak egyet, legfeljebb másfelet, válaszolt anyu. Az csak bízd rám, hencegett Palkó. Ugyan mire volna jó a nagyobb dinnye? A felét sem tudnánk megenni, a többit kidobhatnánk, még a hűtőszekrényben sem férne el. Az csak bízd rám, mondta Palkó apunak. Másnap Palkó lent üldögélt, szokott helyén az udvarban, a kerítés mellett. Palkó, gyere ebédelni! Hallotta anyu hangját. Palkó az ilyesmit mindjárt meghallja, csak azt nem, amikor anyu ilyesmit mond. Menj csak le a közértbe és hozzál 2 deka élesztőt. Az ilyesmit legalább 3-szor kell elmondani, persze ilyenkor már a hang is, a szöveg is változik. Hányszor mondjam, te haszontalan? Hát, ilyenek ezek az anyuk. De megtörtént az is, hogy Palkó hívás nélkül megjelent a konyhajtóban. Itt vagyok, mondta. Mit akarsz? Kérdezte anyu. Nem hívtalak? Nem, csodálkozott Palkó. Úgy hallottam, hogy azt mondtad, gyere ebédelni. Anyu ilyenkor vagy nevetett, vagy mérgelődött. Palkónak úgy látszik, nem csak a szeme káprázik néha, és óriás gombócokat, meg hatalmas fagylalt adagokat lát, hanem a füle is. De most csak ugyan anyu hangját hallja. Kisfiam, gyere ebédelni! Palkó már is ott ül az asztal előtt, hogy bement volna az udvarból, és odaült volna az asztalhoz, arra már nem is emlékezett. Ott ült az asztalnál megszokott helyén, ám az asztalon szokatlan látvány tárult most már csak ugyan nagyra nyílt szeme elé. De most a csodálkozástól nyílt nagyra a szeme, mert az asztalon olyan hatalmas tálat látott, mint egy üst, és abban akkora gombócok gőzölögtek, mint egy-egy futballlabda. Palkó megrémült. Kivágja fel neki ezeket a gombócokat, töprengett, mert hogy ő nem képes erre, azt tudta. Anyu, apu vágt fel, de sem anyu, sem apu nem ült az asztalnál, sőt, még a szobában sem látta őket. Ki vágja fel? Siránkozott Palkó. De akkor a tálból felemelkedett egy kis emberke, akkora volt csak, mint Palkó kis ujja, pedig az igazán kicsiny volt, hanem a hangja az óriási. Úgy harsogott, hogy az ablak is megrezzent, amikor megszólalt. Majd te! Rád bízzuk! A kis emberke átlátszó volt, mintha gőzből lett volna, bizonyára abból is volt. De én nem tudom, nyögte Palkó ilyetten, szepegni is kezdett. Nem érek fel odáig. Már pedig neked kell felvágni, és jól vigyázz, mert ebben a tálban éppen 8 gombóc van, tudom, annyit szoktál megenni. Most ezt a 8 gombócot mind meg kell enned, és utána azt a kis dinnyét, ami ott áll a sarokban. Ordította a kis gőzemberke, és odamutatott a sarokba, ahol egy akkora dinnye állt, hogy nem is lehetett tudni, hogyan fér be az ajtón. Na mi lesz? Kiabált a kis emberke, és fenyegetően Palkó felé libegett. Palkó nem várt tovább, hirtelen az asztal alá bújt. Ho-ho, nem lehet megszökni, tessék csak mind megenni, fejezte be a gőzemberke. Ebben a pillanatban Palkó nagy koppanásokat hallott, mert a gombócok mind kiugráltak az asztalra, egymás után onnan a padlóra. Palkó felugrott, Jól bele is verte a fejét az asztalba, de ezt most észre sem vette, rohant az ajtó felé, a gombócok utána, élükön a kis gőzemberke rohant, villát és kést tartott a kezében. De ezek óriási evőeszközök voltak, Palkó meg sem tudta volna emelni őket. A kis gőzemberke azonban könnyedén forgatta azokat a levegőben. Palkó kirohant az udvarba, az utcára is kiszaladt volna, de sajnos a kapu zárva volt. A gombócok ott gurultak mögötte, utánuk az óriás dinnye. A gőzemberke meg bömbölt, fogjátok meg, fogjátok meg! Palkó megrázta a fejét, majd körülnézett. Ott ült szokott helyén a kerítés mellett. Megtapogatta a fejét, bizony jó kis púf volt a homlokán. Úgy látszik, beleverte a fejét a kerítésbe a nagy izgalomban, és ettől felébredt. Körülnézett, de sem a gombócokat, sem a dinnyét, de még a gőzemberkét sem látta sehol. Csak egy kis veréb állt előtte, és nézte kíváncsian. Palkó, gyere ebédelni, hallotta. Ha nem ez már igazán anyu hangja volt, Palkó még soha sem örült annyira anyu hívásának. Rohant már is. Mi van a homlokodon? Kérdezte anyu ijetten. No nézd, csak egy kis gombóc. És mosolygott. Azám, gondolta Palkó, milyen jó, hogy csak kis gombóc és nem nagy. Meg sem merte kérdezni, hogy mi az ebéd, attól félt életében először, hogy gombóc. De szerencsére mákos metéltet főzött anyu, és az is ér annyit, mint a lekváros gombóc. És nem is jó sokat enni, akkor nem fájdul meg az ember gyomra. Apu is megérkezett, hozta a dinnyét, de éppen akkorát, amekkorát három felnőtt meg tud enni. Mert a dinnye evésben Palkó is felnőttnek számít.
0: A Palkó meg a gombóc című mesét hallottátok.

Donászi Magda, a kíváncsi Bocs. Mackó bácsi odújában szokatlanul nagy a csend. Téli módi alvásra készülődnek odabent. Frici, a kiskölyök Mackó már egy hete elaludt. Mackó néni két tüskével beszögezte a kaput. Mackó bácsi leverte a makrapi paparazsát, átölelte Mackó nénit. Brumma, brumma, jó cakát. Hanem annyit izgett, mozgott, forgolászott, csapkodott, Mancsa Karma kitépte a kockás kartonhúzatot. A dagadó dunnaciha ásítozva kiszakadt, szálltak egymás hegyén hátán a tolpihe madarak. Lelkendezve keringőztek, sejehuja, hajahely, Frici Mackó orrán táncolt pihécske és tolpehely. A Bocs orrát dörzsölgette, háromszor is habcizott, saját magát orrba vágta, mégiscsak sok, ami sok. Kik vagytok és mit akartok? A két pihe kacagott, titkon összesúgtak-búgtak, becsapták a kis Bocsot. Hópihécskék vagyunk, látod? Ruhánk puha és fehér. Mama azt mesélte, a hó hideg, mint a dér. A te mamád alszik télen, azt se tudja, mi a hó. Mackó nagymamát se látta, milyen a jó télapó. Gyere, pihe, hívta

Frici egyre kíváncsibb lett. Nagyon hideg künn a tél? Gyáva bocs vagy, a hidegtől még a gyönge ősz se fél. Frici már nem tétovázott, bátran mondta. Elmegyek, csak nem fekszem egész télen itthon, mint a betegek. Neki feszült az ajtónak, kinyitotta, nosza hát. Nem bújsz vissza? Fenyegette öklével a nyírfaág. Frici rá se hederített, sebben lobbal kiszaladt, fényes téli napsütésben nyalogatta a havat. A két pihe elvezette a befagyott patakig. Jeges hátán csicsonkáztak, csúszkáltak egy darabig. Hanem mikor a fák alól előbújt a téli est, Frici ijedezve látta, hogy már sötétedni kezd. Pihécske is vacogott már, pehelyke is remegett, hanem ők a bocs bundában találtak jó meleget. A furfangos két mihaszna összebújva elaludt, Frici kemek pityeregve keresgette. Hol az út? Szerencsére Szelek anyja meglátta a fákon át, hogy a havas mackóbocsot cibálják az unokák. Mars haza a fellegekbe, aludjatok hajnalig! Én elviszem a kicsi bocsot, bár csak tudnám, hol lakik. Meddig mentek, ki tudhatná, tán a pejhes fellegek, ám egyszer csak ott jártak a kilenc tornyos vár felett. Télapóka kipillantott, gyorsan oda sietett, nem tudta a borzas, havas bundácskában mi lehet. Nagy nehezen lehámozta Friciről a hósubát. Vau, vau, egy kis mackó! Kerülgették a kutyák. Fényes szemű ezüst cica odafutott. Miau! A kis bocsnak édes, mézes, ősztejecske volna jó. Télapóka simogatta, nem kérdezte kicsoda, örült, hogy a megfagyott bocs oda került, épp oda. Aranyozott cicatában kapott édes ősztejet, télapóka szelídkeze simogatta szél helyett. Ezüst cica miákolva hívogatta Fricikét, ám a kis bocs télapókát el nem hagyta semmiképp. Fogócskázni nem volt kedve, télapónak segített. Kis zsákokra, zsomborokra kötött piros zsineget. Elmesélte Miklós bának, szánom bánom, könyv között, hogy a kedves odújából két pihével megszökött. Nem kér diót, csokoládét, még a lépes més sem jó. Csak azt kéri, odújába vigye vissza télapó. A Mikulás meghallgatta a kis mackó bánatot, megígérte másnap reggel, hatrén szarvast szánba fog. Legelsőnek Frici ül fel, ezüst cica búcsúzik, a kutyák is hűségesen kísérik a kapuig. Télapóka felrakta még három zsákját, puttonyát, a kis bocsot ölbe vette, ne fázzon az úton át. Szalad a szán, repül a szán, múlik a nap. Délután az ismerős barlang elé nesztelenül ér a szán. Ott a kis bocs úgy leugrik, mint a sebes pillanat, nyírfaág, hogy jobban lássa, lerázza a friss havat. Ilyet még a legöregebb jegenye sem láthatott, Miklós napján télapóval ölelkező kis bocsot. Fricike a nyitott ajtón belopózik csendesen, mackóéknál ennyi zajra nem ébred fel senki sem. Télapóka kinyitja a jégvirágos ablakot, keze nyomán itt is, ott is két üveg méz mosolyog. Begurul a piros alma, csengő dió, mogyoró. Lesz öröm, ha észreveszik, erre járt a télapó. Amikor a távolodó szarvas szánkó dala cseng, a két pihe előbújik, jobbra libben, balra leng. Pihe Fricit csiklandozza. Mi az? Meg sem köszönöd, hogy elvittünk Télországba? Szedte-vette bocskölyök. Nem csoda, hogy Fricikének a szava is elakadt. Egy csapásra kézre kapja a két pihe madarat. Bedugja a vánkos csücskén, rábiccenti buksiját, februárig meg sem moccan. Brumma, brumma, jó cakát! Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek! Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara a holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák,

van befestve udvara a holdnak, ezernyi sok tücsöknek hegedűi szólnak, égugató kiskutyák,

Kigugató kis kutyák, macskákkal loholnak, szél hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holnak, ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kis kutyák,

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Tante bobo parnácskáro, tente bobo párnácskáro, tente bobo párnácskáro.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!